emelkedésű lakások piacán a második negyedévben. A projektek száma negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, a városban több mint 1500 új lakás épül. Szeged mintegy 1200 lakással a második, Győr csaknem 800 lakással a harmadik helyen áll. Az árak Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, míg Szegeden 1,4, Sopronban és Székesfehérváron egy kicsivel alacsonyabb az átlagos négyzetméter ár. A 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd, írja a Piac és Profit. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzése vagy kezelése, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. A kezeletlen szuvasodások aránya továbbra is magas, miközben a fogászati technológiák sokat fejlődtek. A szakemberek szerint a rendszeres szűrés és a prevenciós szemlélet erősítése nélkül nem várható érdemi javulás. Trükkös csalók vadásznak az autósokra több népszerű külföldi nyaraló útvonalon, írja a Kressz Változás összefoglalója. A csalók egyik módszere, hogy autópályamentőnek adják ki magukat, majd a lerobbant autót egy velük együttműködő műhelybe viszik, ahol irreálisan magas javítási díjat kérnek. Előfordul az is, hogy defektet jeleznek a sofőrnek, majd a megállás után elterelik a figyelmét és ellopják az értékeit. Olaszországban pedig olyan esetről is beszámoltak, amikor a csalók azt állították, hogy a kiszemelt autós letörte a tükrüket, majd készpénzes kártérítést követeltek. A 4 napos munkahét csökkentheti a kiégést és javíthatja a dolgozók jólétét anélkül, hogy visszavetné a termelékenységet, állapította meg egy nagyszabású nemzetközi kutatás. 4 fő területet vizsgáltak, a kiégést, a munkahelyi elégedettséget, valamint a testi és lelki egészséget. Az eredmények szerint a rövidebb munkahét jelentősen javította a dolgozók jólétét anélkül, hogy rontotta volna a szervezetek teljesítményét. A kísérleti időszak lezárását követően a cégek mintegy 90%-a úgy döntött, hogy megtartja a 4 napos munkarendet. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, USB töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább, az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméterárral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2,1%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csak nem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Javult Európa levegő minősége, atka miatt pusztulnak kagylók a Tiszatavon, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Javult Európa levegő minősége, folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikának, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari közlekedési rendszereknek köszönhetően, állapította meg a Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat a tavalyi európai levegő minőségről szóló éves értékelő jelentésében. Az elmúlt évtizedben a kénoxidok és a nitrogénoxidok kibocsátása évente körülbelül 3-5%-kal csökkent az Európai Unióban. A legjelentősebb csökkenést az iparban és a közúti közlekedésben érték el. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya, a másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitáskorlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Groupama Arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a csaknem 15 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabban romlik és darabok válhatnak le róla. További hibaként említik a nem megfelelően kialakított dilatációs és mozgási hézagokat, valamint a rozsdásodó szakszerűtlenül rögzített korlátokat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Atka okozza a nem őshonos amúri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amúri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. A mesterséges intelligencia használatának globális szabályozását szorgalmazza az ENSZ főtitkára. António Guterres egy tanácskozáson úgy fogalmazott, az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok, és a mesterséges intelligencia fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani. Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
0: Hobby Rádió műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hőnök táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10

0: Kamu reklám.
1: Teszegve, tosszamba. Fusszanás pihel, a gomor husongba tövel. Víz cseppenyből vatyál a pocadék. Hát senki! Istenem kumok bönyködnek tova! Suttyony! Szegesd a györöztét, hogy szabarincs a csommá! De csak a tarnyuk bodolint. S ebbent a lafagy rámkódik piszkányul. Töttyenő manóka a fityereg, meg-meg tuhál. Hiába. Zuhagó vecergés köhel, s csikmányt öled a pasaj.
0: Komu reklámot hallottak?

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: UK. Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Egészségedre.
8: Egészségedre.
0: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
9: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesítessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kibontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése. Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
4: Ez az! Megtalálta! Ez az önfrekvenciája!

0: Kamureklám.
1: Hey, bácsi kérem! Mit csinál maga itt a villanyoszlopnál? 20 méterre ott van a WC, miért nem megy oda vizelni?
2: Aj, fiam, mikor volt az már, amikor én még 20 méterre el tudtam pisálni?
0: Kamureklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Kamureklám.
2: Te mondd komám, miről mondanál le a legszívesebben? A borról, vagy a nőkről? Hát tudod, ez az évjárattól függ.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A nagyot mondás ellen a nagyot hallás az egyetlen védelem.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos mellkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népesség szám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos mellkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tóvízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tóvízéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
2: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Műsorajánló.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től a Hobby Rádióban.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
12: Hobby Rádió, a hangadó.
9: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 12-én Dalma, valamint Izabella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Dalma női név Vörös Marti Mihály névalkotása, a dal szóból ered. Eredetileg egyébként férfi névnek alkotta, a sors szeszélye pedig női névé változtatta. Ünnepelnek még a dalmák május 7-én, május 12-én és december 5-én. Becézése: Dalmácska, Dali és Dalika, jeles viselői a névnek, Kovács Dalma, erdélyi énekesnő, valamint ön kedves Dalma. Ezen a napon köszöntjük még Izabella nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű Erzsébet névből ered, a héber eredetű Erzsébet, vagy a babiloni héber Jezábel név, spanyol módosulata ez a név. Ünnepelnek még az Izabellák január 4-én, február 26-án, július 8-án, július 4-én és augusztus 31-én is. Becézése: Iza, Izácska, Bella, Bellácska, Belli, Bellike, Izum, Izuka, Izus és Bellus. Jeles viselői a névnek Jagelló Izabella, Szapolyai első János király felesége, valamint Varga Izabella színésznő és ön kedves Izabella. Ezen a napon köszöntjük még Abony, Eleonóra, Ernest, Ernő, Fedor, Félix, Fortunát, Gerzson, János, Leonóra, Nóra és Uzonka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1490. július 12-ével kezdünk. Székesfehérvárot királlyá koronázták II. Ulászlót, akit a többi trónkövetelővel szemben hosszas küzdelem után választott királlyá az országgyűlés. Folytassuk a 16. századdal. 1543. július 12-én 8. Henrik feleségül vette Catherine Parr-t, 6. és egyben utolsó feleségét. Még mindig a 16. század. 1560. július 12-én Bázelban meghalt rotterdami Erasmus író, humanista. Az észak-európai humanizmus legjelentősebb képviselője volt. Folytassuk a 19. századdal. 1854. július 12-én megszületett George Eitzman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlagemberek számára is. Az örökaglegény Eitzman 77 éves korában öngyilkos lett, nem tudta elfogadni, hogy fájdalmas gerincbetegsége tolókocsiba kényszerítse. Búcsú levelében azt írta, megtette, ami a dolga volt. 75 milliós vagyonát teljes egészében jótékonysági célokra fordította. És még mindig a 19. század. 1884. július 12-én megszületett Amadeo Modigliani, olasz festő, az ikonszerű lírai hangvételű női aktok és arcképek festője. Folytassuk a 20. század elejével. 1904. július 12-én született Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő. Továbbra is a 20. század. 1942. július 12-e a következő időpontunk. Ekkor a német Luftwaffe először bombázta Moszkvát. Ugorjunk a 20. század második felére. 1954. július 12-én Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Recordszal, és abbahagyta a teherautósofőrséget. És végül, de nem utolsó sorban, 1982. július 12-én az E.T. című film megdöntötte a jegyeladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 6. részéből.
1: Halld meg, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok néked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfájra és kapuidra.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. július 12-e, évközi 15. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 1-től 23. vers. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni, amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg, mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek a szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalók a vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Elmélkedés. A mag nem változik, a talaj igen. A magvető példázata talán az egyik legismertebb Jézus tanításai közül, és éppen ezért sokszor elsiklunk a mélysége fölött, pedig ha igazán elgondolkodunk rajta, észrevesszük, ez a történet nem a magról szól, hanem a talajról. A mag Isten igéje ugyanaz mindenki számára, de a föld, ahová hull, nagyon is változatos. Ez a föld a mi lelkünk. Van, hogy az ember szíve kemény, mint az út széle, a szó lepattal róla. Máskor lelkes, de sekés, ezért a mag nem erez gyökeret. Van, hogy minden jó indulat ellenére túl sok benne a tövis, a gond, a félelem, az anyagiak hajszolása. És néha, igen néha, a szív jó földé válik. Hogyan történik ez? Nem egyik napról a másikra, és sosem fájdalom nélkül. Egy ismerős tanár mesélte, hogy sokáig azt hitte, Isten szava hatással van rá, mert rendszeresen olvasta a Szentírást. Mégsem változott meg benne semmi igazán. Aztán hirtelen nagy veszteségért elveszítette a férjét, akivel 25 évig élt együtt. Összezuhant. Teljesen értelmetlennek, üresnek tartotta az életét. A Bibliája hetekig porosodott. Aztán egy nap eszébe jutott egy szöveg. Az én szavam nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat. Nem értette, miért éppen ez jutott eszébe, de másnap újra elővette a Bibliát, és csendben olvasni kezdte az evangéliumot. És akkor történt valami. A mondat, amit olvasott, belé hasított. Felébresztette gondolatait, felkavarta lelkét, vigasztalást adott neki a fájdalomban. És azóta minden reggel ott nyitja ki a Szentírást, ott folytatja, ahol előző nap abba hagyta. A fájdalom megmunkálta a földet. A szenvedés nem pusztán megtörte, hanem megnyitotta a szívét. És itt nem az a lényeg, hogy melyik igehelyre, melyik mondatra talált rá, hanem az, hogy Isten szava bármikor szíven találhat minket, ha jó a talaj. Ez a különbség a terméketlen és a termő talaj között, a befogadókészség. Nem a tudás számít, nem az előélet, nem a vallásos neveltetés, hanem az, hogy hagyom-e, hogy Isten szava behatoljon az életem mélyére. Mert a mag mindig életet hordoz, sokszor félünk a belső fájdalmak érintésétől, pedig éppen ez az a tér, ahol Isten dolgozik, jó földé alakítja szívünket. A példázat egy másik üzenetére is érdemes odafigyelnünk. Jézus egy belső drámát is megoszt velünk, az igehirdető fájdalmát, aki szól, de nem mindig hallgatják meg. A magvető elindul, hinti a magot, de sok mag elvész. A madarak felkapkodják, a kövek között kiszáradnak, a tövisek elfojtják, és mégis. A magvető nem áll meg, mert abban reménykedik, hogy ami jó földbe hull, az 30-60-100-szoros termést hoz. A példabeszéd tehát nem csak a hallgatóról szól, hanem a hirdetőről is. A szülőről, aki próbálja hitre nevelni a gyermekeit. A papról, aki minden vasárnap prédikál. A hitoktatóról, aki újra és újra elmagyarázza tanítványainak a bibliai történeteket. A barátról, aki próbál bátorítani egy nehéz, kilátástalan helyzetben. Sokan vagyunk, akik vetünk, hintjük a magot szóval, példával, imával, és közben olykor kétségbe esünk, van ennek értelme, meghallja valaki, észreveszi valaki? Jézus válasza bátorító. Igen, sok elvész, de ami jó földbe esik, abból Isten bő termést vakaszt. A mi feladatunk a vetés, a növekedés Isten dolga. A gyümölcs nem mindig látszik azonnal, sőt, lehet, hogy nem is a mi életünkben. Isten ideje nem a mi óránk szerint jár. A mag, amit ma mondunk, lehet, hogy 10 év múlva hajt ki, vagy később. Jézus példabeszéde bátorítás minden igehirdetőnek, tanítónak, nevelőnek, szülőnek. Ne fásulj el! Ne várj azonnali eredményt! Ne félj a kudarctól! A te feladatod a hűség. A szó, amit kimondasz, a tett, amit szeretetből teszel, nem vészel. A többit bízd Istenre. Uram Jézus Krisztus, te vagy a magvető, aki ma is hűségesen hintett tanításodat minden ember szívébe. Köszönöm, hogy az én lelkem talaját sem hagyott parlagon. Attól, hogy ne legyek kemény szívű, ne hagyjam, hogy a világ zaja elragadja tőlem tanításodat. Távolítsd el belőlem a köveket, a felszínességet, a közömbösséget, a lelki fáradtságot, és vágd ki a töviseket, a félelmeimet, az aggodalmaimat, az önzésemet. Kérlek, munkálkodj bennem, hogy lelkem jó földé váljon, csendessé, figyelmessé, nyitottá, amely befogadja igédet és termést hoz, 100-szorosat. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az egyiptomi keselyű, egy holló méretű fehér madár köveket emel a levegőbe, hogy a struc tojásra ejtve feltörje azt? Ez a madár egyike azon kevés élőlényeknek, amelyek képesek eszközöket használni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy ördöglány csirkét fogunk elkészíteni, római korú ételeket készítünk, hozzávalók egy csirke, olaj, rozmarin, só, bors és konyak. A csirkét megtisztítjuk, megperzseljük, kibelezzük, a belsőségeit félretesszük, ezeket nem használjuk fel. Ezek után az állatot mellével lefelé az asztalra helyezzük, és egy súlyos éles késsel a hátak középvonalánál átmetszük egészen a mellcsontig. Kétfelé is vághatnánk, de az ördöglány eredeti receptje szerint egy darabban kell ezt elkészíteni, ezt az ételt. Ha tehát követjük a parancsot, a csirkét megfordítjuk, majd mindegy leborított, nyitott könyvvel a mellcsontjával lefelé az asztalra tesszük, erőteljesen lenyomkodjuk. Én húsklofolót is szoktam segítségül hívni, ilyenkor a mellcsontjára ütünk, hogy kicsit jobban szétlapuljon, szétterüljön. Ezután hadd pihenjen egy jó egy fél órát olajban és rozmarinban a hűtőszekrényben. Megsózva és megborsozva ezután rostra vagy egy serpenyőben rátesszük egy-két forró vasalót, hogy a csirke még laposabb legyen, ezt elkezdjük sütni, meg persze egyidejűleg felülről is süljön. Vasalókat, mihelyt nem tűzforróak, váltjuk. Ezeket az alkalmakat lehet felhasználni arra, hogy a hús megint beolajozzuk, mindig olajat tegyünk rá, nehogy megégjen. Körülbelül 20-25 perc alatt az ördögcsirke levezeti ki minden bűnét, és már készen is van, tálhatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hopi Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
3: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyár várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják, és ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátorteréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendi utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolság. Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő, délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. Az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat. Északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám.
4: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
5: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 12-én Dalma, valamint Izabella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Dalma női név Vörös Marti Mihály névalkotása, a dal szóból ered. Eredetileg egyébként férfi névnek alkotta, a sors szeszélye pedig női névé változtatta. Ünnepelnek még a dalmák május 7-én, május 12-én és december 5-én. Becézése: Dalmácska, Dali és Dalika, jeles viselői a névnek, Kovács Dalma, erdélyi énekesnő, valamint ön kedves Dalma. Ezen a napon köszöntjük még Izabella nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű Erzsébet névből ered. A héber eredetű Erzsébet, vagy a babiloni héber Jezábel név, spanyol módosulata ez a név. Ünnepelnek még az Izabellák január 4-én, február 26-án, július 8-án, július 4-én és augusztus 31-én is. Becézése: Iza, Izácska, Bella, Bellácska, Belli, Bellike, Izum, Izuka, Izus és Bellus. Jeles viselői a névnek Jagelló Izabella, Szapolyai első János király felesége, valamint Varga Izabella színésznő és ön kedves Izabella. Ezen a napon köszöntjük még Abony, Eleonóra, Ernest, Ernő, Fedor, Félix, Fortunát, Gerzson, János, Leonóra, Nóra és Uzonka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1490. július 12-ével kezdünk. Székesfehérvárot királlyá koronázták II. Ulászlót, akit a többi trónkövetelővel szemben hosszas küzdelem után választott királlyá az országgyűlés. Folytassuk a 16. századdal. 1543. július 12-én 8. Henrik feleségül vette Catherine Parr-t, 6. és egyben utolsó feleségét. Még mindig a 16. század. 1560. július 12-én Bázelban meghalt rotterdami Erasmus író, humanista. Az észak-európai humanizmus legjelentősebb képviselője volt. Folytassuk a 19. századdal. 1854. július 12-én megszületett George Eastman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlagemberek számára is. Az örökaglegény Eastman 77 éves korában öngyilkos lett, nem tudta elfogadni, hogy fájdalmas gerincbetegsége tolókocsiba kényszerítse. Búcsú levelében azt írta, megtette, ami a dolga volt. 75 milliós vagyonát teljes egészében jótékonysági célokra fordította. És még mindig a 19. század. 1884. július 12-én megszületett Amadeo Modigliani, olasz festő, az ikonszerű lírai hangvételű női aktok és arcképek festője. Folytassuk a 20. század elejével. 1904. július 12-én született Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő. Továbbra is a 20. század. 1942. július 12-e a következő időpontunk. Ekkor a német Luftwaffe először bombázta Moszkvát. Ugorjunk a 20. század második felére. 1954. július 12-én Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Recordszal, és abba hagyta a teherautó sofőrséget. És végül, de nem utolsó sorban, 1982. július 12-én az E.T. című film megdöntötte a jegyeladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 6. részéből.
1: Halld meg, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok néked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfájra és kapuidra.
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: 2026. július 12-e, évközi 15. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 1-től 23. vers. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni, amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg, mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek a szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, s a csalók a vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Elmélkedés. A mag nem változik, a talaj igen. A magvető példázata talán az egyik legismertebb Jézus tanításai közül, és éppen ezért sokszor elsiklunk a mélysége fölött, pedig ha igazán elgondolkodunk rajta, észrevesszük, ez a történet nem a magról szól, hanem a talajról. A mag Isten igéje ugyanaz mindenki számára, de a föld, ahová hull, nagyon is változatos. Ez a föld a mi lelkünk. Van, hogy az ember szíve kemény, mint az út széle, a szó lepattal róla. Máskor lelkes, de sekés, ezért a mag nem erez gyökeret. Van, hogy minden jó indulat ellenére túl sok benne a tövis, a gond, a félelem, az anyagiak hajszolása. És néha, igen néha, a szív jó földé válik. Hogyan történik ez? nem egyik napról a másikra, és sosem fájdalom nélkül. Egy ismerős tanár mesélte, hogy sokáig azt hitte, Isten szava hatással van rá, mert rendszeresen olvasta a Szentírást. Mégsem változott meg benne semmi igazán. Aztán hirtelen nagy veszteségért elveszítette a férjét, akivel 25 évig élt együtt. Összezuhant. Teljesen értelmetlennek, üresnek tartotta az életét. A Bibliája hetekig porosodott. Aztán egy nap eszébe jutott egy szöveg. Az én szavam nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat. Nem értette, miért éppen ez jutott eszébe, de másnap újra elővette a Bibliát, és csendben olvasni kezdte az evangéliumot. És akkor történt valami. A mondat, amit olvasott, belé hasított. Felébresztette gondolatait, felkavarta lelkét, vigasztalást adott neki a fájdalomban. És azóta minden reggel ott nyitja ki a Szentírást, ott folytatja, ahol előző nap abba hagyta. A fájdalom megmunkálta a földet. A szenvedés nem pusztán megtörte, hanem megnyitotta a szívét. És itt nem az a lényeg, hogy melyik igehelyre, melyik mondatra talált rá, hanem az, hogy Isten szava bármikor szíven találhat minket, ha jó a talaj. Ez a különbség a terméketlen és a termő talaj között, a befogadókészség. Nem a tudás számít, nem az előélet, nem a vallásos neveltetés, hanem az, hogy hagyom-e, hogy Isten szava behatoljon az életem mélyére. Mert a mag mindig életet hordoz, sokszor félünk a belső fájdalmak érintésétől, pedig éppen ez az a tér, ahol Isten dolgozik, jó földé alakítja szívünket. A példázat egy másik üzenetére is érdemes odafigyelnünk. Jézus egy belső drámát is megoszt velünk, az ige hirdető fájdalmát, aki szól, de nem mindig hallgatják meg. A magvető elindul, hinti a magot, de sok mag elvész. A madarak felkapkodják, a kövek között kiszáradnak, a tövisek elfojtják, és mégis. A magvető nem áll meg, mert abban reménykedik, hogy ami jó földbe hull, az 30-60-100-szoros termést hoz. A példabeszéd tehát nem csak a hallgatóról szól, hanem a hirdetőről is. A szülőről, aki próbálja hitre nevelni a gyermekeit. A papról, aki minden vasárnap prédikál. A hitoktatóról, aki újra és újra elmagyarázza tanítványainak a bibliai történeteket. A barátról, aki próbál bátorítani egy nehéz, kilátástalan helyzetben. Sokan vagyunk, akik vetünk, hintjük a magot szóval, példával, imával, és közben olykor kétségbe esünk, van ennek értelme, meghallja valaki, észreveszi valaki? Jézus válasza bátorító. Igen. Sok elvész, de ami jó földbe esik, abból Isten bő termést vakaszt. A mi feladatunk a vetés, a növekedés Isten dolga. A gyümölcs nem mindig látszik azonnal, sőt, lehet, hogy nem is a mi életünkben. Isten ideje nem a mi óránk szerint jár. A mag, amit ma mondunk, lehet, hogy 10 év múlva hajt ki, vagy később. Jézus példabeszéde bátorítás minden ige hirdetőnek, tanítónak, nevelőnek, szülőnek. Ne fásulj el, ne várj azonnali eredményt, ne félj a kudarctól, a te feladatod a hűség, a szó, amit kimondasz, a tett, amit szeretetből teszel, nem vészel, a többit bízd Istenre. Uram Jézus Krisztus, te vagy a magvető, aki ma is hűségesen hintett tanításodat minden ember szívébe. Köszönöm, hogy az én lelkem talaját sem hagyott parlagon. Add, hogy ne legyek kemény szívű, ne hagyjam, hogy a világ zaja elragadja tőlem tanításodat. Távolítsd el belőlem a köveket, a felszínességet, a közömbösséget, a lelki fáradtságot, és vágd ki a töviseket, a félelmeimet, az aggodalmaimat, az önzésemet. Kérlek, munkálkodj bennem, hogy lelkem jó földé váljon, csendessé, figyelmessé, nyitottá, amely befogadja igédet és termést hoz. 100-szorosat. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az egyiptomi keselyű, egy holló méretű fehér madár köveket emel a levegőbe, hogy a struc tojásra ejtve feltörje azt? Ez a madár egyike azon kevés élőlényeknek, amelyek képesek eszközöket használni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Adit a kormány szóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklő rendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: még rosszabb!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
3: Hallom ma is egyre a zenét.

kislány az angoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem felettem,

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buszéva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Jóvá hagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő. Délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. Az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat. Északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobbirádió.hu.
4: A rádiót.
6: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
7: Legyen ön is kedvezményezettje akciónknak.
8: Mára mindenki számára elérhetővé vált a Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Clubbal és
7: már 0 forint befizetése mellett, vagy annak teljes elhagyásával
8: egészen nagyszerűen szórakozhat.
7: Próbálja ki!
8: Leginkább műsoridőben, vagy akár tetszőleges időpontban az interneten.
7: Természetesen pénz visszafizetési garancia mellett. Vagy tárcsázzon most, és keresse ingyenes szaktanácsadónkat.
8: Akit nem lesz könnyű megtalálni.
6: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. A Caribbean Jazz Project című lemezére kerül sor. Ez az első lemezem a gyűjteményben, tehát ez a legrégebbi, 95-ben jelent meg. Az Inakusztik németországi kiadásáról van szó, és épp most nagyon fontos néhány név, a Steel Drumnál Andy Narell, ugye Marimba Vibrafon Dave Samuels, ugye Dario Eskenazi a zongorista, doboknál Mark Walker, kongák, ütőhangszerek, stb. Luis Conte, Oscar Stagdaro a basszus, Paquito Rivera Paquito de Rivera a saxofon klarinét. Nagyon ott van a zene, nagyon rendben van, nem kopik, nem fárad, és csodák csodája. Amúgy meg a klíma úgyis pontosan ezt indokolja, ez a helyzet. A Van Fortommal indulunk, az Abrakadabra 2-es, Carousel 3-as, a 4-es a Common Beluru, és a Paco and Dave lesz a 5. felvétel. Eddig fog tartani az első fele a műsornak, innen fog visszajönni. Alapvetően az egészet a klíma klímagondolkodás szerint határoztam meg, tehát hogy forró égővi, ilyen trópusi napokat élünk. Én már most várom, hogy az milyen? Már most várom, hogy vége legyen a nyárnak. Még el se kezdődött igazándiból, vagy most van a fele. Jó lenne már fázni egy kicsit. De nem a légkondi alatt, mert az nem ér, hanem úgy fázni, hogy úgy vagy, és úgy, hú, de cidri van, de jó lenne. Na, ezért fog menni Ausztriába a hegyekbe nyaralni. Jövőre meg Norvégia lesz majd, valami fjordos rész. Induljon a Caribbean Jazz Project, Caribbean Jazz Project, ezenek első 5 felvétele.

Ma este nézz rádiót! A tévéképernyők vibrálása, gyakori fényerő változása érzékszerveinket, központi idegrendszerünket megterhelheti. Ezzel szemben a rádiókészülék kellemes megvilágításban, esetleg gyertyafénynél megnyugtató, állandó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat, a többi a mi dolgunk.

Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.

0: Igen? Várjál már egy kicsit, még fél óra van a műsorból, aztán tényleg hívlak, jó? Bírd ki, jó? Szia!
1: Péter, folytassa a műsort. Ne álljon meg, folytassa a műsort.
2: Itt kedvenc rádió műsorok, a Mené Starsky és Hot Jazz Club, a mikrofon meg egy Zsuffa Péter. A Caribbean Jazz Project címlemezet hallgatjuk, a lemez 95-ben jelent meg Németországban, az inakusztik gondozásában. 95-ben, mint mondtam. Hát ez, igen. Na most, a 95-ben kikapnánk a top listáról, vagy még egy korabeli slágert, azt hiszem, hogy többen tépnék a hajukat, hogy mi ez a mindegy. Ehhez képest a jazz erre képes. Hát ezek a dolgok nem kopnak. Tehát ezek örök dolgok. A Vals Tristével folytatjuk, a Latin Quarter követi ezt, a Todo Quel Ayer lesz a harmadik a sorban, és a Free Amigos-szal lépek ki a műsorból, búcsummal, majd pedig még két felvétel időn túli blogban, az Afro és a Café España. Na, akkor jön az említett négy felvétel.

0: kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hágy Jazz Club. A mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Caribbean Jazz Project. Caribbean Jazz Project című lemezet hallgatjuk. 1995-ből nem fáradó zenéről van szó. Bármilyen dátumot mondhatnék. 1742-t is mondhattam volna. Vagy 1684-et. Mindegy. Egyszerűen tök mindegy, mit mondok. A zene az, ami, és úgy szól, ahogy. De ez nem fáradnak ezek a dolgok. Ezért ez jó a jazzben. Ezt lehet szeretni benne. És akkor a két felvétel időn túli blokkban, amit le fog keverni a technika, tehát ezt majd csak egy helyet meghallgatni, ezt mindjárt elmondom. Az Afro és a Café España, és ugye ahol ezek a felvételek biztosan hallhatók lesznek, az a www.zsuffajazz.hu, amit idegen nyelvű hallgatóink kedvéért ugye így is el szoktam mondani, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Kedves hallgatóink! A műsorban elhangzott hangok, személyek, kedves hallgatóink, a műsorban elhangzott személyek, ezt te mondjad már, mert nekem nem megy.
2: Várjál, mert én meg nem tudom, hogy ez most hogy kellene rádiósan mondani.
1: Kedves hallgatóink, a műsorban
2: elhangzott.
1: Ezt mondnál, mi
2: csodák, személyek, nem. Kedves hallgatóink, az előző műsorunkban elhangzott audio-vizuális effektek pusztán kitalációi, hogyha bármilyen nemű összefüggést látnak a történtekkel, vagy sajátosan olyan eseményekre utalnak, amelyek tulajdonképpen...
1: Nem jó.
2: Elnézést. Nem jó.
3: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez. Folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották. A Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő. Délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. Az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat. Északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
6: Oliver Nelson szerzeménye a Stolen Moments, amely egy dal, a maga módján jelkép is. A ellopott pillanatok egy nagyszerű projektnek is ez volt a címe, nyilván a dal kapcsán, a szerzemény kapcsán, amikor is ugye európai-amerikai mindenféle hip-hop, jazz és pop muzsikusok együtt egy AIDS kampány koncertet tartottak. Volt ez már vagy 20 éve, vagy nem tudom mikor, de nagyon régen.
7: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
6: És a zene az teljesen friss és fantasztikus hangulata van. Ennek néhány változatával indítom ezt a Zsuffa Péter Jazz Club című előadást. Az első Carmen McRae és Betty Carter kettősének kettes felvétel lesz, ugye a Stolen Moments, mi más. Aztán jönni fog a Caribbean Jazz Project-től, a 2002-es The Gathering lemezről. Sose vettem észre, hogy ott van. Ez milyen? De most én ezt nagyon komolyan mondom. Tehát egyszerűen én ezt nem vettem észre, hogy van egy ilyen felvételem, ott is a kettős felvételről van szó. Egyébként, hogyha most ez fog jönni, ez a kettő stolen moments, ez a két ellopott pillanatok, nincsen túl sok belőle, tehát no para, a műsor feléig megyünk kb. Ezzel a vonallal. Következő két stolen moments.
2: Zsuha Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a véleménye. Hallgassátok minél többen.

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg, eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
2: A Zsuffa Péter Jazz Clubban.

0: A stúdióban a Jazz Jedi. A groove ereje legyen veletek.
1: Nádas Diontól, de szép volt.
2: De szép volt, de szép. Kívántam mindenét. Míg néztem szép szemét, kép volt erembe szép. Harangolt hajszíne, hódított messzire. Szeme meg kék, az úr, s tudtam már, ő az úr.
3: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk. We apologize for the previous spot.
4: Na, az egy dolog, hogy a 2002-es Gathering lemezen meglepetésszerűen csap le rám a Caribbean Jazz Project, ugye nagyszerű lemezéről beszélünk. A Stolen Moments Oliver Nelson szerzemény, és lepődök meg rajta 2016-ban, egy május elejé éjjelen, vagy pirkadatban. De ehhez képest mellbevágólag szembesülök a ténnyel, a csupasz ténnyel, a pucér valósággal, hogy miszerint a Caribbean Jazz Project 2080 Afrobop Alliance című lemezének hatos felvétel a Stolen Moments. Másik olvasatban. Hát akkor értelemszerűen, most ezt fog következni, kérem szépen, nagyon bitanga vonal, nekem nagy kedvencem a téma, majd pedig ezután egy kicsit hogy mondjuk ezt, tehát nehezítek a helyzeten, mert hogy egy ezt inkább mondanám precízen, nehogy esetleg az a vád érjen, hogy nem voltam alapos, jó? Tehát, visszajöttem, nem tudom, hogy mondtam, hogy ott ez a lény, mert percekig kerestem, hogy minden meglegyen. Szóval két Stolen Moments van előttem. Az egyik az effektíve ismétlésnek számítana, hiszen a Caribbean Jazz Projectnek a Guttering lemezén is megtaláltam, a 2002-es Guttering lemezén ott volt ugye a Stolen Moments. Ezt fogja követni most a Caribbean Jazz Project közreműködik Dave Samuels Afrobop Alliance lemez, 2008-as március 25-én megjelent lemezről van szó, a hatos felvétele, a Stolen Moments újfent, ugye Oliver Nelson tollából, majd pedig, tehát ez most így már is egy effektíve ugye egy Caribbean Jazz Project ismétlés, de egy másik, egy frissebbet fogunk hallani, és erre pedig rádobjuk a zicserek zicserét, mondanám azt is, hogy tulajdonképpen egy három pontos dobás jön. A Stolen Momentsnek egy különleges olvasata a Soylen Pink Session Six japán együttestől, melyről kizárólag azért tudok, mert a Szudi Jancsék hoztak Tokióból egy ilyen lemezt. És ennek 11-es felvétel a Stolen Moments, de hát a japán azok aztán végtelenül kirecsegtetik a hangszereiket. Tehát azt hallani fogjátok, hogy ez nem az a simogatós dolog, sőt, hát azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen egy rendkívül, hogy mondják ezt, ilyen karakán megszólalásnak lesznek a fültanúi. És még azt sem mondanám, hogy jazz. Inkább azt mondom, hogy jazz közeli élmény lesz. Következik a 2008-as Dave Samuels-es Afrobop Alliance lemez Stolen Moments-e, Caribbean Jazz Project-től, majd pedig a Soylent Pink Session egészen messziről, Tokióból.

A fejlődés immár megállíthatatlan. Önnek már nem kell a hangerőgombhoz nyúlnia. Műsorunk hangmérnökei gondosan ellenőrzik az adás hangerejét, amit kordában is tartanak. De ez még nem minden. Szeretné, ha halkabb lenne? Íme. Vagy hangosítsuk feljebb? Tessék! Oda van kötözve a székéhez a konyhában? Nincs szabad keze? Közben zavarja a hangos zene? Ne aggódjon! Mi lehalkítjuk.

Hatimérde hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll, anyára, apára. Na hát a műsor felén túl vagyunk, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és mégis folytatom még mindig ezt a bizonyos Stolen Moments vonalat, a Brandon Fields and Strings lemeznek a... És azt játszottuk nem régiben, mert Brandon Fields téma volt, ugye a 8-as felvétel a Oliver Nelson szerzeménye a Stolen Moments, kőkemény jazz, a Poil and Pimp Session 6 sem mondanám, hogy rockabilly, tehát az is jazz volt a maga módján, csak egy kicsit ilyen hevenyészett változatban, majd pedig ez a United Future Organization ismertebb nevén az UFO fog jönni, ezért szinte Japánban jelent meg ez a dolog, ott van egy remek Stolen Moments, amely viszont ott van, mint nagyon fontos címadó felvétel azon a projekten, amiről a legelején beszéltem, amikor amerikai, európai, világ, stb. Világ legismertebb hip-hop, jazz és pop előadói az AIDS kampány koncerten és lemezen szerepeltek. Most ennek a vonal, idő fog megérkezni, ugye természetesen, tehát mindenki látja a vonalat. Úgyhogy most Brandon Fields and Strings-től jön egy nagyon jó kis jazz, aztán rákövetkezik az UFO, ami mert tulajdonképpen elektropop, vagy nem is tudom, minek nevezhetném, de semmiképpen sem az a kategória, electro jazz, semmiképpen sem az a világ, amit ebben a műsorban megszokhattatok. Ami persze nem jelenti ezt, hogy nem bitang jó. Nagyon is bitang jó. Ez a két zene most jön.

0: legyen ön is kedvezményezettje akciónknak.
1: Mára mindenki számára elérhetővé vált a Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Clubbal és
0: már 0 forint befizetése mellett, vagy annak teljes elhagyásával
1: egészen nagyszerűen szórakozhat.
0: Próbálja ki!
1: Leginkább műsoridőben, vagy akár tetszőleges időpontban az interneten.
0: Természetesen pénz visszafizetési garancia mellett. Vagy tárcsázzon most, és keresse ingyenes szaktanácsadónkat,
1: akit nem lesz könnyű megtalálni.

0: itt a Zsufa Péter Jazz Club, Un Age and Danger, valahogy így mondanám, MC Solar és Ron Carter kettőset halljuk a Stolen Moments Red Hot and Cool lemezről, de mindjárt indul, ez fog jönni, ez a kettes saját a lemezről, aztán persze a nem bírom ki, hogy a négyesre ne menjünk rá, mert az a Nocturnal Sunshine, Michelle Giocello és Herbie Hancock kettőse. Két elképesztő név. Ugye ez a Stolen Moments Red Hot and Cool négyes felvétele. Hát van benne tartalom, van benne anyag rendesen, főleg a témában. A mai napig nincs megoldva ez a elképesztő világjárvány. Tessék készen lenni, emberek. Amikor kell, akkor nagyon muszáj ezt lenni. Na hát ennyit a történésről, és akkor most legyen ez a zárszó, hogy ti a Zsufa Péter Jazz Clubot hallottátok, annak második óráját, amelynek már tényleg az a címe, hogy Zsufa Péter Jazz Club. A műsor hivatalosabb oldal a zsufajazz.hu, itt lehet rádióadásokat hallgatni, tegyétek ezt nyugodtan, ott csak nem adás minőségben lehet tök jó kikapcsolódást szerezni, remélem. A kivezető zenénk, az időn túli zenénk, tehát most ebben a sorrendben haladva először a Un Age and Danger, a kettős felvétel, ami most jön, aztán rácsapom a Nocturnal Sunshine, a négyes felvételt, ezek bőségesen hosszabbak, mint a műsoridőnk, tehát így együtt, úgyhogy 10 percnyi zene, úgyhogy több mint 10 percnyi zene, úgyhogy ezt tényleg akkor tudjátok meghallgatni, hogyha a honlapra mentek fel. Figyelmeteket megköszönöm, találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok! L'homme et l'homme que le nom et le nom est tout simplement Ron Carter. Pente à la descendance, à contrebasse, c'est un pacemaker. Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét, csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő, Délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. Az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat. Északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Reklám.
5: Vi Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
6: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
4: Figyelj, Guli, hogyha majd akkor... Jó, szerencsére zene van. Szóval, hogyha a következő megszólalás lesz, akkor majd figyelj, úgy lesz, szerintem úgy kellene csinálni, hogy lesz valami hír, majd be fogok olvasni, aztán mi legyen, lesznek majd valami játék, lehet, hogy majd felhívok valakit, jó, Guli, meg majd akkor segítsen, már ilyen híreket kellene még valonnan szerezni, meg hogy miket tudnék így még bemondani, ilyen fontos közhasznú információkat. Mi zene, amúgy mi fog következni majd?
5: Hát éppen adásban vagy, különben.
4: Jó, és mennyi van még hátra?
5: 3.
4: 3, 2, 1, Woman. Meg se szólok addig, amíg ez a szép harangzúgás el nem múlik. Épp most nyeltem le egy atombombát, úgyhogy lehet, hogy a műsor végéig fel fogok robbanni, ezt még nem tudom. De azonban megígértem, hogy lassabban fogok beszélni az elkövetkezendőkben, és üdvözlök mindenkit otthon. Szia, anya! Jó ebédfőzést is üdvözlöm, ugyanakkor a nagymamámat is biztos hallgatja a rádió műsort. Ha vár, lehet, hogy többen nem is hallgatják a mai műsort. Üdvözlésem úgy mindenkinek, aki azért mégis velünk tart ezen a szép, csodálatos, gyönyörű szép napon. Tudjátok, mi a különbség a kisbaba és a mák között? Hát Greenland bólogat hevesen, hogy nem tudja. Az a különbség, hogy a mák az nem siramkodál. Most pedig elmondanék egy ilyen jellegzetes, illetve stílszerűen, hogy ugye mondtam, hogy lenyeltem egy atombombát, atombomba visszafele, nem tudom, hogy van atombomba, szóval ebből következően most szeretnék felkonferálni egy nagyon súlyos, tragikus eseményt, amely velem történt meg a mi napokban. Ez az volt, hogy elfejtettem visszaküldni a könyvtárba a könyveket, úgyhogy hát gondolom mindenkivel előfordult már az a bizonyos cetli, hogy küldenek egy cetlit, ami az van, hogy egy bizonyára elkerülte a figyelmét a kedves olvasónak, hogy könyvtárunkból kölcsönzött dokumentum kölcsönzési határideje lejárt, és hát végső soron vissza kellene vinni azt belátható időn belül. Nos, hogy velem is ez megtörtént, és szörnyű trauma volt. Egyszerűen elhagytam ezt a könyvet, és meg kellett szereznem. Ezért fölrészt felett vennem egy perben is, és hát erről készített gulipajtásom egy remek szabású riportot. Hallgassuk csak. Itt vagyunk, bementünk már a épületébe a bíróságnak, már látjuk is, hogy itt vannak a tanúk, és hát akkor át is adom a szót a ügyész úrnak.
6: Igen, látom, szép számban megjelentünk ebben az ügyben. Gáron Szlád többszöri beidézéssel ellenére sem hozta vissza a könyveket. A könyvtár többször is felszólította, ha bár őt, hát végén is idéznénk az első tanút, özvegy, Szutyok Andrásné Cecília. De jön neki, nem köszönöm, megéri ugye, hogy csak is az igazat, és az igazat, semmi más, szóval hazugságot nem mond.
7: Persze, megígérem.
6: Köszönjük szépen, azt szeretném megkérdezni, hogy látta esetleg, hogy Gárdonyi Szilárd, nevezünk G. Szilárdnak, szóval látta, hogy valamilyen csúnya dolgot csinált esetleg a könyvekkel?
7: Láttam, hogy ő illetítelenül használta és meggyalázta a könyveket, de...
6: Mégis kifejteni, és kérem, tartózkodjon a heves ezelemmel nyilvánulásoktól, ez egy bírósági terem, és nem bohóc képző tanintézet.
7: De haragudj, de... Persze megpróbálom uralkodni az érzelmeiben, de...
6: Pár perces szünet van, még fel tud épülni a nénike.
7: Szóval láttam, hogy a könyvtárban a újságokat meggyaláztam.
6: Értem, szóval nem, látom, nem fogunk zöldágra vergődni, és nem fogunk dőlőre jutni. Kifejtene valamit mégis, mit látott, tépkedte a lapokat, esetleg összenyáztott?
7: Összenyáztott a könyveket.
6: És mit javasolna, hogyan büntessék ezt a konosz, elvetemült bestiális lényt? Már nevezzük így, egy gonosz orgazmusnak. Gulipajtás már jelenti is, hogy fejezzük le. Na jó, mégis mit gondol, mi lenne az ideális büntetés?
7: Nem tudom, akasszák fel a hat szemetet tudjak alá meg a kvajna.
4: Igen, elnézést, itt azt hiszem a cenzúrázásba kell, hogy beleütközzünk. Másik tanú is van, ő is ugyanezt állítja. Nézzük magát a bűnös szemszögéből. Mit tud felhozni a bűnös a bűnös a mentségére? Hát, is mondjam. Szóval volt nekem egy ilyen könyvben, olvastam és emlékszem, és sok betű volt benne, de hát én egyszerűen elhagytam, és most, hogy ilyenekkel baszkurálják az agyamat, hogy küldenek cetliket, meg ilyenek. Nem tudom, hogy mit csinálnak. Látom, a bíró is hevesen rázza a fejét. Mi lesz ebből az ítélet?
8: Mivel a büntény fennforog, a maga feje fennforog. A következő számunk pedig következő.
9: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió.
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
1: Hobbi Rádió. A hangadó.
9: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Két halott beszélget.
2: Hé, hullaház! Na, ne bomolj!
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbi rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Szevasztok! A fiatalok fülhallatára történő cincognak az elgerek. Meg is született az ítélet közben a bíróság épületében, az ítélet pedig a következő: életem végig kömeket kell pucolnom. Súlyos, súlyos azért. Egyébként elnézést, hogy így léhegeképpen fekvőtámaszokat gyakoroltam itt magamban, hiszen a hét elején lesz egy ki a világ legerősebb rádiósa verseny, és hát ezen szeretnék elindulni, és valamelyes jó eredményeket is elérni. Hát itt van egy levél, ezt egyébként a felvételi bizottság küldte el nekünk, ez egy be nem került jelentkezőnek a önéletrajza. Hát ezt szeretném elolvasni, végül is elég is szösszremetni az egész. Azt írja, hogy bemutatkoznék, nevem Kolompár Cecília. 80 élünk egy teásdobozban, hideg sarat eszünk minden reggel, és egy teásdobozban élünk, mint már azt említettem. Apám egy alkoholista, idült Kolompár Arisztid, becsületes neve. Kukás autó, szemmel tartó, amúgy nagyon jó csávó. Édes mutéromat Lakatos M. Magdalenának hívják, közismertem nevén azonban a fekete tiszentő szemöldök banya. Általános iskolát végeztem, ugyan több-kevesebb eredménnyel. Az osztályfőnököm igazán büszke lehetett rám, miután letettem a 8 általánost, és utána az egyik szakiskolában folytattam tanulmányaim, mint géplakatos. Azt hiszem, hogy az középiskolában elért eredményeim biztosan alátámasztanák az én sikeres továbbtanulásomat, mert hogy én azt hiszem, hogy minden áron állatorvos akarok lenni. Van egy macskánk, őt már megütöttem, kérem segítsenek. Nagyon szép levél. Ez egy effekt volt, amit Guli küld a világ összes rádió hallgatójának. Azt hiszem, mondtam már, ez a Szavaztok elnevezési fültőmirigy gyulladás, amúgy jogában áll mindenkinek hallgatni. A falon van egy konnektor, a falnak támasztva a gitár.
1: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamureklám.
1: A lepény hal először, a remény hal meg utoljára.
0: Kamureklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: A világ legbüdösebb szájú emberétől hallhattuk. Ha én egyszer kinyitom a számot, mindig azt szavaztok a napfény a jégen, a Richter skála legnagyobb slágereivel, éjjel-nappal. Újra itt vagyunk, feleim, fültükkel hallgassatok minket és füleljetek ránk. Ez most az új szlogenünk, hogy miért beszélek ilyen mondhatottan? Ez majd az adás végére kiderül. Ugyanis én fogom elmondani, hogy mi volt ma hallható egész nap. Szóval itt van egy hír a kezemben, számos bejelentés érkezett, hogy a halottitól legmeghittebb süteményezései közepette ismeretlen származású ujjat vagy fület, illetve egyebeket találtak a tisztában, a krémben vagy a puncsban, de leggyakrabban azért, mert meglepően furcsa íze volt a porcukornak. Miután utána jártunk, bizonyossá is vált, hogy egy és ugyanazon személy lett a hibás, méghozzá nem is más, mint na jó, nem árulunk el szakmai titkokat, szóval ezért a furcsa közjátéket egy kisebbségi ember a felelős, de hogyha megkérdezzük, hogy miért a baleset, akkor csak az lehet a válasz. Hogy hozzájött, hogy segítem, felkövette a két tornatörpöt, hogy az egyikbe tartom a porcukrot, az a gyepak, hogy még mindig nem értem. Szóval itt vagyunk még mindig. Van valami jó viccet, Huli, amit elmondhatnák a nedves rádió hallgatóknak. Én csak annyit tudok mondani, hogy egy nagy fegyver jön most.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
8: Omega!
9: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdei Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
11: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
12: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Igen, épp arról beszéltem az előbb, hogy felmásznék a plafonra és elsztepelnék egy amerikai népdalt. És már itt is van a vonalban Kondás Marian. Szia, hogy vagy? Mi újság van veled?
3: Egy kicsit fáradt, talán is sikerült kikeszmelegnem az ágyból.
2: Meddig aludt? Eddig aludtál?
3: Nem, még most megünnepeltük a szülinapomat, meg ilyesmi.
2: Hanyadik?
3: 18.
2: Ah, gratulálok. Ezt majd a suliban külön megünnepeljük.
3: Hát ajánlom is. Na, szóval a
2: egy buli. Magyar dolgozattal. Igen, hogy most ezt adjuk. Ne fárasszuk a rádióhallgatókat. Képzeld, most veszem észre, hogy itt a telefonon rá van írva, flash. Esküszöm. Itt van pauze, radiál és flash. Ez furcsa.
3: Akarod már szívni.
2: Esküszöm. És nem csak szivatlak. Egyébként nekünk is volt a buli, tegnap Matyéknál voltunk, tudod, már
3: meséltünk.
2: Persze, hiszen tudod te is. Szóval
3: igen,
2: voltak
3: igen,
2: ilyen játékok, most mutasd meg játékok, meg szerelem szobra, meg mindenféle. Ismered talán?
3: Igen.
2: Hát ezt én is szeretem, ezt a játékot, ez ilyen gyenge gyerekes, ismerkedős játék, ilyen táborba első napra, amikor fiúk, lányok összejönnek. De úgy jó volt, szerintem összességében olyan nagyon kitett Matyi magáért, fel volt díszítve rendesen, kaja is nagyon jó volt, szülei is nagyon rendesek voltak, úgyhogy sajnálod, hogy itt se voltál, de végül is te sem maradtál, semmi rossz.
3: Így van, ezután szeretném Major Patriknak üzenni, ha hallgatja a rádiót, hogy boldog szülinapot egyébként.
2: Szerintem nem hallgatja, ő is alszik még valahol mélyen, alfába.
3: Vagyis jó, azért üzentem neki.
2: Nem felejtsd.
3: Együtt megér a dolog.
2: Persze. Vagy vegyél neki más csokoládét, szerintem annak biztos nagyon örülne. Láttunk egy nagyon jó kis szerelést, ilyen kis mini más csokoládét. Nem akarok reklámozni semmit, csak a más csokoládét. Hát azt annyira szereti Patrik. Én Patrikot reklámozom tulajdonképpen. Na jó, további kellemes napot, hogyha felköltöttelek, akkor annak örülök. Megérkezett egyébként a nyelvvizsga bejúd?
3: Nem, nekem még nem jött semmi szó, nem tudom, mit csináljak. ITK, szak.
2: Micsoda?
3: Ezt is üzenem.
2: Micsoda? ITK?
3: Szak.
2: Szak.
3: Ez olyan, mint a flash, csak fordítva.
2: Néha értem.
3: Értem.
2: Muli összevonta a szemöldökét, ő is értette ezt a heves szójátékot. Amúgy ő is szeretne neked köszönni.
3: Hello!
4: Hallóka!
2: Üdvözlött is téged. Na hát akkor további kellemes napot, majd hétfőn találkozunk.
3: Jó,
2: szia!
3: Jó.
2: Szia! Hello, további kellemes napot, szia!
1: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanem, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: friends.
1: Thank you, friends. Köszönjük, barátok, ezt mondta Elvis. Egy
2: azt hittem, hogy még buli van. Azt hittem.
1: Hát hamarok, buli van. Volt a Szevasztok mára. Zárul Miki munkatára, vagyis hogy a Szevasztok munkatára. Itt volt veletek Horváth Péter a jobb oldali székben.
2: És Gárdonyi Szilárd a bal oldali székben.
1: Igen. Egyébként
2: bal oldali.
1: Én bal oldali vagyok.
2: Én a jobb oldali.
1: Eleggel megettem egy rádióaktív uránelemet. Én szélső bal oldali vagyok. Igen, a testvériség egyenlőség. Barátaim az
2: Urban. Szabadság Lenin.
1: Szabadság Lenin, ahogy Lenin mondta. Rádiót hallgatni, rádiót hallgatni, rádiót hallgatni.
2: És rádió volt, lesz, lenni fog.
1: Igen, és Guli is itt lesz mindig, amíg a föld tányér alakú, és amíg a föld körül kering a nap és az összes bolygó, azt hiszem addig mindig így lesz. Bár ez már egy régi szemlélet, azt hiszem, hogy már ezt valamit megdöntötték ezt a hét? Nem tudom.
2: Nem tudom.
1: A föld milyen alakú?
2: Amerikába?
1: Ó, nem tudom.
2: Nem tudom, ő bizonyított? Nem hiszem.
1: Nem, mi ezzel túl kevesek vagyunk. Mi azt hiszem, hogy ők is vagyunk ehhez, nem tudom, semmit igazán. De azért Guli majd megválaszolhatná ezeket a kérdéseket.
2: Ezeket a nyomós érvekkel való meggyőződő. Erre kell.
1: Alátámasztott ilyeneket, olyanokat, amolyan. És olyanokat, izéket. Ilyenkor egyszerűen csak mondasz, hogy izéket. A következő bűsort már Horváth Peti fogja levezetni, élő egyenlátásban, és lehet, hogy itt lesz felette valaki, majd hogyha tud hozni valakit.
2: Reméljük.
1: És akkor, ha megszokott színvonalon, várhatjátok továbbra is a műsort.
2: Vagy még lakott
1: színvonalon. Nem. Peti majd felvilágoztatja, hoz majd újabb érdekes információkat is.
2: Le van kopogva.
1: Kopogtak közben, benn éppen a rendőrök jöttek be, és már tartóztatnak is le minket, még mi visznek ki, addig közben még elbúcsúzunk.
3: Ezek a tarkóra!
1: Éppen a falhoz támasztanak, közben még elbúcsúzunk a kedves rádió hallgatóktól. Továbbra is hallgassanak minket.
3: Gyorsan!
1: Jó, mindjárt csak még el szeretném búcsúzni a rádió hallgatóktól. Sziasztok, puzi,
2: jó,
1: őrizzétek a PT-t. Na, megyünk már!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják, és ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávol. Tartva. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 12-én Dalma, valamint Izabella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Dalma női név Vörös Marti Mihály névalkotása, a dal szóból ered. Eredetileg egyébként férfi névnek alkotta, a sors szeszélye pedig női névé változtatta. Ünnepelnek még a dalmák május 7-én, május 12-én és december 5-én. Becézése: Dalmácska, Dali és Dalika, jeles viselői a névnek, Kovács Dalma, erdélyi énekesnő, valamint ön kedves Dalma. Ezen a napon köszöntjük még Izabella nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű Erzsébet névből ered. A héber eredetű Erzsébet, vagy a babiloni héber Jezábel név, spanyol módosulata ez a név. Ünnepelnek még az Izabellák január 4-én, február 26-án, július 8-án, július 4-én és augusztus 31-én is. Becézése: Iza, Izácska, Bella, Bellácska, Belli, Bellike, Izum, Izuka, Izus és Bellus. Jeles viselői a névnek Jagelló Izabella, Szapolyai első János király felesége, valamint Varga Izabella színésznő és ön kedves Izabella. Ezen a napon köszöntjük még Abony, Eleonóra, Ernest, Ernő, Fedor, Félix, Fortunát, Gerzson, János, Leonóra, Nóra és Uzonka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1490. július 12-ével kezdünk. Székesfehérvárot királlyá koronázták II. Ulászlót, akit a többi trónkövetelővel szemben hosszas küzdelem után választott királlyá az országgyűlés. Folytassuk a 16. századdal. 1543. július 12-én 8. Henrik feleségül vette Catherine Parr-t, 6. és egyben utolsó feleségét. Még mindig a 16. század. 1560. július 12-én Bázelban meghalt rotterdami Erasmus író, humanista. Az észak-európai humanizmus legjelentősebb képviselője volt. Folytassuk a 19. századdal. 1854. július 12-én megszületett George Eitzman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlagemberek számára is. Az örökaglegény Eitzman 77 éves korában öngyilkos lett, nem tudta elfogadni, hogy fájdalmas gerincbetegsége tolókocsiba kényszerítse. Búcsú levelében azt írta, megtette, ami a dolga volt. 75 milliós vagyonát teljes egészében jótékonysági célokra fordította. És még mindig a 19. század. 1884. július 12-én megszületett Amadeo Modigliani, olasz festő, az ikonszerű lírai hangvételű női aktok és arcképek festője. Folytassuk a 20. század elejével. 1904. július 12-én született Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő. Továbbra is a 20. század. 1942. július 12-e a következő időpontunk. Ekkor a német Luftwaffe először bombázta Moszkvát. Ugorjunk a 20. század második felére. 1954. július 12-én Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Recordszal, és abbahagyta a teherautó sofőrséget. És végül, de nem utolsó sorban, 1982. július 12-én az E.T. című film megdöntötte a jegyeladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 6. részéből.
1: Halld meg, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok néked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfájra és kapuidra.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. július 12-e, évközi 15. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 1-től 23. vers. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni, amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg, mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amie van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek a szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunnyák, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Elmélkedés. A mag nem változik, a talaj igen. A magvető példázata talán az egyik legismertebb Jézus tanításai közül, és éppen ezért sokszor elsiklunk a mélysége fölött, pedig ha igazán elgondolkodunk rajta, észrevesszük, ez a történet nem a magról szól, hanem a talajról. A mag Isten igéje ugyanaz mindenki számára. De a föld, ahová hull, nagyon is változatos. Ez a föld a mi lelkünk. Van, hogy az ember szíve kemény, mint az út széle, a szó lepattal róla. Máskor lelkes, de sekés, ezért a mag nem erez gyökeret. Van, hogy minden jó indulat ellenére túl sok benne a tövis, a gond, a félelem, az anyagiak hajszolása. És néha, igen néha, a szív jó földé válik. Hogyan történik ez? Nem egyik napról a másikra, és sosem fájdalom nélkül. Egy ismerős tanár mesélte, hogy sokáig azt hitte, Isten szava hatással van rá, mert rendszeresen olvasta a Szentírást. Mégsem változott meg benne semmi igazán. Aztán hirtelen nagy veszteség érte, elveszítette a férjét, akivel 25 évig élt együtt. Összezuhant. Teljesen értelmetlennek, üresnek tartotta az életét. A Bibliája hetekig porosodott. Aztán egy nap eszébe jutott egy szöveg. Az én szavam nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat. Nem értette, miért éppen ez jutott eszébe, de másnap újra elővette a Bibliát, és csendben olvasni kezdte az evangéliumot. És akkor történt valami. A mondat, amit olvasott, beléhasított. Felébresztette gondolatait, felkavarta lelkét. Vigasztalást adott neki a fájdalomban. És azóta minden reggel ott nyitja ki a Szentírást, ott folytatja, ahol előző nap abba hagyta. A fájdalom megmunkálta a földet. A szenvedés nem pusztán megtörte, hanem megnyitotta a szívét. És itt nem az a lényeg, hogy melyik igehelyre, melyik mondatra talált rá, hanem az, hogy Isten szava bármikor szíven találhat minket, ha jó a talaj. Ez a különbség a terméketlen és a termő talaj között, a befogadókészség. Nem a tudás számít, nem az előélet, nem a vallásos neveltetés, hanem az, hogy hagyom-e, hogy Isten szava behatoljon az életem mélyére. Mert a mag mindig életet hordoz, sokszor félünk a belső fájdalmak érintésétől, pedig éppen ez az a tér, ahol Isten dolgozik, jó földé alakítja szívünket. A példázat egy másik üzenetére is érdemes odafigyelnünk. Jézus egy belső drámát is megoszt velünk, az igehirdető fájdalmát, aki szól, de nem mindig hallgatják meg. A magvető elindul, hinti a magot, de sok mag elvész. A madarak felkapkodják, a kövek között kiszáradnak, a tövisek elfojtják, és mégis. A magvető nem áll meg, mert abban reménykedik, hogy ami jó földbe hull, az 30-60-100-szoros termést hoz. A példabeszéd tehát nem csak a hallgatóról szól, hanem a hirdetőről is. A szülőről, aki próbálja hitre nevelni a gyermekeit. A papról, aki minden vasárnap prédikál. A hitoktatóról, aki újra és újra elmagyarázza tanítványainak a bibliai történeteket. A barátról, aki próbál bátorítani egy nehéz, kilátástalan helyzetben. Sokan vagyunk, akik vetünk, hintjük a magot szóval, példával, imával, és közben olykor kétségbe esünk, van ennek értelme, meghallja valaki, észreveszi valaki? Jézus válasza bátorító. Igen, sok elvész, de ami jó földbe esik, abból Isten bő termést fakaszt. A mi feladatunk a vetés, a növekedés Isten dolga. A gyümölcs nem mindig látszik azonnal, sőt, lehet, hogy nem is a mi életünkben. Isten ideje nem a mi óránk szerint jár. A mag, amit ma mondunk, lehet, hogy 10 év múlva hajt ki, vagy később. Jézus példabeszéde bátorítás minden ige hirdetőnek, tanítónak, nevelőnek, szülőnek. Ne fásulj el! Ne várj azonnali eredményt! Ne félj a kudarctól! A te feladatod a hűség. A szó, amit kimondasz, a tett, amit szeretetből teszel, nem vészel. A többit bízd Istenre. Uram Jézus Krisztus, te vagy a magvető, aki ma is hűségesen hintett tanításodat minden ember szívébe. Köszönöm, hogy az én lelkem talaját sem hagyott parlagon. Add, hogy ne legyek kemény szívű, ne hagyjam, hogy a világ zaja elragadja tőlem tanításodat. Távolítsd el belőlem a köveket, a felszínességet, a közömbösséget, a lelki fáradtságot, és vágd ki a töviseket, a félelmeimet, az aggodalmaimat, az önzésemet. Kérlek, munkálkodj bennem, hogy lelkem jó földé váljon, csendessé, figyelmessé, nyitottá, amely befogadja igédet és termést hoz. 100-szorosat. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.

0: Sejű, egy holló méretű fehér madár köveket emel a levegőbe, hogy a struc tojásra ejtve feltörje azt. Ez a madár egyike azon kevés élőlényeknek, amelyek képesek eszközöket használni.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak.

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizette.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Ez a cím pedig a Sárga Rózsa.

0: Ezek olyan dalok, amiket valójában utoljára akkor játszottunk, amikor még együtt voltunk annak idején.
1: Reklám. A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi és el a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
4: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Adit a kormány szóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk. Ma is túlnyomóan napos időre számíthatunk, időnként megjelenhet egy-két gomoly felhő, délután az északi középhegység térségében előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. Az ország nagy részén azonban száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 35 fok között alakul. A szél többnyire gyenge marad, helyenként élénkebb légmozgás is előfordulhat. Északkeleten és keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
5: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
6: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
8: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
9: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
10: Szép jó estét kívánunk, kedves hallgatók! Igen, jól hallják, ez itt a Gépház, mert péntek van. Valami mást is hallanak, valami... Igen, pontosan. Ezt is már hallották, tehát ez se újdonság, mert időről időre ez így feltűnik. Ezért engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Nem mutatom meg. Elmondom, hogy itt van velünk Bojtor Zoltán, őt már hallották így háttérbe duruzsolni. Valamint Szakács Máté, őt nem hallották még.
11: Ez a Szakács Máté. Ilyen hangja van a Máténak, kedves.
10: Besípődött a slitzed?
12: Szép jó estét kívánunk mindenkinek. Ez itt a gép.
10: Kicsípődött, megoldottad. Látom. Igen, ő Szakács Máté. És az a tisztességért minket, egyébként én Rauch Róbert vagyok, az a tisztességért minket, hogy ezt az adást is hasonlóan a múlt hetihez két nagyon kedves vendégünkkel tölthetjük el, és önöket is a tisztességért, mert önök is ezzel a két vendégünkkel töltik el az adásunkat. Ugyanis szerencsére itt van velünk ezen a héten is Lakatos Melitta. Szia, Meli!
13: Sziasztok!
11: És Gombos Ferenc!
10: Szia, Feri!
14: Sziasztok!
12: Szia, Meli!
13: Én azt szeretném itt kérdezni Mátétól, hogy mi történt veled, hogy itt pillanatokon belül változik a hangod?
11: Pillanatokon belül változik. Az ajtó részben neki a füle, és kiengedte.
13: Igen, és ez...
10: Ő alkalmazkodik
13: a hangod,
10: változó világhoz.
12: Hát most már ilyen marad az a jó, tehát egy ilyen mélyebb.
10: Lehorgonyozott. Ez jól is tette. Nem volt rossz az áriás hangot se, de...
13: De azért ez mégiscsak Szakás Mátésabb.
10: Igen, ez Szakás.
11: Majd meglepődsz, hogyha máriás hangja lesz.
12: Vagy Mártás.
10: Milyen? Kapó Mártás?
14: Egres.
11: Szerintem próbáljuk meg a műsort elkezdeni.
10: Miért? Nem
12: jó ez?
10: Jó
12: idő van.
10: Nekem idáig például tetszik ez a műsor.
12: Kicsit szeres másképp, hogy volt itt például szerdán.
10: Kicsit zöld, kicsit savanyú, de miénk?
11: A műsor vagy az időjárás, kedves Róvel?
10: Mind a kettő a miénk. Az időjárás is.
11: Miért te kisajátítottad?
10: Igen.
12: Amúgy megint melegszik. Tudom, hogy mire hallgatják a kedves hallgatók,
10: addig az kollektív.
12: Addig már melegszik, úgyhogy ismét.
11: Így van, és kedves hallgatók írtak nekünk leveleket, akkor én mindjárt rátérek a levelekre, méghozzá a Meta Ray-Ban szemüveggel kapcsolatban, mármint Meta Ray-Ban részben.
12: Részben.
11: Ugyanis volt olyan kedves hallgatónk, József, aki szerette volna az Envision AI-t meghallgatni, illetve kipróbálni ezekkel a szemüvegekkel, hogy mit tudunk, és hogy Blanchard-re mi a helyzet ezzel kapcsolatban, mert hogy Blanchard-re is van Envision AI. Igen, az lehet, hogy van, csak az Envision-nek vannak saját szemüvegei, és ahhoz olyan Envision szemüveget kell venni, amivel az működik.
10: Tehát ez egy másik termékcsalád.
11: Így van, nem működik a Meta Ray-Ban szemüveg családdal.
10: És olyan szemüveg pillanatnyilag nincs nálunk, ami az Envision szoftvereivel működik, ugye a saját szemüvegeik. Egyszer majd talán arra is sor kerül, de ezek most nem azok. Tehát ezek most mindig a Meta szemüvegeivel foglalkozunk. Parancsolj!
13: Tavaly volt nálunk a Matapó cég, és volt a gépházban Korotnoki Kamil. Nála volt Envision szemüveg, szerintem ott lehetett erről szó.
10: Igen, meg elképzelhető, hogy majd a Leseken is kint lesz idén is, ha kint lesz, akkor nyilván igyekszünk beszámolni erről, de ebben a pillanatban, tehát a Blanchard és ez a Meta szemüveg, a mi tudomásunk szerint nem használható együtt sajnos. Tehát ugye ez sajnos nem úgy van, hogy akármilyen szemüvegünk van, az akármilyen szoftverrel működhet, sajnos itt cégek együttműködése, vagy együttműködés hiánya, licenszek és egyéb dolgok barmolnak bele az ilyen dolgokba.
11: Ez megint olyan, mint a Netflix meg az HBO. Az egyiken egyik filmet látod, a másikon meg másikat.
10: Igen, és noha van némi átfedés a kínálatban, de nagyon kevés, tehát hát az úgy intézik, hogy ne csak egyre fizess elő.
12: Ja, ráadásul ott van még a képben a Disney Plus is, tehát Disney Plus.
10: Meg a Sky Showtime.
12: Igen, tehát ha mindent is szeretnél látni, akkor kénytelen lesz előfizetni HBO-ra, Netflix-re meg Disney Plus-ra. Ki van ezt találva?
10: Ez baromira ki van találva. Igen, ahogy Zoli mondta, kicsit is ez a helyzet, hogy nem minden működik mindennel, de Józsi, köszönjük szépen, és ha van információnk, akkor mondjuk.
11: Feri, én úgy tudom, hogy neked vannak még Envision AI-os tapasztalataid. Mit ezek?
14: Hát, amikor én próbálgattam egy fél év, egy évvel ezelőtt, akkor az Envision AI-nak az ő általa adott leírás nagyon sokat hibázott, sokkal pongyolább leírásokat adott. Lehet, hogy ezen már javítottak, ezt kezeljük fenntartással, de mondott olyat, hogy asztal a laptopon, tehát ez nyilván nem volt helyén való.
10: Szegény laptop.
12: Asztal a laptopon.
14: Tehát akkor én összehasonlítottam például a Be My Eyes AI részével, és ő messze menőkig ugyanarról a képről sokkal jobb leírást adott a Be My Eyes-nak az AI része, mint az Envision AI része, de ugye azóta fejlődhetett a modell, amit használ az Envision AI. Mostanában a napokban nem próbáltam ki még.
10: Jött nekünk Laci is a Meta szemüvegekkel kapcsolatban, és megköszönte Felinek, hogy elmondta a VPN-es trükköt. Laci tudott erről, de azt nem tudta, hogy ez még mindig szükségeltetik. Sőt, Laci azon is kicsit meg van lepődve, hogy ilyen pongyolán fogalmazzak én is, mint az Envision, hogy ez a trükk ez még mindig működik. Neki vannak olyan írásos tapasztalatai, hogy ezt így szokták tiltani, talán a fórumokon vagy levelező listákon tapasztalati ilyet, nem tudom már melyik nemzetiségű felhasználók esetén, hogy valahogy ez nem működött, hogy örülünk, hogy itt egyáltalán működik. Köszöni Melinek is, hogy a különböző szemüveg stílusok és dizájnok közti különbséget tisztázta, ezt Laci nagyon hasznosnak találta. És Laci észrevételeket, kérdéseket is írt nekünk. A felérdeklődik első körben, hogy most foglalkozunk, illetve hát az a szemüveg, amivel most itt immár a második adásban foglalkozunk, az most a Meta Ray-Ban szemüveg hárig generációja tulajdonképpen.
11: Második, és ezt is vásárolja mindenki. Első generációs készüléket ne vegyenek. Ez Lacinak egy tök jogos kérdése, és ha nem említettük, akkor most el kell mondanunk. Gen 2, vagy Gen 2, mindenki ilyet vásároljon, ez nagyon fontos.
10: Mármennyiben Ray-Banosat szeretne, mert hogy Laci megemlíti, meg mi is említettük, hogy jönnek a Meta másmilyen szemüvegei, amit már nem a Ray-Bannel együtt készített. Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy erről majd nincs tapasztalatunk. Hamarosan itt lesznek azok, tehát nyilván bőven lehet, hogy azok is jók lesznek, de annak a dizájnja nyilván máshogy néz ki, meg amit most elmondunk infók, főleg a szemüveg kinézetéről, azok itt nem állják meg a helyüket. Cserébe olcsóbb a szemüveg, és lehet, hogy az is jó, de mi most nem ezekről az új szemüvegekről beszélünk, hanem a második generációs szemüvegről.
11: Így igaz, és nyilván a Ray-Ban, mint napszemüveg márka, hát nyilván egy nagyon híres márka, ennek megfelelően van egy ára is, ami szintén a Meta Ray-Ban szemüvegekben szerepel. Tehát azért lehet majd olcsóbb az új szemüveg, kíváncsi leszek mennyivel, mert ebben a Ray-Ban már nem vesz részt. Tehát Ray-Ban nincs, tehát ennek a márkának az úgymond felára megszűnik, és megnézzük, hogy mennyivel lesz olcsóbb.
13: Ettől
10: de ez most még nem az.
13: Ettől függetlenül nézhet ki, az is hasonlóan.
10: Persze.
13: Egyébként.
10: Csak ugye azok az infók, amikről itt most szó van nálunk, azok a metarében másik generációs szemüvegekre igazak.
13: Igen.
10: Ez a fontos. Laci egyébként a Proton VPN mellé maga részéről ajánlja a Windscribe, Windstribe VPN-t, ami szintén ingyenes, 2 GB illetve egy trükkel megnövelhető még inkább az adatforgalom, amikor is feliratkozunk egy ilyen hírlevélre, majd leiratkozunk róla, de a 10 GB megmarad akkor is, hogyha leiratkozunk róla. Alapban 2 GB a hírlevélre, meg 10 iratkozással is, és ki lehet választani a Windscribe-nál, Laci elmondása szerint, hogy milyen VPN-t szeretnénk, tehát honnan kívánunk netezni, tehát mit írjon ki, milyen IP címet kérünk. Laci, következő kérdése szerintem Feri főként neked lehet érdekes. Úgy hallotta, hogy a Meta AI appon belül van már olyan, hogy Live AI. Tudsz erről valamit, ez működik-e ezzel a VPN-es trükkel? Próbáltad-e már?
14: Én még erre nem akadtam rá, de akkor megnézem jobban.
11: Mi sem nem találtam meg ezt. Én így emlékszem, hogy nem találkoztunk vele.
10: Elvileg úgy indul, hogy hey Meta, start Live AI.
14: Jó, ezt majd kipróbálom.
10: És akkor elvileg ugye azért live, mert hogy valós időben tájékoztat. Tehát egyfajta Orion alternatíva lenne, vagy legalábbis hát egy másik megvalósítása a valós idejű segítségnyújtásnak. Hogy ez most itt működik-e, akár VPN-nel, vagy itt egyáltalán nem, egyáltalán milyen nyelven működik, ezt...
14: Jó, ezt kipróbálom tudjuk. Majd.
10: Az a további kérdése, hogyha használjuk épp az Orion alkalmazást és a Meta szemüvegét, tehát például közlekedés közben Orionnal információkat kapunk, akkor működik-e közben a Hey Meta? Tehát tudunk-e ezzel párhuzamosan mondjuk a Meta szemüvegtől kérdezni?
14: Szerintem nem, mert amikor az Orion alkalmazás használatát befejezzük, akkor közli velünk, szerintem az Orion közli, hogy most már újból a Meta AI aktív, és tudjuk használni a Meta AI-t. Tehát én kaptam már ilyen üzenetet, vagy értesítést.
13: Egészen pontosan azt mondja, hogy az Orion szünetel, miközben a Meta AI-t használod.
10: Aha, és nem kapcsol vissza, hogyha a Meta AI-t befejeztük?
13: Mondja, hogy Orion mostantól aktív, mondja, hogy Orion a kezdéshez, de kettőt egyszerre nem próbáltam még használni. Tehát aha, nem akkor lép életbe, hogy azt mondom, hogy hey Meta, és akkor az Orion szünetel, hanem az Orion egy idő múlva szünetel, azt érzékelve, hogy a Meta-it használom, de nem használtam.
14: Uh-huh. Azt gondolom, hogy itt lehet, hogy megragadnám a lehetőséget, hogyha ugye én, mint az MVGOS segédeszközmentora is vagyok jelen, hogyha bárkinek így van kérdése, akkor a Vakok Szövetség elérhetőségein keresztül tud részemre e-mailt írni az ügyfélszolgálaton keresztül, és akkor megválaszolok kérdéseket, kipróbálok dolgokat, ötleteket, tehát erre van lehetőség.
11: Ugyanez igaz a gépház e-mail
10: kérdései, igen, igen, összegezhetjük
11: is. Írhatnak, csak azért, hogy elvegyük Feri kenyerét, na jó, nem vesszük el, de ide is írhatnak a gephaszcsapat@gmail.com-ra, ha kérdésük van okos szemüveggel kapcsolatban. Feri inkább a Meta AI-ban jobb. Mondhatom azt, hogy mi meg az Orionban?
10: A Meta AI alkalmazásnak a felületét milyennek találod? Van-e még más érdekes funkció a képelemzésen kívül, amit ugye múlt héten mutattál?
11: Szerintem egyébként tökéletes, teljesen akadálymentes.
14: Elvileg össze lehetne kötni az egészség alkalmazással is. Én ezt megcsináltam, de magyarul nem működött. Tehát azt mondta, hogy nem fér hozzá az egészség alkalmazás adataihoz.
11: Különböző angolul csevegő alkalmazásokkal is össze lehet, meg zenelejátszókkal is, amelyben persze a YouTube Music nincs benne.
14: Igen, Apple Music, Spotify.
10: A Voice Vista-val hogyan kötötted össze? Mondtad, hogy a szemüvegen hallottad a Voice Vista 3-t.
11: Nem kötötte, használta, mint egy Bluetooth fülest.
10: Ja, tehát nem kell külön összekötni.
14: Igen, aha, a szemüveg működik, mint Bluetooth-os füles tulajdonképpen. Tehát ha felveszed a szemüveget, akkor már, ahogy összekapcsolod, tehát fölébred a szemüveg és érzékeli, hogy felvetted, akkor rögtön a telefonod hangja, meg a voiceover hangja, meg mindennek a hangja kimegy a szemüvegre, és ott hallasz mindent, és akkor egyszerűen csak elindítod a Voice Vista-t, és akkor már hallod is, amiket a Voice Vista mond, a szemüvegben hallod.
10: Kérdezi még Laci, hogy mi a helyzet esetleg más AI-ok és a Meta szemüveg együttműködésével, például a Be My, ugye Be My AI, de ugye ez nyilván egy egész szoftvert, Be My Eyes, ami nem csak AI, ha viszont csak AI, ez a Pikibat, elvileg ezzel is együttműködni, most kérdés, Magyarországon mi a helyzet?
14: Tehát a Be My Eyes alkalmazással össze lehetne kötni, de csak ott az is feltétel, hogy a Be My Eyes-ba a profilnál az elsődleges nyelv is angolra, meg még néhány nyelvet felsorol a Meta AI az összekötéskor, úgymond hiba üzenetként. Arra kell, tehát angolra vagy még a felsoroltakat, tehát spanyol, most nem jut eszembe többre, kellene átállítanom az profilomba az elsődleges nyelvet, és akkor tudnám összekötni a Be My Eyes-zal, ugyanis amikor én a Meta AI-nak a nyelvét angolra állítottam, akkor is ugyanezt a hiba üzenetet dobta, tehát a Be My Eyes profilomat is az adott nyelvek valamelyikére kéne átállítanom ahhoz, hogy összeköthessem a kettőt, tehát a szemüveget.
11: Mm. És a pikibát sem megy. Nincs erre mód, de akkor itt hadd említsem meg, majd ez hamarosan hallható lesz egy felvételen is, felfrissítjük a szemüveget, mert ez fontos, és amikor ez megtörténik, akkor amikor felveszed a szemüveget, akkor mindig közli egy angol úr veled, hogy hány százalékon van a szemüveged akkumulátora. Én megpróbáltam a Meta AI-ban az elsődleges nyelvet magyarra tenni, akkor hogyha megkérdezem, hogy hány óra, akkor közli, hogy Los Angelesben hány óra van, de magyar időt, tehát a magyar pontos időt mondja be. Tehát, hogyha Magyarországon 15 óra 2 perc van, akkor azt mondja, hogy Los Angelesben 15 óra 2 perc van. Nyilván nem annyi van, de ennyit még elnéznék neki. De amióta magyar, és felveszem a szemüveget, nem mondja be, hogy hogy áll a szemüveg akkumulátora, és erre megpróbáltam rákérdezni, hogy mondja nekem magyarul, hogy mennyin áll éppen az akkumulátor, és közölte, hogy ez a szolgáltatás az én régiómban nem elérhető. Tehát még egy aksi
4: cselet. Ez egy szolgáltatás,
11: hogy az
4: akkumulátor. Még jó, hogy az akkumulátor elérhető. Gondolj bele, hogyha nem lenne, az se elérhető.
11: Na igen, Laci, köszönjük szépen.
4: Köszi.
11: Sok hasznos és fontos kérdést tettél föl, és tisztáztunk a leveled által. Jöttek még levelek, írt nekünk Gini, például egy Orion frissítéssel kapcsolatban, amelynél azt írták, hogy az előzőnél volt egy olyan hiba, hogyha okos szemüveged van, és a háttérben futott az Orion, akkor nem érzékelte az utasításaidat, és nem hallgatott arra, hogy Orion. Hát ez lehet, bár na majd nem árulok el semmit inkább. Most viszont úgy tapasztaltam, hogy tévesen mondtunk a múlt adásban valamit, miszerint, hogy nem lehet lezárni a telefont, mert le lehet. Le lehet zárni, és mondja az információkat az Orion. Na, eddig a frissítésig, mert most megint nem lehet lezárni, de a múlt héten, amikor ezt állítottuk, akkor még téves volt az információ, mert akkor...
4: De most már valós lett. Mondjuk még információkat, hogy jövőre nem valósuljon?
14: Hogy hozzáigazítsák a frissítés.
4: Igen, tehát találjunk egy csomó új szolgáltatás, akkor jövő héten jó lesz.
14: De akkor hallgatják a gépházat.
11: Minden esetre annyi történt, hogy éppen beszélt, hogy nincs akadály, és kész. Amikor lezártam, akkor elhallgatott. És most megint
4: frissíti, az Orion frissült, vagy a Meta?
11: Az Orion.
4: Remek. Még sok ilyen frissítést. Köszönjük szépen. Nem lehet, hogy valahogy konfigurálni lehet ezt az alkalmazáson belül?
13: Nincs ilyen a beállításokban.
14: Meg nem is lenne logikus, mert miért akarnád? Tehát, hogyha lehetne konfigurálni, akkor az kéne legyen alapból, hogy bekapcsolva van, ja, hogy le tud zárni a képernyőt, mert nem életszerű, hogy nem lezárt képernyővel elrakod a telefont.
11: Jó, miért végül is az NVDA-nál is ott van, hogy oldal elrendezése, ha támogatott, és akkor 3-4 hivatkozás van egy sorba. A logikus az lenne, hogy ez ne legyen bejelölve.
13: Igen.
12: Hát legyen konfigurálható, ugye az iPhone-nál is például hívásoknál beállítatod, hogyha lezárod a kijelzőt, akkor semmiképpen ne szakadja meg a hanghívás. Van egy ilyen opció a kisegítő lehetőségekben, úgyhogy tényleg az lenne logikus, hogy ez konfigurálható lenne.
11: Gininek köszönjük a gyors levelet.
4: Csabi is írt nekünk, ilye, hogy az Embraer alkalmazás már letölthető a Microsoft áruházból Windowsra. Ilyen Embraer asztali alkalmazás, próbáltuk-e már?
12: Én megörültem, amikor ezt a levelet olvastam, mondom, milyen jó, hogy van, mert majd biztos az érintőképernyős Windowsos eszközökön is lehet így majd könnyen szöveget bevinni. Sajnos nem korai volt az erőm, nem erről van szó. Ez Windowsra egyfajta oktató, Braille oktató és Braille írás segítő alkalmazás. Gyakorlatilag annyi történik ilyenkor, hogy a számítógép, tehát fizikai számítógépes billentyűzeten az FDS és a JKL lesz ugye a 6 pont, tehát 3, FDS 1-es, 2-es, 3-as JKL, meg 4-5-6.
4: A Pontesnek is volt ilyen programja, azon még gépen is lehetett ilyen elven.
11: Még mutattuk is a gépházban.
4: De durva!
12: Ezt ugye örültem volna, hogyha a Steam Deck-emen mondjuk tudok a 7-szoros érintőképernyőn is írni, mint egy tableten, de hát ez erre még várni kell.
11: Csabi, akkor Máté volt a te embered, mert ő próbálta. Én nagyjából annyit kérdeznék, hogy minek van ez Windowsra is. Ahogy Máté elmondta, továbbra is ez a kérdésem, hogy ez minek, de mindegy, ennyit tud Windowsra az Emrej.
12: Hát mondjuk annak, aki szereti a Bray-t, mint tehát, hogy a fizikai billentyűzeten is Bray-be ír, mondjuk erre van egyébként azt hiszem NVIDIA bővítmény is, talán, tehát lehet, hogy valakinek ez amúgy hasznos.
14: Bennem az a kérdés merül fel, hogy vajon olyanok vannak többen, akik így összességében nézve tudnak Braille-be, de nem tudnak 10 ujjal gépelni, vagy többen vannak azok, akik vakon tudnak 10 ujjal gépelni, és nem tudnak Braille-be. Mert aki tud Braille-be, de nem tanult meg gépelni, vagy nem tudja megtanulni, annak ez lehet, hogy nem rossz lehetőség.
11: Szerintem ott bukta ez a dolog, hogy azért van backspace, van enter, van tab, insert, shift, control, meg egy csomó, tehát úgyis meg kell tanulni egy csomó funkció billentyűt.
14: De nem kell a sok betűt.
11: Nem tudom, hogy akkor már van-e jelentősége annak, hogy megtanulod a betűket, vagy nem, mert tényleg rengeteg funkció billentyű van.
13: Amikor én próbáltam.
11: Hogy nyomsz meg egy alt-it Braille-ben.
14: Hát jó.
11: Arra próbáltam csak rávilágítani, hogy a betűkre így is úgyis szükség van.
10: Hát persze lehet, hogy aki rengeteget gépelt Braille-ben, annak ez lesz a gyorsabb megoldás, tehát hogy akkor is a Braille 6 pont nyomkodásával gépelhet. Erre mondjuk pont jó volt ez a pont, ez Braille Writer, amit még nagyon-nagyon régen mutattunk a gépházban.
13: Amikor én próbáltam az NVIDIA bővítményt, akkor az nem működött Braille-ben. Hiába vittem szerkesztőmezőre, ott sem. Tehát oké, hogy a billentyű kombinációknál a Braille az logikus lenne, hogy nem működik, de szerkesztőmezőben se tudtam vele írni.
10: Karcsi is írt nekünk, hogy tulajdonképpen a szemüveg birtokba vételének a módját kérdezi, tehát kicsomagolás, üzembe helyezés. Én szerintem
12: szerintem hallgass kicsit.
10: Dönget.
12: Hallgass tovább minket, azt javaslom.
13: Én is.
11: A leveleket nagyon szépen köszönjük, és akkor Karcsi, most figyelj!
15: Műsorunk e-mail címe gépházcsapatkukac@gmail.com.
11: Most kedves hallgatók, akkor nézzük így most picit máshogyan rögzítve a szemüveg birtokba vételét, ahogy Meli magáévá teszi ezt a szemüveget.
13: Így van, ugyanis ez mai nap folyamán megérkezett hozzánk, megkísérelem kibontani.
11: Hát a csere folyamat véget ért, kezében a doboz, és reméljük, hogy ez már illeszkedik Meli pici fejére.
13: Megpróbálkozom lehetőleg elszakítás nélkül kibontani.
11: Sérülésmentesen. Valami ragasztó volt rajta, arra emlékszem, hogy kellett olló. Két végén nyílik egyébként, két rövidebbik végén. Nyilván abból az egyiket kell felnyitni. És Meli bátoran azonként megharcol a dobozzal olló nélkül is.
13: Mert hogy az egyik vége ki is nyílt, én azért kinyitom a másik végét is, ha már így rájöttem. Dobozban található maga a szemüveg, ez benne van a tokban.
11: Mit tartalmaz még a doboz? A tokot már Meli a kezembe helyezte.
13: Tartalmaz egy csomó papírt, illetve szemüveg törlőkendőt.
11: És mi?
13: És én mást nem találok.
11: És hol helyezkedik el a kábel?
13: Jó kérdés, hogy egyáltalán kaptunk-e?
11: Meli lázasan kutatta a dobozban, ott kábelt nem találtál, ugye?
13: Igen, a doboz tartalmát ki is szedtük, félre is raktam.
11: És azt szeretnéd, hogy adjam oda a szemüveg tokot?
13: Hát vagy néznek te, de igen.
11: Nézzek te, a tiéd.
13: Kinyitottam, itt van maga a szemüveg. Kábelt a tokban sem találok. A szemüveg szárán még van ilyen fülvédő.
11: Ilyen WC papírokat húztak a szemüveg szárára.
13: Én ezt most levettem róla, és első körben megnézem, hogy jó-e a fejemre. Hát nagyon rossz hírem van, nem. Hát kedves hallgatók, ezáltal, hogy nem jó, én ezt nekiadom a Zolinak, mert rá viszont tökéletes, amúgy is szeretne ő is egy ilyet, most neki lesz.
11: Innentől kezdve akkor viszont én veszem át a szót, bár Meli hathatós, sőt héthetős segítségére igen számítok. Kezdjük akkor előről, hogyan is működik ez. Hát leszedjük az App Store-ból a Meta AI alkalmazást, ezt Google Play-ből is és App Store-ból is le kell szedni, hogyha ezt a szemüveget használatba szeretnénk venni.
15: App Store. Extool, ma, lapsor, keresés, lap, kijelölve, keres, játékok, apok és egyebek, keres, braille képernyővelitel, keresési mező, szerkesztést végez, játékok, apok és egyebek, karaktermód, beszúrási pont az elején. Nagyem, Meta.
11: Beírtam, hogy Meta AI, Meta AI, Meta AI.
15: Braille képernyővelitel leállít, szövvez, hitlek, hirdet, négy, illusztrát, szám, illusztrát, Meta AI, a személyes mi asszisztensed, gomb.
11: Ez kell?
13: Igen.
15: Letöltés, a beli vásárlások, gomb. Letölti, jelzés, ex használja a zárulás gombot, kattintson duplán a telepítéshez. Face ID, kész, App Store, Meta AI, keresési mező.
11: Közben a szemüvegnek a tokban kell lennie.
15: Meta AI, a személyes megnyitás, gomb. Megnyitás. Meta AI, a Meta AI használatának megkezdése, gomb. Készülékbeállítása. A Meta AI használatának megkezdése, gomb.
11: Na most nem tudom, hogy mit kell tennem. A Meta AI használatának megkezdése, vagy készülékbeállítása. Itt én már Meli felé kacsintok.
13: Szerintem a Meta AI használatának.
15: A Meta AI használatának bezárás, gomb. Profilkép, gomb. Folytatás, mint Zoltán Bojtól, gomb. Betöltés, 3, vissza, gomb. Vissza, gomb.
11: Felismert engem.
15: Létrehozod a Meta fiókodat a Facebook fiókoddal, címsor. Zoltán Bojtól, Facebook. Ha így hozod létre a fiókodat, könnyebben elérhetsz olyan funkciókat, amelyek több termékünkben is működnek, például ugyanazokat a bejelentkezési adatokat használhatod a fiókjaid eléréséhez. Mit jelent ez számodra? Címsor. Ha engedélyezett számunkra, hogy összevonjuk és felhasználjuk az ebbe a fióközpontba felvett fiókokból származó adataidat a metavállalatok különböző termékeiben, a következőket biztosítjuk számodra. Metavállalatok különböző termékeiben. Link. Személyre szabott a vélemények. Ha hirdetéseket jelenítünk meg számodra, például a történetek vagy a videók között, ha hirdetéseket jelenítünk, személyre szabjuk a lehetőséget nyújtó összekapcsolt használati élményekre. Továbbfejlesztjük termékeinket, és olyan választ kényebb, bíz ezeket egy helyen.
11: Szóval semmire nem jó, de annyi a lényeg, hogy a jelszavunk az ugyanaz lesz.
15: Folytatás a Facebook nélkül. Gomb. Elfogadás és folytatás. Gomb. Elfogadás és vissza. Gomb.
11: Elfogadjuk.
15: Vissza. Gomb. A Meta AI adataid megerősítése. Cím. Módosíthatod ezt a Facebook fiókodból importált adatot. Felhasználó név. Profile fotó. Név. Nem kötelező. Zoltán Bojtól. Szöveg. A megerősítés lehetőségre kopintással elfogadod az mi feltételeinket. Mi feltételeinket. Link. Meta AI fejlesztése. Tiltakozhatsz. Megerősítés. Gomb. Betöltés. 3 pont. Folyamatban van a Meta fiók létrehozása. Ez még pár pillanat. Betöltés.
11: Letelt a pár pillanat.
15: Jelzés. A Meta AI értesítéseket szeretne önnek küldeni. Tiltás. Engedélyezés. Gomb. Meta AI, menü, gomb, szemüveg, gomb, inkognitó mód, gomb, Meta AI, címsor, animáld a fényképemet, hoz létre képet, gomb, tanulás és fejlődés, elemzés, gomb, a Meta AI megkérdezése, kérdés a Meta AI számára, médiatartalom megadása, azonnal, gomb, küldés, gomb, Q.
11: Hát itt úgy látom, hogy valamit írni lehet, de elvileg készen vagyok a bekonfigurálással.
13: Így van, megpróbáljuk összepárosítani a szemüveget. Meg a telefont.
11: Meg a Meta AI-t.
13: Meg az Orion.
11: Jó, ennél többet ebből nem lehet kihozni. Felsoroltunk mindent.
13: Ami ehhez kell, így van. Látunk itt egy menügombot, az a legelső velem.
15: Menü, gomb.
13: És ha jobbra megyünk.
15: Szemüveg, gomb.
13: Erre a szemüveg gombra rá kell koppintani.
15: Menü megnyitása, gomb. Jelzés. Engedélyezi a Meta AI számára a Bluetooth eszközök megkeresését.
13: Igen.
15: A telefonod térkép. Több mint a Bluetooth eszközök. Engedélyezés, gomb. Meta AI. Menü megnyitása, gomb.
13: Jobbra.
15: Készülék megadása, gomb.
13: Erre kell rámenni.
15: Bezárás, gomb.
13: És itt majd ki kell választani, hogy milyen típusú készüléket szeretnénk hozzáadni.
15: Szemüveg kiválasztása, címsor. Ray-Ban Meta, gomb. Modelo, gomb. Oakley Meta Vanguard, Oakley Meta Hofstun. Ray-Ban Meta Optics, gomb. Meta Ray-Ban Display és Meta Neural Band. Ray-Ban Stories, gomb. Meta Ray-Ban
11: Oakley
15: Modelo, gomb. Ray-Ban Meta, gomb.
11: Ez
13: neked
11: van,
13: ez kell, igen.
15: Ray-Ban Meta, vissza, gomb.
13: Mehetünk jobbra.
15: Első lépésként távolítsd el a fület. Címsor.
13: Ez megtörtént.
15: A szemüveg helyes beállításához távolítsd el a védőfület.
11: Ezeket a papírszalvétaszerű szárvédőkre gondol?
13: Igen.
15: Hagyd a szemüveget a tokban, hogy bekapcsolódjon és töltődjön. Ha a LED nem vált kék színre, tarts lenyomva a tok hátulján lévő párosítás gombot 5 másodpercre. Engedd el, amikor a tokon lévő LED kékre vált.
13: Na most ezt ilyenkor, ha tényleg kékre vált, ne kockáztassunk szerintem, nyissuk ki a tokot, és nyomjuk a gombot egy kicsit hosszan, ami a töltő fölött van, így a tok hátulján. Egy ilyen nagyon minimális, alig észrevehető gomb, mint az AirPods-oknál, akinek van esetleg.
11: Igen, itt van a töltőnél, de ezt ki kell nyitni a tokot?
13: Igen.
11: Miért?
13: Mert ugyanolyan elven működik, mint a Bluetooth-os fülhallgatók, hogy a tokot is párosítod, meg a szemüveget is párosítod, és gondolom akkor a szemüveget nem látná, hogyha le van csukva.
15: Bekapcsolt kék LED, gomb. Nincs tokod, gomb.
11: De van tokom. Akkor...
15: Bekapcsolt kék LED, gomb.
11: Ez kell?
13: De nyomod a gombot?
11: Még nem.
13: Akkor nyomjad. Tok kinyit, és nyom hosszan.
11: Nyomtam.
13: Jó, próbáljuk meg bekapcsolt kék LED gombra
15: menni. Lapfogópontja. Dupla készülék található. Címsor.
13: Ez az.
11: Még nem is nyomtam meg.
13: Jó.
15: Ray-Ban függőleges vonal Meta, RB Meta 0032. Kapcsolódás, gomb.
13: Ez az.
15: Nincs tokó. Párosít. Bluetooth párosítási kijelzés. Bluetooth párosítási kérelem. A RB Meta 0032 csatlakozni szeretne az ön iPhone eszközéhez. Mégsem. Párosítás. Gomb. Meta AI. Párosítás. Címsor. Párosítva. Címsor. Betöltés. Wi-Fi hálózatok keresése. A Wi-Fi hálózatod megadása. Címsor. Add meg egy hálózatot, hogy a készülékek töltésének ideje alatt automatikusan importálhassd a médiatartalmakat és telepíthessd a készülék frissítéseit. Telekom hozzáadása. Jelszóval védett hálózat. Gomb. Telekom biztos braille képernyőbevitel.
16: Amikor wifi hálózat kiválasztására kerül a sor, azt érdemes elolvasni vásárlásnál, hogy milyen wifi-t tud. És ha tud 5G-s wifi-t, akkor kiadja azt is, ha viszont nem, és,
11: akkor csak a kettő,
16: és valakinek van 5G-s wifi-ja is, akkor se fogja kiadni, mert nem képes hozzá kapcsolódni, akkor csak a 2,4-eset adja ki.
11: Hírom a jelszó.
15: Kész. Vissza, gomb. Hálózat hozzáadva. A Meta-AI alkalmazáshoz hozzákapcsolt készülékek töltés közben automatikusan frissítik és importálják a médiatartalmakat. A készülék beállításainál bármikor kikapcsolhatod az automatikus frissítéseket. Tovább, gomb. Termék az alapok, termék bemutató bezárása. Gomb, az alapok megismerése. Címsor. Vedd fel a szemüveget.
11: Vegyem fel.
16: Igen.
11: Kiemelem a tokból. Tokot becsukhatom?
16: Igen.
11: A szárait kinyitottam. És felvettem a szemüveget. És zenélt. Megpróbáltam hangosra venni.
15: Remélem a próbezárása. Gomb. Első oldal, összesen, 6. Animáció leírása. A jobb halántékodnál található gomb egyszeri megnyomásával tud fényképet készíteni. Újra, gomb. Fénykép készítése, címsor. Nyomd le egyszer a felvétel gombot. Fontos, a LED villogása jelzi másoknak, hogy éppen felvételt készítesz.
16: A gombot, a szemüvegen a gombot kell nyomni.
11: És ez a jobb halántékom, aha. Megnyomtam.
16: Volt hang?
11: Nem.
16: Röviden.
11: Most volt. Most
15: teljesítve, 1/6. Termék bemutató bezárása, gomb. Második oldal, összesen, 6. Animáció leírása, a jobb halántékodnál található gomb lenyomva tartásával tudsz felvételt indítani. Leállításához egyszer nyomd meg.
11: Tehát hosszan kell nyomva tartani, akkor felvételt indít, és ha jól értem, akkor röviden megnyom, akkor leáll.
16: Igen.
15: Fontos. A LED villogása jelzi másoknak, hogy éppen felvételt készítesz.
11: Tehát akkor most veszünk, és megnyomjuk egyszer röviden. Hát ment a hang a telefonomra.
16: Igen, mert most használja a mikrofonokat.
15: A jobb halántékodnál található gomb egyszeri megnyomásával tudod leállítani a felvételt. Lépés teljesítve, 3/6.
11: Teljesítettem ezt.
15: Termékben, negyedik oldal, összesen, 6.
11: És vissza is jött a hanga.
15: Animáció leírása, a jobb halántéko, újra, gomb. Animáció leírása, negyedik oldal.
11: Ez az animáció az időnként elugrik, és ráugrik az újra gombra, ez eddig nagyjából mindig ez történt, de igyekszem.
15: Animáció leírása, a jobb halántékodnál az érintő fel.

0: egyik oldal, összesen 6. Zene szüneteltetése az érintő felület a jobb szál mentén található. Filóton a felek és a fület közé. Címsó. Egyszerkezés az érintő felület. Lépés teljesítve, 6/6.
1: Hú, szüneteltettük a zenét.
0: Animáció leírása, a jobb halántékodnál az érintő felületre egyszer kopintva tudsz hanglejátszást felfüggeszteni. Szép volt, címsor. Ezek az alapok. Most pedig állítsunk be néhány speciális funkciót. Tovább, gomb.
1: Hát akkor tovább.
0: Háttér videó felfüggeszt, bezárás, gomb. Háttér videó, gomb. Hangvezérléses, kéz nélküli használat, címsor. A hangot használatával fényképeket és videókat készíthetsz, hanganyagokat hallgathatsz, és kapcsolatban maradhatsz az ismerőseiddel. Lehetséges lépések megjelenítése, gomb. Tovább, gomb. Kihagyás, gomb.
1: Hát ez szerintem a Hey Meta lesz.
2: Igen.
1: Ami ebben a régióban nem működik, megpróbáljam azért?
2: Szerintem nem muszáj, mert ebben a régióban úgy sem működik, és nem
1: és
2: fogod használni.
1: Csinálni.
2: Kihagyás, kihagyad, és akkor szerintem...
1: De most csinál valamit, hogyha mi megnyomom?
2: Igen.
0: Tovább. Bekapcsolod a hangvezérlést. A hangot használatával fényképet és videót készíthetsz, hívást indíthatsz, üzenetet küldhetsz, és egyéb funkciókat használhatsz. Ha engedélyezed a adatvédelmi közleményünkben, hangvezérlés bekapcsolása, gomb. Hangvezér... Elfogadod a hangfelvételek tárolását a metatermi... Nem tárol. Halvány. Gomb. Hangfelvételek tárolása. Halvány. Gomb. Kliktus szóltó te boton. Gomb. Nem tárolod. Gomb. Nem. Megosztasz további adatokat a metatermékek továbbfejleszti. Ne ossza meg. Gomb. További adatok megosztása. Gomb. Ne ossza meg. Gomb. 1/3. Hanganyagok hallgatása útközben. Alkalmazások hozzákapcsolásával közvetlenül a szemüvegedről tud zenét, podcastokat és egyéb tartalmakat lejátszani. Apple Music, Hey Meta, Plaish Mode Jazz, csatlakozás, gomb. Amazon Music, Hey Meta, Spotify, Hey Meta, később, gomb.
1: Hát ezt későbbre fogom tenni, mert pont olyan alkalmazás nincs, amit én használni.
2: Igen.
0: Ne maradj le egy üzenetről sem. Címsor. Kéz nélkül, csak a szemüveg használatával indíthatsz hívást és küldhetsz üzenetet, illetve oszthatsz meg tartalmakat. Hey Meta, Calana, csatlakozás, gomb. Facet, Hey Meta, Calgoven, csatlakozás, gomb. Instagram, Hey Meta, Sarjetaton Instagram, csatlakozás, gomb. Messenger, Hey Meta, Mesage Ethan, csatlakozás, gomb. Facebook, Hey Meta, Post később, gomb.
1: Hát ezeket meg kell adnom, nem?
2: Nem kell megadnom, mert úgysem működik.
0: Sem.
1: Csak a jó, akkor később.
0: Facebook később, gomb.
2: Ugye azért mentünk a későbbre a zenénél is, elsősorban, mert nincs olyan alkalmazás, amit tudna használni az Ali, másodszorban meg azért, mert úgysem működik az értesítések sem, meg a zene sem itt.
0: A szemüveg személyre szabása, címsó, további funkció beállításával kihozhatod a maximumot a szemüvegedből. Hang beállításai, válasz beszéd hangot és nyelvet a Meta Ali alkalmazáshoz, beállítás, gomb. Apple Health, Hey Meta, Hoffardigirullas vejek, csatlakozás, gomb. Strava, megoszthatod a tevékenységeit, statisztikai adatait az ismerősek, Garmin, adatok szinkronizálása és e-mail cím, megadhatod a Metamark, a beállítás befejezése, gomb.
1: Mehetek el?
2: Szerintem igen.
0: Menü megnyitása, gomb.
1: Jó. És most akkor állítsuk be még, ami fontos lehet. Hogyan tudok hívásokat fogadni, kezdeményezni?
2: Kezdeményezni a telefonodon tudsz kézzel, hívást fogadni pedig. Ugyanúgy, ahogy a lejátszás per szünetet megnéztük, az érintő felületen dupla koppal és a média gombokat elmondanám ugyanígy. Lejátszás per szünet az egyszer megérint az érintő felületet, dupla kopp az a következő, tripla kopp pedig az előző szám. És a hangerő növelése, csökkentése pedig a szemüvegen előre húzod a kezed az arcod felé, a csökkentése pedig a füled felé húzod.
1: Igen, és ez nagyjából a halántékon környékén van ez az érintő felület.
2: Igen, és ha nem szól éppen semmi, akkor lehet hallani ilyen kis apró kattanást.
1: Megpróbáljuk. Erre gondolsz?
2: Igen.
1: Jó. Elmondtad a médiát, meg a telefont, rendben van. Na de most még nem fog csörögni a szemüvegenen, hiszen a kontaktokat engedélyeznem kell.
2: Így van, amit meg a beállításokban tudsz engedélyezni a Bluetooth-on belül, hogyha a saját eszközeid között megkeresed a szemüveget, mert hogy a Meta AI alkalmazás csatlakoztatásakor, amikor összekapcsolódott a szemüveg és a telefon, az a beállításokban is megjelenik.
0: Beállítások. Bluetooth. Be. Gomb. Beállítások. Visszagomb. Bluetooth. Kapcsolód. Bluetooth. Ez az AI saját RB Meta 0032. Kapcsolódva. Gomb.
2: Meg is van.
0: Műveletek elérhetők.

0: értesítések megjelenjenek ezen az eszközön. NIM, RB Meta 003, kontaktok szinkronizálás. Engedélyezi, hogy ez a kiegészítő a hívásokhoz és üzenetekhez hozzáférjen az eszköztípus. Gomb. Leválasztás. Gomb. Az eszköz.
1: Ezek vannak, tehát akkor...
0: Üzenetértesítések, RB Meta 032. Üzenetértesítések megjelenítése. Kapcsoló gomb. Ki. Be. Engedélyezi, hogy az üzenetért NIM, RB Meta 032. Gomb. Kontaktok szinkronizálása. Kapcsoló gomb. Ki. Be. Engedélyezi, hogy ez a kiegészítő a hívásokhoz és üzenetcsoportok, címsor. Kijelölve, telefonkedvencek. Kijelölve, telefonelőzmény. Kijelölve, összes kontakt. Eszköztípus, gomb.
2: Ugye itt lehetne szerkeszteni, hogy mi az, amihez hozzáférje, mi az, amihez nem. Alapvetően minden ki van jelölve, és nekünk erre szükségünk is van, hogy bárkitől is tudjon hívást fogadni, illetve kezdeményezni. És készen vagyunk.
1: Jó, akkor már csak egy van hátra, az Orient hozzáadni a Metaihoz, ugye?
2: Még egyet szeretnék megmutatni, hogy hogyan tudod készülék akkumulátorát megnézni. Nyisd meg az appot.
0: Metai, menü, gomb.
2: Jobbra.
0: Incognito mód, gomb.
2: Jobbra.
0: Metai, címsor.
2: Még jobbra.
0: A Javiner 0032 csatlakozik. Az akkumulátor töltöttségi szintje 100%-os, gomb.
2: Itt írja azt, hogy hány százalékos. Ha ebbe belemegyünk.
0: A menü megnyitása, gomb.
2: Jobbra.
0: Készülék beállít, egy importálandó elem. Készülék megadása, gomb. 1/1 készülék, Heavener 0032. A szemüveg akkumulátorának töltöttségi szintje 100%-os. Energiatakarékos mód, ki. Kéz nélküli kommunikáció, a FHChat, a Messenger és az Instagram összekapcsolható a készülékeiddel, gomb. 0 médiatartalom található, importálás, gomb. Galéria, címsor. Galéria, az összes, gomb. A galériát használatához a Meta AI alkalmazásnak hozzáférésre van szüksége a filmtekercsethez.
2: Itt a tagot valamiért nem írja, de lehet, hogy a beállításokban fogja, amit most meg is fogunk nyomni, mert hogy az Orion összekapcsolása a szemüveggel ezt a Meta AI-ban kell engedélyezni. Menjünk fel a tetejére.
0: Menü megnyitása, gomb. Készülék beállítások.
2: Készülék beállítások.
0: Készülék beállítások, gomb. Bezárás, gomb.
2: Jobbra.
0: Beállítások, címsor. Profil megtekintése, Kukac Zoltán Bojtor, 33, gomb.
2: Még?
0: Előfizetések, címsor. Ingyenes Meta AI, válts magasabb csomagra az elvi további használatához. Ingyenes Meta AI.
2: Persze, azért váltsak csomagra, hogy ne tudjam használni.
1: Na igen.
0: Csomagváltás, gomb. Szemüveg, címsor. Heavener 0032, gomb. Online vásárlás, gomb. Virtuális felpróbálás, gomb. Meta AI beállítások, címsor. Mentett helyszínek, gomb. A képmásod, gomb. Alkalmazás kapcsolatok, gomb.
2: Ebbe kell belemenni.
0: Vissza, gomb. Alkalmazás kapcsolatok.
1: Tehát alkalmazás kapcsolatok.
2: Így van.
0: Kéz nélküli kommunikáció. Kapcsold össze a FHChat appot, a Messengert vagy az Instagramot mindegyik szemüvegeddel. Gomb. Nincs kapcsolat. Címsor. Amazon Music. Gomb. Apple Music. Gomb. Gmail. Gomb. Google Contacts. Gomb. Google Naptár.
2: És itt
0: gomb.
2: Ki kell választani.
0: Naptár. Outlook.com email. Gomb. Outlook.com teutle. Gomb. Spotify. Gomb.
2: Ki kéne választani az Oriont, amit most itt nem enged. De tegyünk még egy kísérletet, zárd be ezt, légy szia, hogy van.
0: Adlátó. Meta AI, aktív. A Meta...
2: Nyisd meg az Oriont.
0: Orion. Újdonságok ebben a verzióban. Címsor.
1: Picit változott a hang is, a kodek.
2: Igen, és azért nem engedte, mert frissült az Orion, és nem volt használva azóta. Menjünk jobbra.
0: Tervezze fel az Orion akadálymentesített partnerhelyszíneit egy teljesen újra tervezett kereső oldalal, amely minden eddiginél könnyebbé teszi az akadálymentesítést előtérbe helyező helyek felfedezését. Fedezze fel a helyszíneket most. Gomb. Megvan. Gomb.
2: Szerintem erre.
0: Lapfogója. Félképernyő. Gomb.
2: Jobbra.
0: Ki. Mi szemüveg észlelvez.
2: Jobbra.
0: Észrevettő, hogy mesterséges intelligencia alapú szemüveget van csatlakoztatva az iPhone-hoz. Szeretnéd használni az Orion készülékkel? Csatlakozás. Gomb.
1: Yes. Nyomjon meg a csatlakozást.
2: Így van.
0: Visszagomb. Orion az AI szemüvegedben. Címsor. Az Orion készüléket csatlakoztathatod AI szemüvegedhez, hogy kész használat nélkül használhassd az alkalmazást. Először is győződj meg róla, hogy a szemüveget teljesen be van állítva a Meta alkalmazásban az iPhone-on. Ezután engedélyezd a lehetőséget az Orion alkalmazás beállításaiban, és kövesd az utasításokat. Amikor az Orion készüléket AI szemüveggel használod, mindig győződj meg arról, hogy a szemüveged be van kapcsolva és Bluetooth-on keresztül csatlakozik. Akár beszélhetsz is az asszisztenssel, és elindíthatod vagy leállíthatod a Orion funkcióit a szemüvegeden, miközben az iPhone zárolva van, csak mondd ki a Orion vagy a leállítás parancsot. Csak győződj meg arról, hogy az Orion figyel a megfelelő hangutasítási mód kiválasztásával az Orion alkalmazás paramétereiben. Ha bármilyen problémát tapasztalsz, jelentsd nekünk a dedikált gombbal, vagy jelentsd a Metának az alkalmazás megnyitásával és a telefon megrázásával. Bezárás. Gomb.
2: Ezt bezárhatod.
0: Visszagomb. A hiszemüveg. Címsor. Először is. Csatlakoztasd az... A Met Crush-e gomb. A legújabb frissítések lekérése.
2: Megnyílt a Meta AI alkalmazás, ami nem is baj, mert ez lett volna a következő lépés. Azt akartam mondani, hogy csatlakoztassuk a Meta AI-on keresztül az Oriont, csak ezt nem tudta végigmondani. Menjünk a tetejére.
0: Crush-e gomb. Kapcsolt hozzá az Orion alkalmazást a Meta készülékeidhez. Címsor.
2: Erre nekünk címsor. Szükségünk van.
0: Kapcsolod az Orion alkalmazást. Hozzáférhet a készülékeidhez néhány konkrét alkalmazás funkció használhatóvá tétele céljából. A hozzáférés az összes készülékre vonatkozni fog, amelyet hozzákapcsoltál a Meta AI alkalmazáshoz. Teljes szabályozhatóság, címsor. Te döntheted el, hogy mely alkalmazások férhetnek hozzá a készülékeidhez. A hozzákapcsolt alkalmazások jogosultságot kérhetnek, hogy hozzáférhessenek a készülék bizonyos funkcióihoz. A hozzákapcsolt alkalmazásokat bármikor kezelheted a beállításoknál. Kiadási csatorna. Produktion. 0-0-4. Összekapcsolás. Gomb.
1: Hát itt csak ez van, mehet?
2: Igen.
0: Orion. Visszagomb.
2: És visszatértünk az Orionhoz.
0: A hiszemüveg. Címsor. Ha viseled a szemüvegedet, de továbbra is inaktívként jelenik meg, vedd le, hajtsd össze, majd tedd vissza. Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor nyisd meg a Meta AI alkalmazást, és győződ meg arról, hogy a szemüveged napra kész. Ha a probléma továbbra is fennáll, menj az iPhone Bluetooth beállításaihoz, keresd meg a szemüvegedet az eszközök listájában, és kopints rá a kapcsolat újbóli létrehozásához. Ezután térj vissza ide.
1: Miért most valami probléma van?
0: A hiszemüveg. Címsor.
2: Ezt mindjárt megtudjuk, hogy van a probléma, nekem volt.
0: Ha visel, használjon mesterséges intelligencia szemüveget. További információkért. További információ, használjon mesterséges intelligencia szemüveget. Kapcsolódom. Be. Bluetooth aktiválás. Érvényes. Gomb. Összecs. Eszközcsatlakozás. Érvényes. Gomb. Összecs. Eszközérzékelés. Érvényes. Gomb. Össz. Alkalmazás verziója. Érvényes. Gomb. Össz. Eszközkompatibilitás. Érvényes. Gomb. Összecsukva. Eszközaktivitás. Érvénytelen. Gomb. Kibővített. Vedd fel őket, várj akár 10 másodpercet, hogy aktívak legyenek. Probléma jelentése. Gomb.
2: Addig közben nem mondanám, hogy a készüléknek az akkumulátorát megtaláltuk, de a TOK akkumulátorát még azóta se. De biztos, hogy meg lehet valahol nézni.
0: Meta AI, a Helodiner 0032 csatlakozik. Az akkumulátor töltöttségi szintje 97%-os. Gomb. Vissza. Gomb. Készülék beállítások. Helodiner 00H keresés. Gomb. Rendszer. Címsor. Frissítések. Gomb.
1: Na megnézzük a frissítéseket.
0: Vissza. Frissítések. Cím. Helodiner 0032. Automatikus frissítések. Ezzel bekapcsolod az automatikus frissítést a Meta AI alkalmazást használó összes készülékhez. Kapcsoló gomb be. Műveletek a frissítés telepítésére később kerül sor, telepítés most, gomb. Műveletek elérhet, 0%. Lapfogó pontja. Dupla kopintással elvetheted az alsó lapot, gomb. Helyi hálózat bekapcsolása, címsor. A Meta készülékeid beállításának befejezése. Fényképek és videók importálása a készülékeiből, 25%. Frissíti tovább, a letöltés befejeződött. Frissítéseket telepíthetsz a készülék wifi-n keresztül. Tovább, gomb. Engedélyezés. Engedélyezi a Meta AI számára, hogy a helyi hálózatokra csatlakozó eszközöket keresen. Ez lehet térkép. Engedélyezés. Gomb. Meta AI. Frissítések bezárása. Gomb. Frissítések. Címsor. Helodiner 0032. Verziószám. 126. Címsor. A frissítés újdonságai. Nincsenek kibocsátási megjegyzések. Más, hagyd megnyitva az alkalmazás, a szemüveg pedig maradjon a közelben a frissítés befejeződéséig. Frissítés telepítése. Gomb. Frissítés telepítése. Folyamat. 0%. Jelzés. A Meta AI csatlakozni szeretne a RB Meta 0032 wifi hálózathoz. Mégsem. Gomb. Csatlakozás. Gomb. Meta AI. Frissítések. Címsor. 0%.
2: Ez hosszú lesz.
0: Tarts megnyitva az alkalmazás. Importálás. 0 per 1. Frissítések. Cím. Helodiner 0032. Folyamat. 4 perc van hátra. 3 pont. Folyamat. 17%. 19%. 27%.
1: Újraindult.
2: Uh-huh.
1: 88%, most már angolul közölte velem.
0: Helodiner 00, verziószám, 120, a szemüveged napra kész.
1: A szemüveged napra kész, ezt mondja nekem, és akkor most próbálkoznék én meg újra az Orionnal.
0: A szemüveged napra Meta-i kész.
1: Becsukjuk.
0: Adváltó. Meta AI, a Met...
1: Oriont kinyitjuk.
2: És eddig ugye nem is mondta, hogy hány százalékon van az akkumulátor,
0: tehát ez
2: is a frissítéssel
0: jön
2: be. Amikor felveszi
0: valaki,
2: akkor be fogja mondani.
1: Orion, hogyan segíthetek Orion megnyitása?
0: Könnyebben hozzáférhető helyen. Nyissa meg a szemüveged nincs beállítások. Gomb. A szemüveged nincs csatlakoztatva.
1: Nézzük.
0: Végül engedélyezd az alt kamerád elérését. Orion. A met braille képernyőbevitel. Felújult braille képernyőbevitel leállítása. Dupla kopintással elvetheted. Engedélyezed az Orion alkalmazást, hogy hozzáférhess a kamerához a Meta készülékeken.
2: És erre
0: mindig
2: látom.
0: Legyen engedélyezve. Újseletted. Gomb. Engedélyezés egyszer. Újselet. Nem engedélyezem. A hozzá kapcsolt alkalmazások. Nem enged. Mindig legyen engedélyezve. Újselet. Mindig legyen engedélyezve. Seletted.
1: Ezt kiválasztjuk. Ez azt mondja, hogy unselected, illetve selected.
0: Enged. Nem enged. A hozzá kap megerősítés. Gomb.
1: Megerősítés. Gomb. Így.
0: Orion. Visszagomb.
1: És szerintem meg vagyunk.
2: Nézzük azért meg.
0: A szemüveg, címsor. Végül engedélyezd az alkalmazásnak a kamerád elérését. Használjon mesterséges intelligencia szemüveget. További információkért. További információ, használjon mesterséges intelligencia szemüveget.
1: Kapcsológom.
0: Be. Érvényes. Kap. Bluetooth aktiválás. Érvényes. Eszközcsatlakozás. Érvényes. Eszközérzékelés. Érvényes. Alkalmazás verziója. Érvényes. Eszközkompatibilitás. Érvényes. Eszközaktivitás. Érvényes. Gomb. Kamera hozzáférés. Érvénytelen. Gomb. Kibővített. Kér. Gomb. Probléma jelentése. Vásároljon Misen. Vásároljon.
1: Hát pedig elvileg ezt engedélyeztem, de akkor megnyomjuk a kér gombot.
0: Meta AI. Lapfogó pontja. Dupla kopintással elvethet. Engedélyezed az Orion alkalmazást, hogy hozzáférhess a kamerához. Mindig legyen engedélyezés egyszer. Újselet. Mindig legyen engedélyezve. Újseletted. Gomb. Mindig legyen engedélyezve. Seletted. Enged, nem enged, a hozzá megerősítés, gomb.
1: Ezt még egyszer megcsináljuk.
0: Viszont.
3: Ó, Orion mostantól aktív. Mondd ki, hogy jó Orion a kezdéshez.
1: Úgy néz ki, hogy sikerült.
2: Igen.
1: Nekem most jó lassúra van állítva az Orion tempóm, mert a múltkor egyszer néztem, hogy lehet-e állítani a beszédtempóját, és igen, lehet. Sikerült az Orion. Tehát az a lényeg, hogy a Meta AI alkalmazásban, ez volt a nehézség a dologban.
2: A frissítés kell.
1: Rá kell menni a szemüveg nevére, és ott a frissítéseket kell választani, és végigmenni a frissítési folyamatot, meg kell erősíteni. Frissítés, igen, akarjuk, töltse le, telepítse, aztán a szemüveg újraindul, akkor ne ijedjünk meg, de utána megvan, és akkor még kamerát kér, hogy engedélyezzünk, bejön a metai engedélyezzük, majd aztán az Orion alkalmazásban még egyszer kérni kell a kamera engedélyezését, ismét előjön a metai, megint ki kell választani azt, hogy mindig használhassa a kamerát, újra meg kell erősíteni, és ilyen bonyolult eljárás után már aktív az Orionunk.
0: Orion megnyitása. Orion hogyan segíthet el a gomb?
3: Mondd ki, hogy jó Orion a kezdéshez.
2: Ez jó.
0: Hogyan segíthetek? Gomb. Könnyebben hozzáférhető. Nyissa meg a standard funkciók menüjét. A szemüveged jelenleg csatlakoztatva van. Beállítások. Gomb. Beállítások.
1: És akkor hogyan kérem meg arra? Jelezze, hogy akadály van előttem.
2: Menj bele abba, hogy nyissa meg a standard funkciók menüjét.
0: Nyissa meg a standard funkciók menüjét. Vizuális kérdés. Gomb.
2: És ott van egy vizuális kérdés gomb. Ebbe is menj bele.
0: Írja be a keresést. Visszagomb.
2: És a kereső mezőbe kell
0: vizuális
2: beírni
0: kérdés.
2: Ezt a szöveget.
0: Vizuális kérdés. Címsor. Mit tehetek önért a vizuális kérdés ügyben? Gomb. Írja be a keresést. Szövegmező.
1: Ide?
2: Ide.
1: Szövegmező. Mit írjak be?
2: Szólj, ha akadály van előttem.
0: Előttem. Zajlek. Írja be a keresést.
3: Vagy fókuszáljon egy érdekes területre, hogy meg tudjam válaszolni a kérdését. Az asztalon van egy fehér tálca és egy szürke doboz, de ezek az asztalon vannak, ami azt jelenti, hogy körülbelül derék magasságban helyezkednek el, és nem akadályozzák az előre haladást.
1: Ezt így nagyjából kiveséztük.
3: Asztal van, ami akadályt képez. Az asztalon van egy szürke színű, Headliner feliratú doboz, egy fehér tálca és egy fekete tárgy, valószínűleg egy pénztárca vagy telefon.
1: Fölismertem a saját dobozát. Az Orion működik.
3: Jelenleg egy szemét látok egy széken ülve.
1: Ilyenkor mi történik?
3: Elnézést, de nem teljesen értem a kérdését. Megismételném, kérem.
2: Hoppá, hoppá.
1: Jelez, ha akadály van előttem.
3: Rendben, a kamerát használom a válaszadáshoz. Kérem, várjon néhány másodpercet. Jelez, rendben, lassan mozgassa a felét.
2: Kedves hallgatók.
3: Vagy fókuszáljon egy érdekes területre. Hogy meg tudjam válaszolni a kérdését.
2: Elindult.
3: Jelenleg nem látok semmilyen akadályt.
2: A hangvezérlés, annak ellenére, hogy múlt héten ezt elmondtuk, hogy nem sikerül beindítani, most valahogy mégis sikerül. Reméljük, hogy ez továbbra is működni fog. Ez nekem így tetszik.
1: És ha sikerül, akkor hanggal lehet vezérelni, majd azért ezt meglátjuk, mert elég jó a szemüveg zajszűrése egyébként. Én például ilyen esetekben attól félek, hogy majd a körülöttem lévők, akik mondjuk beszélnek egy villamoson, mennyire tudják befolyásolni az én kis Orionomat, de reméljük, hogy nem tudják, mert a szemüveg szűri az ő hangjukat, és akkor tök jó lesz.
2: Igen, és ez a félelem nem is alaptalan, mert a Gemini livestreamje például abszolút nem szűri, ha hozzábeszélünk, vagy ha éppen nem hozzábeszélünk.
1: Kibeszél hozzá. De kedves hallgatók, a telepítés sikerült, a beállítás úgy szintén, a frissítés
2: is.
1: Igazából a szemüvegünk teljes értékű és használható.
2: Használd egészséggel.
1: Köszönöm szépen.
4: Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu.
5: Ez már el lehet indulni. Jó mutatóval. Feri, én téged kérdeznének, hogyha pár dolgot itt dióhéjban elmondanál, hogy ugye a VPN itt nem került szóba, az, hogy a Meta AI-jal ugye tudjunk beszélgetni. Tehát például, most nem azt kérem nyilván, hogy az egész igénylést mutass be, de hogy úgy nagyjából, tehát felnézsz a honlapra, te a Protont használtad, igényeltél egyet, nem tudom.
6: Ott egy regisztrációt kellett e-mail címmel csinálni, és akkor utána lett egy jelszavad ehhez, tehát egy fiókot regisztráltál a proton.com-on, vagy protonvpn.com, ezt nem tudom pontosan most így fejből, de szerintem protonvpn.com, és egy e-mail címmel regisztráltál ott egy fiókot, és akkor utána a telefonra le lehet tölteni iOS-re is, meg Androidra is egy alkalmazást, a ProtonVPN alkalmazást, és akkor utána ezekkel az adatokkal be tudsz jelentkezni tulajdonképpen, és akkor utána már ott az alkalmazásban rányomsz a kapcsolódásra, és ő automatikusan választ szervert, és akkor azt követően a ProtonVPN alkalmazásban van egy új szerver kérés gomb, tehát abszolút amúgy magyar az alkalmazás, és akkor áttesz egy másik szerverre, így amikor véletlen unión belül tesz, akkor át tudok vándorolni az Egyesült Államokba akár, és ennyi. És az iPhone-hoz való hozzáadás a VPN-nek, az a beállítások azon belül általános lapfül alatt van, de nem kell így csinálnunk, mert a ProtonVPN alkalmazás, amikor bejelentkezünk a profilunkkal, a VPN-es profilunkkal, amit a weboldalon regisztráltunk, akkor ez az alkalmazás, ő magától hozzáadja az iPhone-unkhoz ezt a VPN profilt, és ekkor az iPhone-unk kér erre egy engedélyt, hogy a ProtonVPN alkalmazást, VPN profilt szeretne hozzáadni, engedélyezed, de ott rányomsz az engedélyezésre, és onnantól kezdve minden beállítást elvégez a telefonon, ami ehhez kell, és akkor utána már a vezérlő központban van egy olyan gombunk, hogy további vezérlők, és abba, ha bemegyünk, ott lesz a VPN kapcsoló, amivel tudjuk kibe kapcsolni. Tehát kétféle lehetőségünk van innentől kezdve a VPN-re csatlakozni, vagy ezt a kapcsolót beállásra állítjuk, vagy bemegyünk a ProtonVPN alkalmazásba, és rányomunk a kapcsolódásra. Mert onnantól kezdve ugye a bejelentkezést is megjegyzi az alkalmazás, ezt is csak egyszer kell elvégezni.
5: Meg ugye az is feltétel, hogy mondtad a múlt héten, nem tudom ez még áll-e, hogy új metafiókot kell regisztrálni. Tehát itt egy kicsit akkor eltér attól, mint amit hallottunk az imént.
6: Igen, én ezt tapasztaltam, mert először a saját Facebook fiókommal próbáltam meg, VPN-nel is megpróbáltam a saját Facebook fiókommal, és úgysem működött a magyarul semmi. És akkor regisztráltam egy meta fiókot, tehát a Facebook fiókomat kivettem belőle, kiléptettem, és regisztráltam egy teljesen új meta fiókot a Meta AI alkalmazáshoz, egy olyan e-mail címmel, aminek még soha nem volt köze a Facebookhoz semmilyen szinten, se tehát a Metához se, és akkor úgy kezdett el működni magyarul is. Az, amikor megkérdezem, hogy mit látsz, és akkor csinál fényképet. Addig nem, addig mindenre azt mondta, hogy az én régiómban nem elérhető, azután is, hogy VPN-en voltam.
5: Tehát akkor érdemes a VPN-nel kezdeni, Karcsi, meg mindenki, akit ez érdekel, és utána regisztrálni az új metafiókot, ahol beléptetni ugye a szemüveget, telefont, és akkor lehet beszélgetni a Meta AI-jal.
6: Aki a Meta AI-jal akarja.
5: Az Orionhoz ez nem kell.
2: Én azt kérdezném, Feri, hogy a regisztráció előtt, amikor a Meta AI alkalmazásban vagy, mire kell rámenni az új Facebook fiók regisztrálásához, mert a Meta AI alkalmazásban olyan van, hogy elfogadás és folytatás, vagy folytatás Facebook nélkül, amint ezt a telepítés során hallottuk is.
6: Szerintem a folytatás Facebook nélkül, és akkor utána ad lehetőséget a fiók létrehozásra.
5: És
4: akkor, hogy kezdődött ez az egész számunkra legalábbis? Nyilván mi is olvastunk leveleket, meg ezt-azt, de küldött egy nagyon kedves személy, aki többször volt már vendég nálunk, meg hallgat is bennünket rendszeresen, innen is üdvözöljük Ecsedi Csabát.
5: Szervusz Csaba!
7: Szia Csaba!
2: Szia Csaba!
6: Szia Csaba!
4: Küldött felvételt, amiben most belehallgatunk, tehát innentől kezdve jönnek itt sorban a különböző élethelyzetekben a hangillusztrációk a szemüveggel kapcsolatban, íme az első. Így indult. Kaptunk egy levelet, amelyben ezt találtuk.
8: Most készítek egy felvételt, amely a Ray-Ban szemüveg és az Orion, illetve a Meta AI.
0: Orion mostan Orion. Egyéb logoználhatod a Meta AI-t. Az Orion szünetel, miközben a Meta AI-t használod. Címsor.
8: Jó. Úgy van a dolog, hogy bal kézzel tartom a bal fülhöz a hangrögzítőt, hogy vegye föl a szemüvegből kijövő hangot. A hangszoró a szemüveg keretében van, mind a két oldalon természetesen. És akkor most jobb kezzel pedig indítom.
0: Az Orion szünetel, miközben a Meta AI-t használod. Gomb.
8: Jó, de ez most nem érdekes.
0: Az Orion szünetel, miközben a Meta AI-t használod. Gomb. Orion mostantól aktív. Mondd ki, hogy Orion a kezdéshez.
8: De most nem mondjuk.
0: Könnyebben hozzáférhető helyek. Gomb.
8: Ez ismerős.
0: Nyissa meg a standard funkciók menüjét. Gomb.
8: Na, legyen ez mondjuk.
0: Nyissa. Vizuális kérdés. Gomb. Keresési objektum. Gomb. Keresési szöveg. Gomb. A közeli tárgyak. Gomb.
8: Nézzük ezt, most kijöttem a lakásból a teraszra.
0: Hogyan segít? Gomb.
8: Na, nézzük, miket ismer.
0: A közeli tárgyak. Cím, zöld levelek. Fák árnyéka a földön. Barna térkő burkolat. Fényes nap, fényes terület. Árnyékos terület. Sárga fal. Barna virágcserét a földön. Fehér ablakeret.
8: Jó,
0: két és rózsaszín dobozok az ablaktárkányon.
8: Házból.
0: Két matrac a fűben. Barna ablakeret. Zöld minták az ablaküvegen. Fehér irodai szék kék takaróval. Fehér műanyag irodai szék. Fehér és piros csíkos törölköző a háttérben.
8: Minden
0: fehér
8: stimmel.
0: És piros csíkos törölköző a szárítókötélen. Sötét zöld bokrok a háttérben. Fekete szemetes kuka a jobb oldalon. Fekete virágcserepek a bokrok előtt. Betonlapok a földön. Zöld műanyag esővíz gyűjtő tartály. Betonjárda.
8: Minden stimmel. Most éppen az udvaron megyek a bejárati kapu felé.
0: Sötét barna kapu. Barna tégla épület a háttérben.
8: Az messze van.
0: Zöld bokrok a bal oldalon. Fehér gödör a bal oldalon. Zöld indák a bal oldalon.
8: A falon.
0: Zöld locsolótömlő a bal oldalon.
8: Stimmel.
0: Zöld fűcsík a járdán.
8: Stimmel.
0: Fehér rózsa a bal oldalon.
8: Az is.
0: Fekete hordók a bal oldalon.
8: Stimmel.
0: Fehér polc a hordók között. Szürke járólapok. Piros virág a bal oldalon. Zöld növények a jobb oldalon. Fekete virágcserepek a jobb oldalon. Sárga locsolótömlő a bal oldalon. Fakerítés a háttérben.
8: Igen.
0: Téglafal a háttérben. Fényes ablak a háttérben. Fényrács a háttérben. Fák a háttérben. Fehér kereszt alakú dísz a háttérben. Fémálvány a háttérben. Fehér madáretető a bal oldalon.
8: Igen.
0: Kötéri kert. Barna fakapu. Aranyszínű kilincs.
8: Jó, most ezt
0: szürke
8: leállítjuk.
0: Fényrács a bal oldalon. Besárga fal. Hogyan segíthetek? Gomb.
8: Jó, leállt az Orion. Most nézzünk egy másik.
0: Könnyebben hozzáférhető helyek.
8: Gomb.
0: Nyissa meg a standard funkciók menüjét. Gomb. A szemüveged jelenleg csatlakoztatva van. Vizuális kérdés. Gomb. Visszagomb. Vizuális kérdés. Írja be a keresést. Keresési mező. Hangdikció. Mit tehetek önért a vizuális kérdés ügyben? Gomb. Néhány példa. Ki a szerzője az előttem lévő könyvnek? Legutóbbi keresések. Címsor. Szui, ha akadály van az útamban. Gomb.
8: No, ez jó lesz.
0: Szui. Betöltés. 3 pont.
8: Na most az bejárati kapunál vagyok. Én
0: jelenleg
8: is.
0: Nem látok akadályt az útadban. Az út egyenes, térkövezet, és a bal oldalon virágcserepek és növények vannak a fal mellett, de ezek nem nyúlnak be az útra. Az út közepén egy keskeny fűsáv fut végig, ami nem jelent akadályt.
8: Remek, tökéletes. Na most megyek. Kicsit csoszogok, hogy azért hallatszódjon a közlekedés. Most megpróbálok balra, jobbra.
0: Jelenleg nincs látható akadály az útadban. Az út egyenes, járólapokból áll, és mindkét oldalán fűszegély van. A bal oldalon növények és egy épület látható, de ezek nem akadályozzák az útat.
8: Stimmel. Most jobbra-balra nézek a szemüveggel.
0: Van egy irodai szék közvetlenül előtted, az útadban. Fehér hátámlája és kék ülése van, és körülbelül derék magasságban van.
8: Ó, remek, stimmel. Akkor elfordulok. Itt nem mondja, hogy akadály, pedig itt egy fal. Itt mondhatnám, mert itt van...
0: Jelenleg nincs látható akadály az útadban. Egy járda van előtted, mellette fű, és egy sárga fal a bal oldaladon. Az árnyékok a járdán nem jelentenek akadályt.
8: Jó, még az a
0: közvetlenül
8: szerencse.
0: Előtted van egy körülbelül 5-10 cm magas emelkedés a padlón, ami az útadban van.
8: Ez
0: a járdán, közvetlenül előtted, a jobb oldalon egy barna cserében lévő növény áll tovább haladva, a bal oldalon is több cserében lévő növény van, amelyek szintén az útadba kerülhetnek.
8: Tökéletes.
0: Van egy cserében lévő növény a járda bal oldalán, körülbelül a térded magasságáig ér, és a levelei belúgnak az útvonalba. Ezen kívül a járda tiszta.
8: Stimmel, nagyon jó, csak nem arra megyek
0: előtted,
8: most.
0: A járda jobb oldalán van egy barna virágcserép, ami akadályt jelenthet. Kicsit távolabb, a járda bal oldalán mindkét virágcserép látható a növények között.
8: Itt egy lépcső van fölfele, az előbb azt mondta.
0: Van egy alacsony, hosszúkás léc a padlón közvetlenül előtted, ami akadályt jelenthet. A kerítés a jobb oldaladon van, az nem az útvonaladon van.
8: Ez is igaz.
0: Különbség lehet. Van egy akadály az útadban. A bal oldalon, a fal mellett, a gyepen egy világos kék színű, összetekert tárgy fekszik. Közvetlenül előtted van egy szürke kuka, egy zöld károló és több fekete vödör a földön. Ezek mind akadályt képeznek az útadban.
8: Így van. Akkor most elfordulok.
0: A bal oldaladon, a járdán több vödör sorakozik, amelyek akadályt képeznek. Ezek a vödrök körülbelül térdmagaságig érnek.
8: No, ennek a lényeg az, hogy nincs a kezemben a telefon, az iPhone. A szemüveggel sétálgatok az udvaron.
0: A bal oldaladon egy sor virágcserép és két kuka van a járdán, ezek akadályozzák az útadat. Közvetlenül előtted egy fal vagy kerítés áll, ami akadályozza az útadat.
8: Stimmel. Leveszem a szemüveget, összecsukom, ilyenkor lekapcsolódik a iPhone-ról. Remek.
4: Hát ez volt az első felvétel, amit kaptunk.
5: Azért, és két opciót mutatott Csaba, ha én jól értettem. Az első alkalommal gyakorlatilag minden látható tárgyról kért információt, amennyire én...
4: Pontosan ez a közeli tárgyak funkció.
5: Közeli tárgyak. Ez szerintem azon túl, hogy érdekes, közlekedés közben nagyon mérsékelten hasznos, mert folyamatosan beszél a
2: így van.
5: A készmény, igen, tehát ez ennyi információt nem lehet befogadni. Igen, ez ennyi információt nem lehet befogadni. Ellenben az akadályfelismeréssel, ugye itt keresési előzményből találta meg, tehát ő kiadtam ezt az utasítást korábban, hogy is hangzott, hogy mutasd az előttem utamba kerülő akadályokat, vagy...
4: Valami mi lesz, ha akadály...
7: Szólj, ha akadály volt előttem.
2: Valami ilyesmi volt.
5: Hát ez azért már, itt egyfelől nem beszélt folyamatosan, másfelől meg kicsit tényleg olyan volt, tehát nem csak egy tárgy felsorolás volt, ami az előzőnél, és ez tényleg rengeteg információ volt, hanem mintha beszélt volna veled, narrált volna. Ez kicsit balrább van, ez térdmagasság, ez nem akadály. Nyilván itt is mondta Csaba, hogy nem mondott például egy falat, meg nem volt teljesen tökéletes, de több volt a jó megállapítás, jóval több volt a helyes megállapítás, mint amennyi a hiányosság, vagy épp a helytelen megállapítás, én szerintem ebben a felvételben. Ez egy nagyon, ilyen még nem volt. Hogy a segítő technológiákat nézzük.
4: És hogyha visszaemlékezzünk a felvétele, itt is elhangzott, hogy az Orion szünetel, amíg a metaiáit használod.
2: Uh-huh. De nem használta, hanem csak szünetel. És amikor elkezdett az Orionnal körbenézni, akkor is nem mondta, hogy Orion mostantól aktív.
4: Igen. És akkor Csabának jeleztünk, hogy oké, ez mind szép és jó. Egy kertben magányosan, de mi a helyzet utcán?
2: Mert ugye itt ismerős környezetben volt, de ha azt nézzük, utcán is tudná segíteni. Gondoltuk mi?
4: Hát mindjárt meglátjuk, kaptunk egy kis felvételt, aztán majd lesz itt több is utcáról, nem is egy, de akkor hallgassuk meg, amit utcáról küldött Csaba. Előtte persze annyit megjegyeznék, hogy ez a közeli tárgyak funkció, ez működhet úgy is, hogy bent a szobában körülnézünk, vagy a kezünkbe veszünk tárgyakat, és akkor
5: ott
4: azt
5: kérdezzük
4: meg, hogy mi ez, igen. Így van.
5: Ugye, ezért mondtam, hogy talán nem közlekedés közben a legjobb.
4: De vannak igen. Élethelyzetek, amikor igenis nagyon jó, és például én azt is megcsináltam, nem feltétlenül a közeli tárgyak funkcióval, megkérdeztem az AI-t, hogy milyen chips van a kezemben. És között, hogy nem látok a kezedben chipset, majd amikor elkezdtem elővenni, akkor között, hogy a te kezedben egy sonkás ízesítésű chips aztán van.
7: Igen, pont azt akartam kezdeni, hogy a közeli tárgyak az képes-e olvasni. Tehát, hogy mondjuk én azt szeretném használni, hogy chipseket vagy sóspereszet, bármilyen mást nasolni valót válogassak, akkor ezt felolvassa-e mondjuk akár a
4: igen,
7: a szimkét
4: is. Igen, tud olvasni.
7: Aha.
6: Én egy DM rendelés érkezett egy nagy dobozban. Volt benne domestosos törlők, kendő, nedves WC-papír, tehát ami hasonló csomagolás, vagy ilyesmi. Én azt válogattam úgy, hogy rajtam volt a szemüveg, és szedtem ki a dobozból, és akkor amit meglátott ugye a kezembe, vagy hát úgy helyeztem meg, ránéztem úgymond, akkor rögtön mondta, hogy mi az.
4: Hát akkor hallgassuk a következő felvételt Csabától.
8: lámpa.
0: Sárga villamos a távolban. Piros lámpa a kereszteződésben. Városi utca. Szürke járda. Fehér zebracsíkok. Sárga villamos vágányok. Zöld pólós férfi. Zöld közlekedési lámpa. Villamos ablakai sötétítettek. Barna sapka. Barna sapka a fején. Kék sál a nyakán. Kék sál. Kék ing. Férfi arca. Villamos ablaka. Fény visszaverődés az ablakon. Sárga villamos óra. Két ezüst színű villamosin. Fehér zebracsíkok. Ezüst színű autó a bal oldalon. Sötét szürke autó a jobb oldalon. Piros lámpa a kereszteződésben. Világos barna sapka. Világos barna kéz a vállon. Kék farmer kabát. Kék sál a nyak körül.
8: Picit későn mondja.
5: Ez most a tárgyfelismerő volt.
4: Igen.
5: Nem az akadálydetektáló.
4: Pontosan. Igen, ez mondott mindent.
7: Annyi mindent, milyen ember baloldalat jobb oldalt, ez véleményem szerint már túl sok.
4: Ez, amiről beszéltünk, hogy ez túl sok információ.
2: Így van, ez közlekedés közben egyáltalán nem használható, ez a közeli tárgyak funkció, de itt szeretném megjegyezni, hogy amikor azt mondom, hogy szólj, ha akadály van előttem, akkor sem mondja a közlekedési lámpát időben. A pirosat még talán csak-csak észleli, de ha zöld van, akkor nem. Akkor már nem.
6: Meg lassú. Tehát, hogyha valaki egy gyorsabb járású ember, akkor ő sajnos lemarad. Én ezt tapasztaltam. Tehát én próbáltam, hogy egy térdig érő betonpatka volt előttem, és mentem felé, és nem szólt róla. Lehet, hogyha lassabban megyek, akkor van ideje észrevenni. De én mentem a rendes, gyors kis tempomba, elmondta a patka után lévő, azon a patkán fönt füves terület fával. Azt megmondta. De az, hogy a patka akadályt képez előttem, azt nem.
2: Én is viszonylag gyors járású ember vagyok. Nekem nagyon vegyes tapasztalatom volt ezzel kapcsolatban. Volt, amit mondott, és időben mondta, a legtöbb ilyen volt, de volt olyan, amit abszolút nem mondott, kihagyott.
4: Majd erre én később fogok reflektálni. Hát, hogy Feri, milyen gyorsjárású ember vagy, ez mindjárt kiderül a következő felvételekből, amelyeket te hoztál ide nekünk. Ezek néhány részletét fogjuk meghallgatni. Na most azért azt mondjuk el, és talán itt kell megemlíteni, hogy egyrészt figyeljenek jól, másrészt, hogy a forgalomban a szemüveg halk, nagyon nehéz felvenni a szemüveg hangját, rögzíteni ezt az apró hangot, hiszen mennek az autók, buszok, villamosok, repülők, meg mi egymás, megy a sok robúr.
5: Barkasz.
4: Úgyhogy. Úgyhogy ennek fényében következzék most Feri.
9: Kémeta, milyen üzletet látsz előttem?
10: Tűnik most egy ajándékboltot látsz, ahol különleges ajándéktárgyakat és parti kellékeket árulnak. Az ablakon keresztül rengeteg bögrét, plüssállatot, lufit és egyéb dekorációs elemet látok. A neonfényes feliraton is valószínűleg valami olyasmi olvasható, hogy különleges vagy egyedi, és léggömbi parti, ami mindezt az irányt erősíti meg. Minden esetre rengeteg aranyos dolog.
9: Kémeta, most milyen üzletet látsz előttem?
10: A kép alapján úgy tűnik, egy üres, vagy legalábbis nagyrészt üres üzlethelyiség előtt állsz. Az ablakokon keresztül látszik a teret, de nincsenek benne kiratok, áruk vagy feliratok, amelyek üzletre utalnának.
9: Kémeta, milyen üzletet látsz előttem?
10: Szilogóval ellátott üzletet látok a kerítés mögött. Lehet, hogy egy élelmiszerbolt vagy hasonló hely.
9: Kémeta, látod a feliratot, hogy mi a neve a helynek? Csinálj új képet.
10: Igen, most már sokkal jobban látom. A kép alapján az üzlet neve Tóbisztró. Előtte pedig látni Tópresszó és Pepsi feliratokat is. Tűnik, egy kellemes hely lehet, ahol ébi és enni is lehet.
9: Szóval nem annyira fontos ez. Én már jövök még egyszer, jó lesz.
4: Igen, a Feri majd jön még egyszer, az jó lesz.
5: Jó lesz.
4: Hát az a helyzet, hogy ez viszont nem Oriannal készült.
5: Ez igen. Egyszerűen, tehát odaállt el az üzlethez, ahol úgy sejtett, rálátta az üzletre, és megkérdezte, hogy mit lát.
4: A metál.
6: Igen, és helytállóak voltak az információk, mert hogy egy közért közben bezárt, megszűnt azóta, amióta én ott jártam, és az volt üres.
4: De akkor miért mondtad, hogy nem egészen pontos?
6: Mert a parti kellékesnél ott nem tudtuk meg például az üzlet nevét, csak hogy miket látunk az üzletben, mondjuk nyilván az is árulkodó, illetve hogyha nem pont olyan helyen készül a kép, ahol látszik az üzletnek a kiírása, a táblája, akkor ugye csak a látottak alapján ítéli meg, hogy milyen üzlet előtt állunk, és akkor nem biztos, hogy jól ítéli meg.
4: Jöjjön akkor egy újabb felvétel tőled, immáron Orionnal.
11: Tehát most az Orion alkalmazás fut, a szöveg funkció, tehát amint szöveget lát, rögtön megszólal, viszont el kell találnunk, hogy kb. Hol a felirat?
0: 30 perc. Szombaton 8:17. Vasarnap 9:15. Dambata. Ez egy üzlet nyitvatartási idejét jelző tár. 7:5 pentekig. 8:18 óra 30 perc. Szombaton 8:17. Vasárnap. Szuper. Ez egy plakát vagy tábla szövege. A szöveg alja nincs teljesen a képen.
11: Na ezzel a fűrésszel kinyírják ezt a dolgot. Köszönjük szépen nekik.
4: És így járt Feri. A fűrész kicsinált.
12: Ez a fűrészes.
7: De nekem azt tetszik, hogy nagyon halkan haladszódik, hogy ad instrukciókat, hogy kicsit lefelé kéne tartani. Ez tök jó.
5: Igen. Ez valami jó amúgy. Tehát egy jobbról lefelé, ez óriási.
2: Igen.
6: Ez egy szuper diszkont, ilyen kínai üzletnek volt a nyitvatartása amúgy, és hát ugye, mint hallható volt a nyitvatartást, olvastad tök jól fel, tehát hogy ezért mondom, hogyha nem pont azt találjuk el a nézésünkkel, úgymond.
4: És a járásunkkal.
6: Akkor...
2: Csípőjének a
6: ringesebb. Igen, akkor nem biztos, hogy azt az infót fogja felolvasni nekünk, amiből pont, hogy megtudjuk, hogy az a hely micsoda.
5: Hát igen, nyilván itt pont ez az, hogy ha véletlenül pont jól rálátunk, vagy esetleg az instrukciói alapján, akkor lehet nagyon jó, hogy egyébként csak bambulászunk, és akkor hát, ha majd összejön.
4: Hogy milyen össze is mi nem, akkor már én is hoztam kettő példát, és ezek közül az elsőt mutatnám. Nem
5: most
4: a második.
5: Nem a második.
4: Kezdjük. Majd meglátod, hogy miért, mert a második már egy picit trükkösebb. De akkor hallgassuk az elsőt.
13: Kedves hallgatók, most megpróbálunk közlekedni akkor. Kimegyünk a forgalomba, és megpróbáljuk ellátni instrukcióval a szemüveget, illetve Orion barátunkat.
0: Orion megnyitása, Orion most nagyon segíthetek, gombolj ki, hogy jó Orion a kezdéshez. Könnyebben hozzáférhető helyek, nyissa meg a standard funkció, vizuális kérdés, gomb, írja be a keresést, visszagomb, vizuális kérdés, mit tehetek önért a vizuális kérdés ügyben, gomb.
13: Van egy ilyen, hogyha ezt a gombot megnyomjuk, akkor hanggal mondhatjuk el. Szólj, ha akadály van előttem.
0: Betöltés, 3 pont. Jelenleg nincsenek látható akadályok az utadban. A padló egyenletes, fehér csempékből áll, és a jobb oldalon egy üvegkorlát van, ami egy lépcsőház vagy egy másik szint része, de ez nem akadályozza az előrehaladásodat.
13: Akkor elindulunk.
0: Jelenleg nincs látható akadály az utadban. A kép egy világos falat mutat, a jobb felső sarokban egy táblával, de ez nem jelent akadályozat.

0: hogy ez a problémája, nem nagyon szólalt meg.
1: Jelenleg nem látok akadályt az utadban. Egy folyosó látható előtted, a falak fehérek és a padló sötét. A jobb oldalon egy ajtókeret látszik, és azon túl egy sötétek folyosó. A folyosó falán egy tábla van, de nem akadályozza az utat. A kezedben egy ezüst színű eszközt tartasz.
0: Látja a felvevő eszközt?
1: Nincs akadály az utadban. Az egyetlen dolog, ami járnál van, az egy fémrács a földön, ami nem jelent akadályt.
0: Ez a fémrácson már átszaladtam.
1: Sokkal fejébe járnál, körülbelül 2-3
0: hát a hölgy is elment már.
1: Közvetlenül előtted, a járdán, a bal oldalon van egy kerek, szürke fedél, ami enyhén kiemelkedik a talajból. A járda szegély mellett, a bokrok tövében egy fekete kábel fut végig. Jelenleg egy járdán állsz, és előtted egy útkereszteződés van. Az úttest tiszta, nincsenek közvetlen akadályok az utadon. A távolban, az út túloldalán látok embereket és egy bőröndöt, de ezek nem jelentenek akadályt a közvetlen utadon. A járda szegény lábad előtt van, ami egy alacsony akadályt jelent, ha le akarsz lépni az úttestre.
0: Szeretnék, csak azt nem mondtad, hogy még nem volt zöld a lámpa, és ment a forgalom.
1: Közvetlenül előtted, a járda közepén előtti lakosodat az inkább a járda szintje kissé megemelkedett, és a szegény kövek is kiállnak. Közvetlenül előtted, a villamos síneken egy narancssárga fehér csíkos rozsop áll, ami körülbelül térd magasságú. Ezen kívül a villamos sínek is akadályt jelentenek, mivel át kell lépned rajtuk.
0: És megy rajta egy villamos, te!
1: Közvetlenül előtted, a bal oldalon, a villamos sínek mellett egy narancssárga fehér csíkos bója van, ami akadályozhatja az utadat. Közvetlenül előtted, a bal oldalon, a villamos sínek mellett egy narancssárga és fehér csíkos oszlop áll, ami akadályozhatja az utadat. Közvetlenül előtted villamos sínek vannak, amik akadályt jelentenek, ha át akarsz kelni rajtuk. A sínek magassága nem jelentős, de a sínek közötérésbe beleakadhat a lábad.
0: Lassú!
1: Két fekete oszlop van közvetlenül előtted, körülbelül a derék magasságban. Van egy tábla közvetlenül előtted a földön, ami részben elzárja a járdát. A tábla mögött egy gyümölcsárus standja van. Oldaladon egy zöndroller és egy szemetes kuka van, de ezek nem akadályozzák az utadat, ha egyenesen haladsz.
0: Azért a rollert megtaláltam ottan.
1: Jelenleg nincs akadály az utadban. Az út tiszta előtte. Közvetlenül előtted, a jobb oldalon van egy pad, ami akadályozhatja az utadat.
0: És amint hallották, kedves hallgatók, közvetlenül előtt annyit mondott, hogy köz, és már megütöttem a padot ottal, tehát ez nagyon közel volt. Nem mondta be időben.
1: Közvetlenül előtted a járdán egy csatorna fedél van, ami szintkülönbséget jelenthet. A járdán több helyen is repedések és kiálló járdalapok vannak, amikbe beleakadhatsz. Az épület mellett van egy alacsony szintkülönbség a járdán, ami egy kisebb lépcsőfoknak tekinthető. Ezen kívül a járda felülete repedezett, de nincsenek más jelentős akadályok közvetlenül az utadban.
0: Megérkeztünk úti célunkhoz, majd még talán folytatjuk. No, ez forgalomba volt akadályos módszerrel.
2: A beszédtempót hol lehet gyorsítani? Azt hiszem, Csabánál gyorsabban beszélt az Orion, mint nálad.
0: Beszédtempót lehet az Orion beállításaiban, ha a beállításokat megnyitjuk, utána lesz egy paraméterek menüpont, azt is nyissuk meg, és ott van valahol a vége felé a beszédtempó, illetve azt is be tudjuk kapcsolni, és a következő felvételem már így szól, hogy a voiceover hangját használja. És akkor a voiceoveret beszédtempóját veszi át.
2: Ez talán még jobb.
0: A szél miatt hogy... elnézést kérek egyébként.
3: Hogy ez... Megállíthattad volna.
2: Szóval, hogy ezek az utasítások, vagy nevezhetjük akár promptoknak is, hogy mindenki örüljön, vagy háborogjon. Szóval, hogy ezek mennyire testre szabhatóbos mondat, hogy szólj, ha akadály van előttem. Mi van, hogyha... Tehát mennyire lehet ezt finomítani, hogy rövid mondatokkal, lényegre törően beszélj. Nem tudom, hogy mennyiben lehet ezekkel még kísérletezni, és hogyan lehetne ezeket még finomítani. Van-e egyáltalán erre lehetőség, vagy mennyire érti ezt meg kontextusában?
0: Ki fogom próbálni, én itt most egy üzlethez igyekeztem, és bemondtam, hogy szólj, ha akadály van előttem, illetve ha megérkeztem ehhez a bizonyos üzlethez. Most ebből annyit érzékelt, én ezt hangutasítással tettem, hogy szólj, ha megérkeztem az adott üzlethez, és folyamatosan azt nyökögte a fülembe, amíg át nem írtam, hogy nem látom ezt az adott üzletet, nem látom, mozgasd a fejed, mozgasd a kamerát.
2: De megérti, hogy te milyen üzletet keresel? Tehát mondod a nevét, igen. És akkor megpróbálja elolvasni a szemüvegen, hogy látja az üzlet feliratát?
0: Akkor most jöjjön az újabb felvételem, jó?
4: De előbb nekem egy kérdésem van.
2: Mi szerint? Nekem is.
0: Na, lássatok el kérdésekkel.
4: Mi van akkor, hogyha írásban adsz neki utasítást, vajon akkor is az utolsó utasításodra reagál, és azt szeretné lekövetni?
0: Ezt még nem volt időm kipróbálni, de ígérem, kivesézem jövő hétig.
5: Ugye említetted, hogy későn érezted, például amikor mondta, hogy ott roller van, igen, a padod, például a rollernél, akkor is a bottal érezted, amikor mondta. Tehát,
0: igen, halkan lehet is hallani a felvételen, nyilván egy pattanást senkit nem fog figyelembe venni, de lehet hallani, hogy megütöm a rollert. Csak egy kicsit későn szólna egy méterrel előbb, hogy legyen időm felkészülni. De majd meglátjuk, hogy most hát szól.
5: Ha kicsit gyorsabb lenne a tempód, akkor lehet, hogy még
3: igen.
5: Jobban zavarna, tehát még később. Na hát, akkor hallgassuk.
0: Reméljük, az újabb utunk már kevésbé lesz szeles, és cserébe az előzőért utazunk majd tömegközlekedési járműben is. Két lift is érkezett a tiszteletünkre. Be is szállunk az egyikbe. Ahogy az előzőnél a liftben most se nagyon lát semmit, nem igazán szólal meg. Maximum ennyi. Ám de majd talán most.
6: Ja, jó, oké, köszönöm. Na jó, most értem.
0: Egy ajtót nem jelzett. Egy táblát nem jelzett.
1: Jelenleg nincs látható akadály az utakban. Az út tiszta is járható.
0: Jelez, ha... akadály van előttem, ezt írtam be.
1: És a járdán haladhat tovább.
0: És azt írja, hogy jelenleg nincs akadály az utamban. A járdán haladhatok tovább.
1: Jelenleg nincs látható akadály az utadban. Az út tiszta, a járdán haladhat tovább. Előtted, a járda végénél, egy személy áll, aki valószínűleg egy babakocsiktól. Közvetlenül előtted, a járdán van egy szürke, négyzet alakú aknafedél, ami enyhén kiemelkedik a járda szintjéből.
0: Egy kereszteződésnél állok. Tudatnia kéne velem.
1: A jobb oldaladomban egy szürke oszlop a járdán.
0: Nem előttem van, jobbra tőlem.
7: A jelző zöldre váltott a kontorosítottan.
0: Mégpedig ez az oszlop.
1: Utánban egy kerékpáros halad el, de nem keresztezi az utadat.
0: Előtted,
1: a jobb oldaladon van egy oszlop, ami akadályozhatja az utadat. közvetlenül előtted, a járda közepén egy szürke oszlopán.
0: Nincs oszlop előttem.
1: A járdán, a jobb oldaladon, egy csoport ember és néhány kerékpár van, ami akadályt jelenthet. Közvetlenül előtted, a járdán egy sor kölcsönbicikli áll, ami elzárja az útat. Ezek piros és sárga színűek. Közvetlenül előtted és kisé barna több kerékpár is van, amelyek akadályt jelentenek. Jobbra egy nő áll, aki szintén az utatban lehet. A bal oldaladon kerékpárok állnak a járdán, amelyek akadályt képeznek az utatban. Lépj le a járdáról az útra.
0: Valóban egy útkereszteződés van előttem.
1: Jelenleg nincs akadály közvetlenül előtted az úton. Az út tiszta. A járdán, tőled jobbra, egy személy sétál, de ő nem akadályozza az útadat. Egy nő sétál előtted a járdán, körülbelül 5-6 méterre a jobb oldaladon. Közvetlenül előtted, a járdán, a jobb oldaladon van egy oszlop. Vigyázz a járda szegélyre közvetlenül előtted, mielőtt a zebrára lépnél. Közvetlenül előtted egy fél kuplán van, ami elzárja az utat. Ötöte villamosének vannak.
0: Nem előttem van, hanem balra, de azért mondhatja, hogy előttem, mert arra néztem.
1: Jelenleg nincsenek látható akadályok az útadban.

0: sárga és fekete villamos áll közvetlenül előtted a sineken, ami teljes mértékben elzárja az utat. Nem tudsz egyenesen előre menni.
1: Ez a villamos nem hát, hanem érkezett.

0: kapcsoljon. Az ajtó nyitva van, és az ajtón kívül egy személy áll, aki valószínűleg a járdánban. Ez a személy nem jelent akadályt az utakban, mivel az ajtón kívül van, és nem az útvonaladon. A jármű belsejében nincsenek közvetlen akadályok az útvonaladon.
1: Nyilván nincs itt a mentő, mivel most már közlekedik.
0: A lábad előtt, a padlón van egy alacsony, kerekfém rögzítő elem, ami a kapaszkodó rúdhoz tartozik. Ez egy fix akadály, amiben megbotolhatsz, ha előrelépsz.

0: Jelenleg egy jármű belsejében vagy, valószínűleg egy buszon vagy villamoson. Az ablakon keresztül látni az utcát, de nincsenek közvetlenül előtted akadályok, amelyek az utadat állnák. A kép alapján úgy tűnik, hogy egy jármű belsejében vagy, valószínűleg egy buszon vagy vonaton. A kezedben egy kapaszkodó van, és mellette egy fehér botot tartasz. A padló tiszta és akadálymentesnek tűnik közvetlenül előtted. Nincsenek olyan tárgyak, amelyek akadályoznák az utadat. Közvetlenül előtted van egy nyitott üvegajtó, aminek az alján egy alacsony külszöbb található. Ez egy enyhe akadályt jelenthet, ha át akarsz menni rajta. Jelenleg egy jármű belsejében vagy, valószínűleg egy buszon vagy villamoson, és az ajtó felé nézel. Az ajtó nyitva van, és az utcára látsz ki. Nincsenek akadályok közvetlenül előtted az úton, mivel az ajtó nyitott állapotban van, és az utca látható.
1: Hazudik, mert nincs nyitva az ajtó. Vagy most lennénk, ha nyitva lenne, hiszen közlekedett a villamos, éppen lassított.
0: Képen egy vonat vagy metró belseje látható. A felhasználó egy kapaszkodót tart, és a padló, valamint az ajtó körüli terület látható. Nincsenek olyan tárgyak, amelyek akadályt képeznének a felhasználó közvetlen útjában.
1: Most miért lettem hirtelen felhasználó?
0: Jelenleg egy jármű belsejében vagy, valószínűleg egy buszon vagy villamoson, és az ajtón keresztül nézel ki. Az ajtó üvegből van, így az akadályok a járművön kívül lennének. A képen nem látható közvetlenül előtted akadály, ami az utadat állná, mivel az ajtó zárva van, és a járműben vagy.
1: Megpróbálunk akkor szöveget keresni a járművel. Reméljük, hogy találunk.
0: Vizuális kérdés. Keresési objektum. Keresési szöveg. A közeli tárgyak. Közeli szövegek. Gomb. Közeli szöveget, címsor, Vesznyitó, Emergency Opener. Ez egy vesznyitó felirat egy tömegközlekedési eszközön, valószínűleg egy villamoson vagy buszon. A szöveg jól olvasható.
1: Kedves hallgató, sokkal több szöveget nem észleltünk a vesznyitón kívül.
0: Latazvizsgálat, szemüveg. Ez egy üzlet cégtáblája az utcán. A tábla bal oldala látszik, de a jobb oldala nincs teljesen a képen. Mozgasd a telefont jobbra, hogy a teljes szöveg látható.
1: Nyilván nem telefont mozgatunk, hanem szemüveget, maximum fejünket. De... most erre sincs módunk, hiszen elvaladt a villamos. Megkérdezi tőle, még hogy milyen üzlet előtt állok.
0: Egy üzlet előtt állsz, amely borotválkozási termékeket, például

0: utasítás. Egyszerűen csak mondod, hey Orion, vagy nem? Ez kellett a telefon.
1: Ilyenkor van egy olyan, hogy vizuális kérdés, miben segíthetek, és akkor ott.
0: Nézzük, vitatárgyát képez, hogy miért nem működik a közvetlen Orionos hangutasítás, mert sokan azt mondják, hogy működhetne.
1: Hát ugye az a vicc, hogy a telepítés során annyit mondtam, hogy működik az Orion, és akkor elindult. Ez hallható is a felvételen.
0: De amikor meg kéne?
1: Amikor meg kéne, meg akkor meg nem.
0: Hiába OB-gatsz neki, nem indul. Pontosan.
2: Igen.
3: Viszont van még egy parancs, a stop, amivel le tudod állítani az adott segítséget, azt nekem a legtöbbször megérti. Még így is, hogy stop.
2: Nekünk az se?
1: Nem. Próbáltuk, de nem.
3: Jó, egyszer elég erélyesen kellett rászólnom, és akkor tényleg.
1: Jó, hát majd az utcán elordítom.
0: Stop, stop, stop! És azt hiszik, hogy rendőr vagy?
3: Igen, ezen amúgy sokat gondolkodtam, hogy megyek az utcán egy ilyen szemüvegbe, és beszélgetek.
1: Stop, és megállok még 8-an.
0: Meg ami még egyébként egy nagyon-nagyon fontos kérdésem, hogy mondta az Orion, miközben közlekedtél, hogy ott egy sor kölcsön bicikli látható. Azt honnan tudta, és mi nem mondta esetleg, hogy mi az, hogy azt mondja, hogy egy sor lopott bicikli látható.
1: Az a helyzet, hogy ez nekem is eszembe jutott, pontosan ugyanez a kérdés, hogy honnan tudja, hogy kölcsön bicikli.
4: Igen, tehát honnan tudja, hogy nem a sajátja. Kölcsön bicikli.
2: És igaz volt? Ez ilyen
0: városi, tehát ezek a bubi, vagy nem tudom, most bubinak hívják-e ezek a...
3: Igen, lehet, hogy azt felismeri.
0: Ez az felismerte, hogy ugye ezek ilyen...
3: Kölcsönözhető csak
0: kerékpárok. Igen.
4: Meg azt tűntől, hogy mondta neked, hogy lép le az útra, tehát ez mit utasítgat?
3: Igen, ez... tehát, hogy... Ez engem is meglepett, hogy ez ilyen utasítás-szerű volt.
4: Vagy lép le a járdáról, valami ilyesmit mondott, igen, azért ez, igen, ez durva.
1: De én valóban azt, le kellett lépnem.
4: Csak azt, hogy honnan tudta? Mi ez a kérdés? Ez
3: gondolom akadályként.
2: Valószínűleg.
0: Leadás irányodból.
1: Na most, hogyha a valódi telepet akarjátok, akkor jobbra bokor, teljesen az út széléig, tehát oda nem tudsz befordulni, balra pedig az úttest lenne, ami előre megy. És nekem egy kereszteződésen kellett átmenni.
3: Én azt gondoltam ott akkor, abban a pillanatban, amikor így rászólt, megparancsolta, hogy már pedig lépjél le, hogy nem férsz el a járdán. Tehát nekem olyan érzés sem volt, hogy valamitől te ott nem férsz le.
1: Köszönöm a bizalmat, ennél azért kicsit le. Kisebb vagyok, elférek egy járdán.
3: Nem, hát hogy van ott valami,
2: én
3: ami
2: nekem is ilyen érzésem volt,
3: le.
2: Ugyanis a biciklik után közvetlenül mondta.
3: Igen.
2: Egyébként az a kérdésem lenne nekem, hogy ez igaz volt-e, és mennyi idővel előtte szólt.
1: A bicikliknél időben szólt, a babakocsis hölgyel sem találkoztam, tehát azt gondolom, hogy ebben az esetben, az ő esetében is időben szólt, egy csomó helyen időben szólt. A villamost például nem mondta időben, azt mondta, hogy egy álló villamos van, miközben ott állt be előttem, tehát akkor lassított, még a villamos ment. Tehát nem mondta azt időben, hogy jön a villamos, közeledik, és azt meg túl hamar mondta, hogy áll, mert még nem állt. Tehát elég nagy baj lett volna, hogyha ekkor megkezdtem volna a felszállást.
2: Amikor nekem ilyen nem volt, hogy járműre vártam, akkor érdekes, mert igyekeztem nézelődni, és egyszer
1: én
2: mondta,
1: is,
2: hogy
1: és
2: érkezik.
1: Pont arra néztem.
2: Nekem egyszer mondta, hogy érkezik, többször viszont ezt nem sikerült elérnem, hogy mondja, hogy érkezik.
0: Az jár a fejembe, ez már kicsit komolyabb kérdés, nem a, mint az előbb a biciklis. Volt egy olyan, mikor azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy talán balra tőled egy gyümölcsös stand látható, valami ilyesmi.
3: A tábla mögött.
2: Igen, az előző felvételbe. Igen.
0: Van olyan hang, vagy akár ilyes utasítás, mire azt mondod neki, hogy vezess oda? Vagy mondd el, hogy hol van? Vagy navigálj oda, mert oda szeretnék menni?
1: Ezt ki fogom próbálni, ezt nagyon szeretném, mert valóban van ott egy gyümölcsös stand.
3: Én azt gondolom, hogy a villamoson, amikor volt, hogy mondta, hogy nyitva az ajtó, és stb., és mondta, hogy nincs nyitva, mert már csukva van, és megy a villamos, szerintem ott meg viszont a késés, mert előtte csukódott be nem sokkal, tehát hogy ott lehet, hogy pont a lassúsága jelentkezett a dolognak, hogy mire feldolgozza.
0: A kockázati faktor a késés maga szerintem. Igen. Egyfelől, amikor igen. beszél, az is idő, amíg elmondja, tehát akkor is késik, amíg detektál, amíg azt elküldi, ki tudja éppen milyen az internet kapcsolat, hanem is az egyetlen, de a legjelentősebb nehézségi faktor, hogy kockázat tényleg a késés és a nem időben történő tájékoztatás, vagy nem időben történő észlelés.
1: Éppen ezért nagyon óvatosan bánjanak vele közlekedés közben, kedves hallgatók. Jobban kell figyelni szemüveggel, mint szemüveg nélkül szerintem, mert mond mindenfélét, de ha ez kialakul és valami

0: mindenképpen gyorsabb tud lenni, és emlegettek ilyeneket, hogy az 5G majd ilyen gyors lesz, meg olyan gyors lesz, meg nem tudom, hogy itt most hol tartunk ezzel.
1: Amúgy 5G-vel voltál?
0: Igen. Uh-huh. Sokkal kevesebb késéssel fog járni, meg ilyenek. Nagyon szeretném, hogyha ez megvalósulna. Én azt veszem észre, de ezzel is óvatos vagyok, hogy itthon wifi-ről gyorsabb.
2: Ezt én is tapasztalom. Akkor lesz ez majd a legjobb, hogyha lehet szűrni, hogy miket mondja, miket ne, vagy esetleg ezt ő az akadályoknál ki tudja szűrni. Mert az, hogy emberek vannak előtted, az nagyon nem jó, hogy azt mondja, az sok. Még az akadályos utasításnál is. Nem releváns.
1: Ezért érdeklődtem a prompt finomítását, illetően, hogy objektumokat mondj, embereket ne, hogy lehet-e ilyet írni neki, megérti-e, így is cselekszik-e. Ez még bőven van a potenciál, hogy próbálgassa az ember, mert irdatlan sok mindent lehet. Azt is látom, hogy ezért időként meg esetleges, hogy ugyanannál szitunál nem úgy viselkedik, ahogy igen, mondjuk korábban viselkedett.
3: Igen.
4: Én ezért gondolom azt, hogy amin a testi épségünk, meg az életünk, meg bármi ilyesmink múlik, helyzetben ne hagyatkozzunk még ilyen szemüvegre. Tehát az, hogy milyen bolt előtt állunk, amiből kárunk nem származik, ott nyilván tök jó, mert sokkal több információhoz jutunk, de ahol a testi épségünkről, az életünkről van szó, még messze van attól ez a technológia, hogy ilyen helyzetekben ráhagyatkozzunk.
0: Hallható, azt mondja az első felvételemen, hogy az út tiszta előtted is villamos sínek vannak. Igen, csak ment rajta egy villamos, könyörgöm. Éppen igen, akkor ment egy villamos.
2: Ez egy nagyon kockázatos dolog, és hiába, hogy kísérletezni, lehet kísérletezni, de az életünket kockázhatni meg nem szabad.
0: Nagyon óvatosan kísérletezzenek, kedves hallgatók, tényleg.
4: A fehérbotot vagy a vaközvető kutyát helyettesíteni nem mostanában fogja egy ilyen szemüveg.
2: Egyáltalán nem fogja helyettesíteni. Nem.
4: Ebben ne bízzon senki. Vagy
0: minden felvételen ezt hallható a fehérbot, amit készült. Mindegyiken hallhatják a fehérbotot. Talán Csaba kerti sétájánál nem, de ami forgalomban készült, ott mindegyiken ott van.
2: Igen.
3: Igen, is kell is, mert
2: kell is, hogy ott legyen. Nyilván azért nem hallható Csabánál, mert ez egy ismerős terep. Ott nem kell. De utcán hát forgalomban, ismered, tömegben...
0: Kertbe én se vittem.
3: Nem helyettesíti.
2: Így van.
3: A fehér út abszolút.
1: És lehet, hogy most sokan esetleg ezt csalódással hallgatják, hogy hát szemüveg, azt hittük, hogy ez majd tényleg lát helyettünk, stb. Halljuk, hogy azért nem egészen erről van szó, és néha még veszélyesebb is, mint ahogy Zoli is mondta az imént. Mégsem haszontalan, tehát akár Orionnal, mint ahogy Zoli megtalálta legutóbb az Alzát, akár a Meta AI, amikor Feri a Pepsi-s, meg a Bistrót, meg nem is tudom, miket Tó talált ezeket. Tó Bistró. Arra tényleg alkalmas lehet, hogy körbenézzünk, és nem telefonnal kell itt vigéckedni, hanem egyszerűen az kezünk szabad, vagy nyomatot markoló kezünk, így van még egy másik szabad kezünk, és közben kérdezgetünk, felderítjük a terepet. Én nagyon nagy
0: választ is kaptál egy kérdésedre, hiszen a villamosból kinézve találtam egy optikust itt nemrég. Ugye kérdeztél valami hasonlót, hogy körül lehet ezzel nézni.
1: Igen.
0: Hát a villamos ajtaja üvegén keresztül látszott egy optikus táblájának a felirata.
1: Én nem tudom, hogy erre számítottam-e. Nyilván az emberben él ilyen utópisztikus elképzelés, hogy fú, okos szemüveg, mesterséges intelligencia majd jól elnavigál, hú, de jó lesz, szinte mintha látnék, nem erről van szó. Én is kicsit talán túlértékeltem magamban, vagy a magam vágyait próbáltam kivetíteni erre. Tehát kicsit talán vissza kell fognom az elvárásaimból egyelőre. Ettől függetlenül ezek akár hónapra fejlődhetnek.
2: Az elvárásokkal talán nem kell visszafogni, inkább az elképzelésekkel.
3: Uh-huh. Ami még nekem kérdésem lenne, hogy ez például, ugye azt jelentem, hogy egyetem nem takarja például a halójáratot, tehát hogy ilyen szempontból az irányhallás az megmarad, ugye?
4: Igen.
0: Tökéletesen.
2: Az abszolút megmarad, mert ugye most a füled fölött mert szól.
3: Uh-huh. Mert például ilyen forgalmi helyzetben az egészet le is halkítanám, amilyen gyorsan csak lehet, hogy ne is kelljen rá figyelni.
2: De
3: erre van egy gyors lehetőség a telefon előkapása nélkül, hogy az gyorsan elnémítsam, vagy lealakítsam. Hogy
4: a szemüveg szárán.
0: A szemüveg szárán, így van.
2: Így van. Uh-huh.
4: húzod az ujjadat a szemüveg a jobb szárán a lencsétől.
2: A füled felé.
4: Indulva a füled felé.
0: Tehát ugye szárán így elkezdett hátra húzni a kezed.
3: Egy igen, ujjad, és akkor köszi, ez hasznos, mert
0: halkul. Ha előre, akkor hangosul. És a szemüveg szárában. Igen, és a hangszórók a szemüveg szárban vannak, a füled fölött egy kicsivel, előtt, fölött.
2: Tehát abszolút nem takarja el.
0: És tök jó szól.
3: Az jó, mert nyilván nem kezdem el ott összecsukni forgalomba, de az jó, hogyha ilyen pillanatokat le lehet halkítani.
0: Le lehet, mert bár van benne adaptív hangszabályozás. Tehát, hogyha például én a múltkor kipróbáltam, mosdóba megnyitottam a csapot, akkor egy picit hangosabbra vette magát.
3: Hát igen, nekem pont a forgalomban az lenni, hogy ne vegye magát hangosabbra, hogy ne azt halljam, hanem a forgalmat. Tehát
2: ezt lehet állítani, hogy legyen-e.
0: Le tudod halkítani, persze. Meg ezt az adaptív hang csúszkát is ki lehet kapcsolni, hogy ne csúszkáljon. De nekem például hasznos volt, tehát nem nagyon veszi forgalomba hangosabbra magát. Ez egy kismértékű emelést jelent, tehát ne azt gondold, hogy nullától százig, hanem nem tudom, 5-6 decibelt rányom. De
4: szerintem a beállítottat képest.
0: Igen.
4: Csinálja.
0: Így van.
1: Igen. Olyat esetleg mértetek, hogy mondjuk egy pittai 20 perces közlekedés mennyi mobil alatt forgalmat zavál fel?
0: Nem. De a kérdésedre a válasz viszont azt a múlt héten tetted fel, hogy mennyi idő után akadt ki. Hát nyilván ez egy vágott felvétel volt, hogy sokkal többet utaztam, nevezzük mondjuk ezt 30 percnek, nem is tudom mennyi volt a nyersanyag, de nem észleltem butulást. Nem akadt ki az AI.
2: Amikor múlt héten kérdés. Beszélgettünk erről, ott én másfél órát utaztam, amit példának hoztam, én sem észleltem kiakadást, lefagyást, semmit. Egyedül csak akkor, amikor rámutatott a szemüveg arra, hogy kicsi a fejem és nem érzékeli.
0: De az a, bocsáss meg, az a te egyéni problémád, de nem a szemüveggel van probléma, illetve nem az AI-jal.
1: Szerintem nagyon sokat lehet még ezzel kísértezni. Bőven lehet, hogy lesznek olyan adások jövő héten, vagy azután, hogy kiderült valami új funkció, vagy egy új utasítás készlet, amit teszteltetek, vagy találtunk, vagy ilyesmi, és akkor beszélünk róla, mert itt azért
3: ez biztos, hogy nagyon sok lehetőség. Eszembe jutott például, csak a belógó akadályokat jelezd, ha ilyet adott neki, akkor mennyit ért meg ebből? Tehát itt nagyon sok rétű ez is lehet vele.
2: Nagyon sok lehetőség van.
3: Óvatosan.
2: Így van.
0: De például hadd kérdezzem már meg itt a műsor vége felé, hogy az nektek ad egy biztonságot, ha időnként bemondja, hogy tiszta az út előtted? Ez inkább idegesítő, vagy?
1: Is látom.
3: Engem idegesít. Főleg azért, mert hogyha nekem ezt egy átkerülnél mondja be, ahol ráadásul mondjuk nincs is feltétlen lámpa, és a párhuzamos forgalmat kell figyelni, akkor még el is vonja a figyelmet. Tehát én egy kicsit ettől az egész szemben kicsit most még félek. Tehát valahogy úgy kéne promptolni, hogy csak azt mondja be, hogyha jön egy villamos, busz, valamilyen jármű, meg mondjuk a belógó akadály van.
0: Egy ajtónál egyébként nem szólt, egy étterem ajtaja belógott elém.
3: Ez az, tehát, hogy...
0: És nem szólt.
1: Bezzeg az oszlop ott van, de egy ajtó, ami ott esetben nem is tudom, mert az, hogy akadály, az nem tudom, hogy megtévesztő-e, hogyha akadályt keres, de meg az, hogy az sivatárt felismerés meg nem jó, mert folyamatosan beszél.
3: Az
2: engem idegesítene, az, hogy embereket mond, az engem idegesít, de az, hogy tiszta az út előttem, az nem idegesít, hanem az arra sarkal, hogy elhihetem-e, hogy nem, az inkább egy ilyen kíváncsiságot ad nekem.
0: De nekem akkor is azt mondta, amikor jött a villamos.
2: Tudom, igen, és azért ad nekem kíváncsiságot, hogy leellenőrizzem, hogy tényleg így van-e, vagy nem. Nem
0: ez
2: hiszem
0: nem megtévesztő?
2: Nekem nem.
1: Nekem inkább bizonytalanságot ad.
3: Nekem is ráadásul ezt...
4: Én inkább nem hiszek neki.
2: Én is, de leellenőrzem.
4: Abból bajom nem lesz.
2: Igen.
3: Az éres forgalmi helyzetben csinálja átkerés közben nagyon el tudja terelni. Legalábbis az én figyelmemet, tehát én biztos, hogy átkerés előtt, amíg át nem értem, én biztos, hogy lerakítanám az egészet, hogy nekem addig ne beszéljen semmit, mert...
2: Engem érdekel, hogy reagál, nem hiszek neki, és leellenőrzem magam, felmérem, hogy igaz-e.
1: Nem egy világ megváltó dolog ebben a pillanatban, én azt gondolom.
0: Még?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: De nem haszontalan, meg tényleg fejlődhet, meg tényleg a utasításokat is lehet finomítani. Szerintem ebben még tényleg sok potenciál van, nem akarom ismételni magam, ezt
3: persze,
1: már mondtam.
3: Én is azt mondom, hogy nem használom. Például írás forgalmi helyzetben nem használom, de például amikor mondjuk olyan megállóban, ahol több villamos is jöhet, most simán bekapcsolnám, hogy akkor mondnám meg, hogy éppen melyik villamos, vagy éppen melyik busz jött, tehát ez...
2: Igen, csak ahhoz meg tudnod ilyen... kéne, hogy hova néz.
4: Igen,
3: hát igen, ez az.
4: Hogy eltaláld,
3: hogyha mondjuk...
4: a kiírást.
2: Igen.
4: Tehát valószínűleg gyorsabban megkérdezed. Hát és akkor még benne van az is, hogy tévedhet.
1: És ez egy csak a mi véleményünk, gephasoltuk@gmail.com kedves hallgatók, tehát kíváncsiak vagyunk azok meglátásaira, észrevételeire, véleményére.
0: Mindenképpen írják meg az említett e-mail címre, mert hogy a felvételeink elfogytak, és a műsoridőnk is véget ért mára. Vendégeink türelmével nem szeretnénk visszaélni, meg az önökével sem, úgyhogy mi búcsúzunk.
4: Igen? Én még annyit hozzátennék, bocsánat, hogy aki szeretné így élőben megnézni az MVGOS-en belül, vagy ott az udvaron, akkor ami nálam van példány, bár az érkező kedves érdeklődő telefonjához nem fogom hozzákötni, meg rajta beállítgatni, de az én telefonomhoz csatlakoztatva kipróbálhatjuk, megmutatom, az ügyfélszolgálaton keresztül lehet hozzám időpontot foglalni, ugye a szolgáltatási napokon, és akkor meg lehet élőben is nézni.
0: Én mindenképpen időpontot foglalok.
3: Esetleg e-mail címet azt tudsz mondani, hogy hova írhatnak a kedves hát, hallgatók?
4: E-mailt, ha e-mailt szeretne valaki írni, akkor az info@mvgos.hu e-mail címre írja, és azt én meg fogom kapni. Nyilván írja bele az e-mailbe, hogy Gombos Ferenc részére, vagy hogy tőlem szeretne kérdezni, és akkor azt én megkapom.
1: Egyéb elérhetőség?
4: Az időpontfoglalás az telefonon működik, a 0613848440-es telefonszámon ugye az ügyfélszolgálat elérhetőségén, de ezeket az MVGS weboldalán is megtalálják ezeket az elérhetőségeket.
1: Köszönjük, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Vendégnek külön köszönjük még egyszer, hogy ilyen izgalmas dolgokat hoztak, meg hát én magam viszont Zoynak is nagyon köszönöm, aki ugyan nem vendég, Mégis nagyon sok izgalmas dolgot hozott, és jó sokat mászkált, talpalt, üzletelt,
3: villamosodott.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és még egyszer gratulálok neked, Zoli, a szemüveghez.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is gazsulálok.
3: Gratulál.
0: És akkor búcsúzzon önöktől az az ember, akihez szinte bármikor lehet időpontot foglalni, én megragadnám ezt a lehetőséget azért, hogy megtekintsék legbecsesebb tárgyát, a Metaray-ben okos szemüveget. Gombos Ferenc.
4: Búcsúzik az az ember, aki ugyanolyan tévével is rendelkezik egy S betűs gyártótól, Szakács Máté.
0: Ami Amsunggal folytatódik.
4: Igen.
1: Búcsúzik az ember is, az a hölgy, úgy leszűltek a lehetőségek. Ki a felét fogok mondani?
0: Aztán na vajon?
1: Akinek most is nagyon örültünk a gépházban, és máskor is szívesen látjuk, Lakatos Melitta.
2: Búcsúzik az az ember, aki rengeteg felvételt készített és maszkált ezzel barát a szemüveggel.
0: Bátorsággal.
2: És izgalmasan próbálgatta Bojtor Zoltán.
0: Köszönöm.
3: És búcsúzik önöktől az az ember is, aki talán egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy többet vár, de előzetes várakozásai kicsit talán magasabbak voltak, de azért talán nem csalódott akkorát. Rauch Róbert.
0: Írják meg, hogy önök csalódtak-e. gephaszcsapat@gmail.com. Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi töltsék továbbra is kellemesen a nyarat, a hétvégét meg a hetet. Jövő héten jövünk. Csókolom, szevasztok.
1: Hello.
2: Sziasztok.
5: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk!
6: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
7: ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
8: Jóvá hagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
8: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntetőügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Ennek a műsornak az a címe, hogy ismerős ismeretlenek. Én úgy gondolom, hogy ha valaki olvassa azt a levelező listát, ahol te is és én is tag vagyok, a Győriné Ilike név az nem ismeretlen. Mégis viszonylag keveset tudunk arról, hogy ki kicsoda, és én azt szeretném, hogyha bemutatkoznál, elmondanád, hogy honnan indultál, ki vagy, mit csinálsz, aztán majd visszatérünk arra, hogy merre jársz és merre jártál.
1: Győri Sándorné Ilike vagyok, 71 éves. Gyógymasszörként éltem az életemet, illetve, hogy az elején kezdjem, én látóként születtem. Van egy úgynevezett degeneráció pigmentóza nevű betegségem, amiről én csak 18 éves korom óta tudok. Érettségi után elhelyezkedtem egészségügyi intézményben, asszisztensként dolgoztam, orvosnak készültem, oda nem vettek elsőre föl, és itt a rendelőben derült ki, hogy baj van a látásommal, még egyszer már nem is próbálkoztam. Hamarosan férhez mentem, Debrecenbe kerültem, ott dolgoztam kórházban, emészeten, természetesen, meg baleseti sebészeten is egy pár hónapig. Másfél évig ott voltam, mert a férjem még akkor ott tanult. Aztán a másfél év letelte után hazaköltöztünk ismét Győrbe, akkor már kórházban helyezkedtem el, szintén, mint akkor még csak segédápolónő, de tanfolyamosként már elvégeztem az ápolónői tanfolyamot, hogyha már orvos nem lehetek, akkor is maradjak mindenképpen az egészségügyben, mert nagyon szeretek a betegekkel foglalkozni. Az is megvolt, időközben megszületett az egyik gyerekem, később a másik, aztán mire a második gyerekem is megszületett, addigra már olyan állapotban volt a szemem, hogy már nem dolgozhattam, mint ápolónő sem. Addigra én már elvégeztem egy fürdősmasször tanfolyamot is, mivel mondták, hogy mire visszamegyek a második gyerek után, lejárógyes után dolgozni, akkor már, mint ápolónő sem dolgozhatok. Úgy gondoltam, hogy mindenképpen az egészségügyben szeretném maradni, ezért volt a fürdősmaster tanfolyam, később a gyógymaster tanfolyam is. Végig reumatológiai osztályon dolgoztam, nem rokkantosítottam le magamat, így gondoltam, hogy mindenképpen integráltan szeretnék dolgozni normálisan, úgy, ahogyan a többi más ember is. A bejárásomat meg tudtam oldani, megtanultam fokozatosan, mert hát fokozatosan vesztettem el a látásomat. 83 óta már nagyon-nagyon rossz volt a látásom, akkor már majdnem, hogy vaknak tekinthettem, és ez még egyre rosszabb. Még most is van azért valamennyi kis látásmaradvány, ilyen kis homályok, olyan nagyon-nagyon kevés, és alig-alig valami, de semmi forma alak nincs, már csak olyan sejtésszerűen, mintha valami elhaladna előttem. Talán annyi, de az is már csak olyan, inkább beleképzelem, hogy elmét már mondjuk értem, hallom a hangját, meg érzem a levegő suhanását, és ebből gondolom, hogy elment előlem valami. 2008 óta vagyok rokkantnyugdíjas, fél évvel előbb mentem el rokkantnyugdíjba, mint ahogy egyébként elmehettem volna előrehozott nyugdíjba. Időközben én elváltam, 2000 óta vagyok külön a férjemtől, körülbelül 3-4 évvel azután költöztem saját lakásba már, akkor tudtam venni magamnak egy másik lakást, és akkor azóta élek helyesen egyedül, mert először anyukámétnál laktam egy pár évig, amíg egyenesben nem jöttem, és most már 17 éve vagyok egyedül ebben a lakásban, ahol most élek, Győrben. Innen meg tudtam oldani még akkor ugye a bejárásomat, mert még akkor dolgoztam, olyan helyen igyekeztem lakást venni, ahonnan meg tudtam mindezt egyedül oldani. Nyilván eleinte sok segítségre volt szükségem, mert akkor a nővérem, meg a barátaim, meg a betegeim azért sokat segítettek nekem. Például a lakást is úgy találtam, hogy egy betegem segítségével. A felújításnál a nővérem segített abban, hogy milyen színű legyen, hogyan legyen. Én csak elmondtam az elképzelésemet, aztán ő segített kiválasztani a dolgokat, hogy azért kapok segítséget.
0: Én amikor megismertelek, akkor úgy mutatkoztál be, hogy kétszeres győri vagy, most már érthető, hogy miért.
1: Mert hogy győri név vagyok, Győri Sándorné, és Győrben élek.
0: Ennek a beszélgetésnek az apropója tulajdonképpen az, hogy olvastok a listán, hogy nagy kirándulást tettél, és nem is akár hol. Hogy kezdődött ez? Mert hát természetesen meg fogom kérdezni azt, hogy merre jártál. De hogy indult egyáltalán az, hogy te egyszer csak fogtad a hátizsákot, a fehér botot, és egy kísérővel elmentél nagyon messzire Magyarországról?
1: Hát ez úgy indult, hogy én, mint mondtam, gyógymasszörként dolgoztam. Maradt egy-két olyan betegem, aki azért a mai napig is fölkeres még itt a lakásomon, továbbra is masszírozhatok itt egyet-kettőt. Részben barátságként, részben úgy, hogy azért nekik is jó, nekem is jó, mert addig beszélgettünk, stb. Lényeg az, hogy az egyik betegem felajánlotta, hogy mit szólnál hozzá, hogyha elmennénk. Már is komolyan gondolod? Hát, úgy éltem tőle, hogy úristen, most mi lesz? Mert hát azért teljesen látó közegben úgy elmenni, hogy tulajdonképpen én csak mások által elmondottan érzékeljem a dolgokat. Elkapott a vágy, hogy hát már is meglátni, hát milyen jó lenne. És úgy gondoltam, hogy na, megyek, és megpróbálom, elmegyek. Talán azért nem igen kapodott értem sohasem, úgy nem mondták, hogy na, menjek velük, a többi gyakorlatilag idegen volt nekem. Hát úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen ki kell használni. És aztán összeszervezett, gyakorlatilag indította el, teljes egészében ő szervezte le. Nekem csak annyi volt a dolgom, hogy tudjam azt, hogy mikor indulunk, hogy ott legyek a találkozási ponton, amikor indulunk, aztán ennyi. Szépen bepakoltam a kis hátizsákomba, meg a kis oldaltáskám, meg a ridikül földbiszítettem magam, mint egy karácsonyfa, aztán a fehér botommal bizony mentem busszal innen tőlem a találkozási pontra. Egy darabig futtam az utat, aztán mindjárt az elején voltak azért gubancok, ugyanis az a rész, ahol a találkozónk volt, a föl volt elég rendesen állványozva, és nem tudtam, hogy most ugyan mégis merre. Aztán észrevett egy férfiú, hogy segítségre szorulnék, megkérdezte, hogy segít. Hát te mondtam, hogy hova igyekezem, és akkor szépen belekaroltam, és elvitt a találkozási pontig. Úgyhogy aztán ott megvártam a kísérőmet, mert szintén hát húzta a hatalmas bőröngyét, elég messziről, ő gyalogért. Érdekes volt egyébként, mert az egyik utastársunk, mint később elmondta, ő kiszúrt már engem, hogy biztos, hogy velük fogok menni. Nem tudom, hogy honnan gondolta, hát, hogy igen, föl vagyok díszítve, úgy látszik a csomagokkal. Sejtette, de nem jött oda akkor hozzám, mert akkor még nem volt semmi biztos. Amikor már én találkoztam aztán a kísérőmmel, akkor mentünk oda a csoporthoz, akik már várakoztak a találkozóponton, oda jött értünk a busz, mert le volt szépen minden szervezve, és nekiindultunk a nagyvilágnak. Hát először az idegenvezető csak lesett, hogy ugyan mégis, de aztán volt olyan is például, aki rákérdezett, hogy és mégis hogyan érzem én ezt, hogy hogyan látom, vagy hogy tudom én ezt, ha semmit nem látok, tényleg semmit nem látok. És hogy akkor mit élvezek ebből? Hát mondtam, hogy tulajdonképpen én azt, amit ők beszélnek körülöttem, ahogy megélik, ahogy ámuldoznak, ahogy az idegenvezető rengeteget beszélt, nagyon-nagyon sok információval látott el bennünket. Nem tudom, hogy nekem volt ez, vagy mindig is így csinálta-e, de annyira láthatóan mondta el az információkat, hogy én szinte magam előtt képzeltem az egészet, hogy merre vagyunk, hogy vagyunk, és nem volt a világon semmi probléma, nyugodtan elindulhattam. És erről már pedig nem olyan nagyon voltunk összeszokva, mert azért olyan sokat nem közlekedtünk mi együtt, de mégis olyan ügyesen tudott navigálni, hogy például a lépcsőn mentünk le, akkor korlátra rátette a kezemet, aztán már szabadjára is engedett. Mondta lépcső le, lépcső föl, korlátom minden, megfogtam a korlátot, aztán mentem egyedül. Nem úgy, hogy most jaj, ő neki fogni kellett engem, meg hasonló. Ilyen gondok voltak eleinte még, hogy azt kicsit nehezebben oldottuk meg, hogy vannak ezek a beengedős vécék, hogy mindenhol automata, aztán akkor csak amikor már leesett a pénz, akkor lehet bemenni, meg tudom is én. Ott azért egy kicsit bizonytalannak éreztem magam, mert úgy éreztem, hogy megyek bele a semmibe, de mindig voltak, akik figyeltek rám, tehát megfogták a másik oldalon a kezemet, vagy egyáltalán csak szólt a hölgy, hogy nincs előtted semmi, nyugodtan megállhatod, vagy állj egy kicsit jobbra, vagy balra, vagy bármi, de nagyon segítőkészek voltak az emberek úgy általában. Szerintem látták a fehér botot, meg látták azt, hogy azért olyan nagyon nem hagyom el magam, és olyannak akkor már könnyebben segítenek. Aki olyan nagyon potyorog, meg olyan visszahúzódó, azt azért én úgy gondolom, hogy talán annyira nem segítenék.
0: Magyarán a fehér bot az majdhogy nem tiszteletet parancsolt ezek szerint?
1: Igen. Én azt vettem észre, hogy fölnéztek rám az emberek. Úgy éreztem, hogy besülnek érte, hogy így bemerem vállalni, egyáltalán, hogy bemerte vállalni a kísérőm ezt az egészet, mert ez az ő részéről még talán nagyobb szó volt, mint az enyémről, és én azt láttam, hogy igenis, hogy segítenek például múzeumokba jutott, ahol volt rá lehetőség. Felajánlották a liftet például a kezelő személyzet. Mindig mondták, hogy menjünk lifttel, de nem akartunk lifttel menni, mert én mindent meg akartam érezni, mindent tapasztalni akartam. Volt azért olyan hely, az egyik aztán a Versailles kastélynak a kertjében volt az, hogy hát, ugye eltévedtünk egy kicsit, és akkor aztán jött az egyik kertgondnok, vagy nem is tudom, minek mondjam, és ő segített bennünket, de úgy, hogy aztán kienged elfogadott egy olyan helyen bennünket, ahol nem kellett mindenkit keresztül gázolnunk, hanem akkor mehettünk szépen ki, aztán mondta, hogy hova menjünk. Kísérőn valamennyit gagyogott franciául egy-két szót, meg angolul próbáltunk boldogulni, aztán kézzel ott volt, ugye mindig azért velünk a csoportvezető, nem volt mindig pontosan elérhető közelségben, tehát ilyen audiogajderen keresztül kapcsolatban voltunk. Azért csak ugye mi hallottuk őt, de ő nem hallott minket, és azért meg kellett időnként keresni, hogy ugyan mégis hol is van. Jó lett volna valami tollaskalapot tett volna a fejére, hogy az láttuk volna messziről, hogy merre járt, mert azért rettentő nagy tömeg volt a Louvre-ban, például botorgás volt, de mentünk, mint a hurkatöltőben az anyag előre, és azért meg tudtunk nézni mindent, mert még meg is tapogathattam, és soha nem szóltak rám sehol, hogy miért fogok meg valamit.
0: Mi volt a legemlékezetesebb ezen az úton, ami neked, hogy úgy mondjam, mindig megmarad, mint tapasztalás?
1: Egyrészt az emberek elfogadó képessége, a másik, ami kifejezetten ehhez az úton kapcsolódik, az viszont nekem az Eiffel-torony. Nem tudom miért, de nekem az Eiffel-torony az nagyon nagy élmény volt, pedig úgy be van ám üvegezve, meg körbe van véve, úgyhogy nem is igazán érzi az ember, hogy kint van, de valahogy az a tudat mégis, hogy ott voltam fönt azon a magason, az úgy ez hogy nagyon érdekes volt. A másik az, hogy nagyon-nagyon kevés idő volt, de azért megpróbáltam az okos telefonnal fölvenni dolgokat, videófelvételt csináltam, mert ugye akkor beszéltem mindig hozzá. Hát mondták közben, hogy van, amikor csak én láttam, mert megfordult a kamera, meg volt olyan, hogy az ujjam látszik a képernyőn, mert hát belelógott az ujjam a kamerába, de hát onnan tudtam volna, hogy mit teszek tőle. Már akik aztán megnézték később, azok mondták, hogy sikerült a felvétel, de úgy összességében véve nekem az, hogy egyáltalán el kell indulni, nem egy kicsit ilyen otthon maradni, hanem igenis, hogy menni. A másik meg az, ami még szimpatikus volt nekem, hogy például a belépődíjak, azok a VAK számára mindenütt ingyenesek voltak, a kísérő számára két helyen kellett fizetni, de a többi helyen a kísérőnek sem. Ez számomra megdöbbentő volt, mert én ezt Magyarországon nem tapasztaltam meg. Összességében véve én azt mondom, hogy nem kell tényleg elindulni.
0: Hát ha van kivel, akkor igaz. Egy dologról még feltétlenül szeretnélek kérdezni, hiszen ezt a levélben is kiemelted, az étkezés. Mennyivel másabb, érdekesebb, és te mennyivel voltál kíváncsi, mint háziasszony, hogy főznek és mit főznek a franciák? Volt-e valami különleges étel, amit ettél?
1: Különlegesség nekem a ráksaláta volt, ami nekem nagyon ízlett, sokan féltek tőle, nem is rendelték, mert ezt direkt rákérdezett az idegenvezető, hogy van-e olyan, aki ettől úgy idegenkedik. Én kíváncsi voltam, és meg akartam menni, és én nekem nagyon ízlett. Ami nem ízlett, az viszont jó lett volna, ha jó lett volna elkészítve a lazat, az úgynevezett latin negyedben. Ott azt nagyon elégették, úgyhogy az ott nem volt igazán jó. Az az igazság, hogy én a kajával nem vagyok egy nagyon ínyen valaki. Én megeszek mindent, ami nem mozog. Nekem ilyen gondom nincsen, nem is vagyok egy kifejezett a jó házi, azt, hogy nem tudok, nem is igazán szeretek főzni. Meg ezek minden ne nekem kelljen megcsinálni, aztán kész. Engem ennyire nem fogott meg így az étel. Finomak voltak az ételek egyébként, úgy általában véve, kivétel ez a latin negyedes dolog volt. A kacsasültek nagyon finomra csinálták utolsó nap, amikor a francia területen étkeztünk. Aztán a német szállodában nagyon-nagyon finom volt az igazi borjúbécsi szelet. Aztán ugye többi az engem úgy különösebben nem fogott. Ott meg hiányoltam mondjuk a zöldséget, kevés zöldséget adnak, vagy nem is igazán savanyúságot például nem adnak, levest nem adnak a franciák, a németek azok adtak, mert Németországban volt az első szállásunk, meg az utolsó napi szállás. Ott adtak levest, de úgy különösebben én nekem minden ízlik, én mindent megeszek, hogy nekem nincsen ilyen különösebben ilyen gasztró akármik. Nagyon finom fagylaltot ettem ugye a városban, meg Eiffel-torony környékén, ott az egyik kis cukrászdában, a kávéztunk a Párizs kávézó, Párizs nevű kávézóban, bagettet, minden meg a sült levegőn, az érdekes volt, az a sült bagett. Olyan volt, hogy úgy nézett ki, mint itt egy kis pici fonott palát, de ha megfogtad, olyan volt, mint hogyha kilukasztottad volna a lufit, és egyszerűen összement az egész, egy ilyen kis lapos valamivé, nagyon finom volt, olyan kis kellemesen édes, és nem túl édes, mert azokat nem szeretem, de olyan kellemesen vajas, az úgy finom volt. Gyümölcsöt is vittán láttam, úgyhogy most majd nem hívta föl rá a figyelmemet a kísérőm, mert esetleg ő nem díjazta annyira, aztán nem hívta föl rá a figyelmemet, nem tudom, de gyümölcsöt is csak kétszer fogunk venni gyümölcsöt, semmit nem beszélt róla, hogy van ott gyümölcs.
0: Ha le kellene vonni a konzekvenciát, frekvenciát, már pedig nyilván, hogy élményekkel megtelve értél haza. Érdemes volt elmenni, tapasztalatot szerezni külhonban, akkor azon sorstársaknak mit tanácsolsz, mit üzensz, menjenek bátran, ha van kivel, és van olyan, akiben megbíznak, mozduljanak otthonról minél többet, hogyha képesek rá.
1: Menjenek. Ha megtehetik, akkor menjenek. Mert igenis, hogy kinyílik az embernek a világ. Sokkal többet, azt mondják, hogy nem érzékelünk, dehogy is nem érzékelünk. Nagyon is sok mindent érzékelünk a világból mi is. Igaz, hogy sok tolmácsolás kell hozzá, de kell hozzá azt, hogy érzem magam körül a nyüzsgést, érzem az illatokat, az embereknek a beszédéből le tudom vonni, hogy ott mi van, hogyan van, magát, amit megtapasztalok, egyszerűen csak akár még annyi is, hogy ahány helyen voltunk, annyi különböző mosdó lehúzó, meg WC lehúzó, meg mosdó napindító telep, meg akármilyen. Ezek mind-mind hozzátartoznak az élethez. Sokkal könnyebben elboldogul utána az ember, ha már egyszer találkozott vele. Nem kell félni elindulni, igenis, hogy el kell menni. Mert bizony azért elég bezárt a mi életünk, de ha mi sem megyünk belőle, direkt nem is akarunk, akkor nem is fogunk többet tudni a világtól.
0: Azt hiszem, hogy ennél szebb végszót el se tudnék képzelni. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen. Örülök, hogy beszélünk.
2: Kamu reklám. Mégpedig zalakerámia burkolólapokkal. Mostantól 11 vadonatúj zalakerámia termékcsalád mutatkozik be önöknek az Lösinyi A. Pozoré Barátyislava.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak. Yeah.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Toszkvánában. A gyümölcsösben... Na, hülye vagyok. A gyümölcsösben Kvanti... Ha, milyen hamar... Hát hülye vagyok. A gyümölcsösben Kvanti... Mosolygó...
2: Hasolygó, persze, mosolygó... Hamvas.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Jóváhagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balatonakaratja felé. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekes dalszerzője. A tragikus hírt a zenekar alapító társa Török Tamás és a zenész családja közölte ma a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1995-ben alapította meg a Bombont, amellyel az elmúlt évtizedekben számtalan hazai slágert alkottak. Emellett a zenélés mellett számos szinkron szerepben is hallhattuk. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
5: Igazi legendák szólnak az elmúlt sok-sok évtizedből a következő 2 óra hosszában. Az amerikai slágerlista vezető dalokból válogatunk a mai 2 óra hosszában is. Kellemes szép napot kívánok mindenkinek itt a U.S. Fever Showban. Szommer Gábort hallják a következő 120 percben, és a mai napon 2002 legnagyobb dalaival és amerikai lista vezetőivel találkozhatnak, hogyha velem tartanak a következő 2 órában itt a U.S. Fever Showban. Már is belevágunk egy olyan énekes nővel, aki 1992-ben csatlakozott a Disney Channel-on futó The New Mickey Mouse Clubhoz, ahol Justin Timberlake, illetve Britney Spears mellett is gyakran feltűnt. Christina Aguilera 1994-ben kezdte el zenei pályafutását, amikor Japánban Kezio Nakashimivel elkészítette az All I Wanna Do című duettet. Később 1998-ban visszatért az Egyesült Államokba, ahol felkérték a Mulan című Disney film betétdalának a Reflectionnek az elkészítésére. A dalt egyébként még Golden Globe díjra is jelölték, ugyanebben az évben jelent meg első albuma, a saját nevével fémjelezve, olyan dalokkal, mint a Genie in a Bottle, What a Girl Wants, éppen az I Turn to You. 2000-ben készült el Christina Aguilera első spanyol nyelvű albuma, 2001-ben pedig egyik Grammy-díjat is kapott, méghozzá a Lil Kimmel, Pinkkel és Mayával közös bolerus feldolgozásért, a Lady Marmalade-ért, legújabb albuma pedig Bionic címmel nem is olyan rég, 2010-ben jelent meg. 2002. decemberében pedig egy csodálatos dallal vezette az amerikai slágerlistát, már is a Beautiful-lal belevágunk ezen év tallózásába, utána pedig Mary J. Blige érkezik 2002. januárjából, a No More Drama az amerikai listavezetők sorából, nem sokára itt a US Fever Show-ban.
6: US Fever Show. Music that will throw you into a fever.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ebben a két óra hosszában a US Fever Show-ban 2002 legjobbjaiból és amerikai listavezetőiből válogatunk, és pillanatokon belül majd egy numatál rap rock együttest hallgatunk Los Angelesből. Több mint 50 millió albumot adtak el, és két Grammy díjat nyertek. A 2000-ben megjelent debütáló Hybrid Theory című albumon világszerte több mint 24 millió példányt adott el Linkin Park, amiért az amerikai hanglemezgyártók szövetségétől az album 2005-ben gyémántlemez minősítést kapott. Következő albumok a Meteora tovább növelte a csapat népszerűségét, és 2003-ban a Billboard 200-as album toplistájának élére kerültek ezzel. Az első két album rádióbarát megszólalású numetal rap rock stílusa után a 2007-es Minutes to Midnight lemezük komolyabb hangvételű lett, de újra első helyezést ért el a Billboard lemezemhatási listáján. 2002. januárjából jön bemutatkozó dolog az In the End nem sokára, előtte azonban akkoriban még nem számított házaspárnak Beyoncé Knowles, illetve Jay-Z, és akkoriban még közös zenei pályafutásuk első próbálkozása volt még az a dal, azóta pedig sok-sok közös duett, na meg azóta már férj és feleség státusz. 2002. decemberéből jön Jay-Z és Beyoncé közös a Bonnie and Clyde, már is itt a US Fever Show-ban.
2: Musical time travel from the 80s to today. Ready, B? With the kings of the US charts. This is...

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
4: A legendák órájában már is megyünk tovább egy igazi vadóc énekesnővel, legalábbis kezdetben mindenképpen ezzel az jelzővel illették azt a kanadai pop-rock énekest és dalszerzőt, aki 1984. szeptember 27-én született Belleville-ben, Kanadában, kezdetben gördeszkás megjelenéséről volt ismert, de 2005-ben stílust váltott, sokkal nőiesebb lett, viszont még mindig sokszor nevezik rock csirkének. Nem vagyok punk, mindig ezt állította Avril Lavigne. Az első két albuma, a 2002-es Let Go, illetve a 2004-es Under My Skin számos országban a top listán szerepelt, harmadik albuma a 2007-es The Best Damn Thing 2007-ben jelent meg. Bár vezetékneve francia eredetű, nevét rendszerint angolosan ejtik, egyébként a Lavigne franciául azt jelenti, hogy a szőlő vagy éppen a szőlőtőke. Avril Lavigne szerepelt egyébként a Maxim magazinban, és 2006-ban bekerült a Canadian Business magazin rangsorába is, ahol 7. helyezést ért el, mindezedáig több mint 26 millió albumot adott el világszerte. 2002-ben ismerhettük meg mi is itt Európában Avril Lavigne nevét. Először jön a júniusi listavezető a Complicated, utána pedig októberből a Skater Boy, a number one-ként az amerikai kislemez listájéről. Már is itt a legendák órájában.
5: US Fever Show. Fever Show. Music that will throw you into a fever. Life's like this.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
3: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Redikül. Szerdán 16 órától.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
12: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbi Rádió.
13: Nem csak Avril Lavigne volt az egyetlen 2002-ben, aki több dalát is behozta az amerikai kislemezlista élére, hanem bizony az a Marshall Bruce Mathers 3 is, aki 1972. október 17-én született St. Josephben, és akit mi sokkal inkább ismerhetünk két másik nevén, nevezetesen Slim Shadyként, vagy éppen Eminemként. Napjánk egyik legnépszerűbb és legvitatottabb rappere, nyert már Grammy, illetve Oscar díjat is a 8 mérföld című filmben felcsendülő daláért is. 2002-ben pedig két alkalommal is ott állhatott az amerikai kislemezlista élén Eminem, jön májusból a Without Me, utána pedig októberből a többek között Jackót is, akkoriban kifigurázó Lose Yourself is vezetni tudta az amerikai kislemezlistát. Eminem duplázásával folytatjuk tehát, már is itt a US Fever Show-ban.
14: Musical time travel from the

Ez itt még mindig a legendák órája, vagyis a US Fever Show, ahol ma 2002-ben kalandozunk, és ezen év amerikai listavezetőit hallgatjuk. A folytatásban pedig egy 1979. szeptember 8-án Pennsylvániában született művésznőt hallgatunk, Alicia Beth Moore, ismertebb nevén Pink, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekes színész, illetve dalszerző, akit 2000-től napjainkig a legsikeresebb énekesnők között tartanak számon. Első albuma a Can't Take Me Home, és első kislemeze a There You Be Go R&B stílusú volt, azonban csak mérsékelt sikereket tudott aratni vele. 2001-ben Christina Aguilera, Miley Cyrus társaságában énekelte a Lady Marmalade című dalt, amely világszerte az élvonalba juttatta Pinket, és amiért megkapta első Grammy díját is. Harmadik Try This című lemezét kisebb siker fogadta, azonban az ezen szereplő Trouble című dallal egy újabb Grammy-t zsebelhetett be. 2001-ben jelent meg második, már pop-rock stílusú albuma a Misunderstood, amit az eddigi legnagyobb példányszámban elkelt albumaként tartanak számon Pinknek. Kiszünet után 2006-ban jött a negyedik lemez I'm Not Dead címmel, előző kevésbé sikeres lemeze után ezzel ismét az élvonalba került. Számtalan díjat kapott ért, és olyan dalokkal célozta meg a slágerlistákat, mint a Stupid Girls, a Who Knew, vagy éppen a You Plus Your Hand. Turné alkalmával pedig kétszer is ellátogatott Budapestre. 2008-ban jelent meg Pink legutóbbi, ötödik albuma Funhouse címmel, olyan sikerdalokkal, mint a So What, vagy éppen a Funhouse, illetve a Sober, amivel be is került az amerikai Top 20-ban. Az albumból eddig 4 millió példány kelt el világszerte. Hamarosan Pinket hallgatjuk majd a Don't Let Me Get Me-vel 2002 márciusának lista vezetőjét, előtte azonban az egyik Destiny's Child, vagyis Kelly Rowland 2002-ből Nellyvel közös duettjével, a Dilemmával, egy júliusi listavezetőként már is indulnak ők itt a US Fever Show-ban.

Fél időhöz közelítünk itt a legendák órájában, de még a következő órában is jövünk majd 2002 legsikeresebb dalaival, ami biztos, hogy még a szünet előtt meghallgatunk egy 1969-ben született electrodance DJ-t és producert, méghozzá Samuel Burriakot, aki 2002-ben dobta a piacra mindmáig legsikeresebb és az angol top 10-be is bekerülő dalát a Janúval és Duval közös Heaven-t. Ő bizony nem más, mint DJ Sammy. Amerikában is természetesen hódított ez a dal, nem is akármennyire. 2002. júliusában ő volt az egyik listavezető, őket hallgatjuk, tehát DJ Sammy, Janu és Du közöse, a Heaven után pedig a Dirty Vegas-féle Days Go By zárja a US Weaver Show első óráját, de amint mondtam, ne menjenek messzire, hisz egy kis szünet után folytatjuk a legendák óráját, és jönnek a további sikerek 2002-ből, szóval ne menjenek messzire.

0: Abbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál. Marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják, és ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátor teréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolságot tartva. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
2: Abbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Vi Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
7: Továbbra is Sommer Gábor kalauzolja önöket 2002 amerikai listavezetői között a U.S. Fever Show folytatásában, immáron a második órában. Jövünk még további 11 fantasztikus dallal a 2002-es év legnagyobb dalaiból, méghozzá nem sokára majd egy 2002-ben Camilo Palmeiro című albumával debütáló Los Angeles-i együttest fogunk majd hallgatni, alapító tagjai Alex Band, illetve Aaron Camin, akik már a középiskolában is közösen zenéltek, első bandájuk pedig a Generations Gap nevet viselte. Az albumra mindketten írtak dalokat is, második albumuk stílusosan Two címmel jelent meg, és 11 dal kapott helyet rajta. A kettőség áll ennek a lemeznek a középpontjában a remény, illetve a kilátástalanság, szerelem, illetve a magány, értelem és érzelem. Az album megjelenése után a tagok szóló karrierbe kezdtek, én pedig a The Callingról beszélek, legnagyobb daluk pedig 2002-ben meghódította az amerikaiak szívét is, a Wherever You Will Go előtt azonban Brandit hallgatjuk 2002. júliusából, és az ő teli holdját, vagyis a Full Moon a US Fever Show-ban.
6: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the US charts. This is US Fever Show.

0: Hobby Rádió.
1: Zenék, amelyek soha nem mennek ki a divatból, sőt 2002-ben a legnagyobb elismerést is megszerezték. Vezetni tudták az amerikai kislemezlistát. Egy 1982-ben született amerikai poprock énekessel megyünk tovább, akinek debütáló anyaga azután jelent meg, hogy 2002-ben megnyerte az American Idol, vagyis az Megasztár amerikai tehetségkutató műsorának 2002-es első évadját. Kelly Clarkson eredetileg mint pop énekes adta ki első albumát 2003-ban, a Thankful multiplatinummá vált második albumán, a 2004-es Breakaway-en pedig már inkább a pop-rock irányultságú zenéhez közelített. Kelly Clarkson harmadik albuma a My December 2007-ben jelent meg, 18 millió albumot adott el ebből világszerte. 9 kislemeze került be a Top 10 listába a Billboard 600-on, 2002-ben pedig az első Európában még nem annyira ismert dalát hallgatjuk most Kelly Clarksonnak, Amerikában viszont természetesen miután megnyerte az American Idolt, természetes, hogy vezetni is tudott. A Moment Like This pedig majd egy 1981-ben született brit pop és R&B énekes fogja majd folytatni. 1999-ben robbant be a köztudatba, és sikere azóta is töretlen. Craig David 2002-es januári sikere a Seven Days, nem sokára majd itt a legendák órájában.
2: US Fever Show. Music that will throw you into a fever.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
4: Ebbe az órába is belefér egy olyan előadó, aki 2002-ben dupla dallal is ott állt a sikerek csúcsán, vagyis az amerikai kislemezlista élén. Már is egy ilyen előadóval folytatódik a US Fever Show, méghozzá azzal a Jennifer Lopezzel, akinek zenei karrierje 1998-ban kezdődött, amikor a Sony leszerződtette egy önálló album kiadására, mert mint ismeretes, Jennifer Lopez ezelőtt Janet Jackson háttértáncosa volt. Az énekesnőt olyan producerek vették szárnyuk alá, mint Rodney Jerkins vagy éppen Corey Rooney. A két sikerproducer segítségével Jennifer zenei karrierje egyszerűen berobbant. Jennifer a legnagyobb előadó, úgy mint Ricky Martin és Enrique Iglesias riválisává vált az idők során. 2002-ből hallgatjuk tehát Jennifer Lopez duplázását. Először jön a Ja Rule-lal közös Ain't It Funny 2002. januárjának egyik legjobbja. Utána pedig a Jada Kiss-szel közösen készült Jenny From The Block dübörögteti meg a hangfalakat nem sokára itt a legendák órájában. We'll be right back.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobbi Rádióban. Világjáró.
0: A Hobbi Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobbi Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Két nagy névvel már is folytatjuk a legendák óráját, vagyis a US Fever Show-t, méghozzá nem sokára majd az 1986-ban alakult, eredetileg ska zenekarként létrejött No Doubt-ot hallgatjuk majd John Spence, Eric, illetve Gwen Stefani alapításával. A No Doubt több sikeres dalt szerzett, legismertebb slágerék talán a Don't Speak, a Hey Baby, ma meg többek között az It's My Life is. 2004-ben pihenőre mentek, mert énekesű Gwen Stefani szóló karrierbe kezdett, no meg természetesen gyermeket is vállalt, most azonban készülnek a nagy visszatérésre, és hamarosan megjelenik majd vadonatúj albumuk is. 2002. januárjában a Hey Baby hódította meg az amerikai slágerlistát, mindjárt őket hallgatjuk, előtte azonban a Haj meg máskor című 007-es James Bond film betétdala Madonna kezei közül, 2002. novemberéből a Die Another Day egy újabb listavezető Amerikából, itt a

0: Hogyha amerikai listavezetőkről beszélünk, akkor a latin zene, illetve a dél-amerikai énekesek is nagyon nagy szerepet játszanak ezen sorban, nevezetesen egy 1977. február 2-án született kolumbiai énekes, illetve dalszerző, zenész, producer, táncos, illetve filantróp is természetesen meg kell, hogy említődjön, aki a 90-es évek közepétől az egyik legnagyobb alakja a pop-rock latin zenének Latin-Amerikában. A 2000-es évektől pedig a világ egyik legsikeresebb előadó művésze, Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél angolul, portugálul, olaszul és egy picit arabul is. 2001-ben megjelent első angol nyelvű lemeze, a Laundry Service, az egész világon ismertté tette, amelyből 13 millió példány talált gazdára világszerte. A BMI szerint Shakira a legtöbb lemezt eladó kolumbiai zenész, több mint 60 millió lemezzel. Számos zenei díjat nyert világszerte, többek között 8 Latin Grammy-t, 2 Grammy-t, 15 Billboard Music Award díjat, 4 MTV Video Music Awards díjat, illetve egy People's Choice Award díjat is, valamint Golden Globe-ra is jelölték. Szintén ő az egyetlen dél-amerikai művész, aki első helyezéseket ért el az amerikai, az ausztrál és az angol listákon is. Hamarosan majd a 2002 áprilisi Underneath Your Clothes csendül fel itt a legendák órájában. Előtte azonban egy legendás páros, legendás dala, Eve és Alicia Keys közös, a Gangsta Lovin', már is 2002 júliusának legjobbjaként itt a US Fever Show-ban.
1: US Fever Show. Music that will throw you into a fever.

0: Hölgyek, urak, a végéhez közelítünk a mai multidézésünknek. Az elmúlt mintegy két óra hosszában 2002-ben kalandoztunk, és ezen év legsikeresebb Nomega Amerikában a kislemezlista élére jutó dalait hallgattuk. Egy dalunk még hátra van, Faith Evans felvétele 2002 márciusából, a Falling in Love zárja a mai tallózásunkat. Egy hét múlva azonban ugyanitt és ugyanebben az időben garantáltan egy újabb visszaszámlálásra, illetve multidézésre lehet számítani az elmúlt sok-sok évtized amerikai kislemezlista vezetőiből, és hogy melyikébe is fogunk kalandozni, ez legyen egyenlőre meglepetés. Tartsanak velem egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben, és mindent megtudhatnak. Mára pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, Sommer Gábort hallották az elmúlt két óra hosszában, legyen szép a további napjuk, és maradjanak továbbra is kedvenc rádiójukkal, a viszont hallásra.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the US charts. This is US Fever Show.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Két órás magazinnal kívánunk jó estét hallgatóinknak. Ma július 12-e vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 28 fokot mutatnak a hőmérők. Izabella és Dalma nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1711. Rákóczinak mindjárt bujdosása első hónapjaiban elég alkalma volt meggyőződni a francia gyámolítás horderejéről. E napon vetési tudósítása így szólt. A királyhoz beadott emlékiratra Torci válasza, ez volt ő fölsége, nem határozhatja el magát fönséged iránti oltalmának folytatására, mert fönségedben csak oly szemét lát, minő a Molnárrá lett püspök. 1795. Sándor főherceg, Nádor halála. Luxemburgban, midőn röppentyű készítéssel foglalkozott, a lőpor fölrobbanása által halálosan megsebesített, minek következtében július 12-én meghalt. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió. Műsorajánló.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Ma éjjel táncolj, mert ez a tánc összép, a hűtét és táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
5: Zene!

0: ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Hogy gyere velem, táncolj mi!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 12-én Dalma, valamint Izabella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Dalma női név Vörös Marti Mihály névalkotása, a dal szóból ered. Eredetileg egyébként férfi névnek alkotta, a sor szeszélye pedig női névvé változtatta. Ünnepelnek még a dalmák május 7-én, május 12-én és december 5-én. Becézése Dalmácska, Dali és Dalika, jeles viselői a névnek, Kovács Dalma, erdélyi énekesnő, valamint ön kedves Dalma. Ezen a napon köszöntjük még Izabella nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű Erzsébet névből ered. A héber eredetű Erzsébet, vagy a babiloni héber Jezábel név spanyol módosulata ez a név. Ünnepelnek még az Izabellák január 4-én, február 26-án, július 8-án, július 4-én és augusztus 31-én is. Becézése Iza, Izácska, Bella, Bellácska, Belli, Bellike, Izum, Izuka, Izus és Bellus. Jeles viselői a névnek Jagelló Izabella, Szapolyai első János király felesége, valamint Varga Izabella színésznő és ön kedves Izabella. Ezen a napon köszöntjük még Abony, Eleonóra, Ernest, Ernő, Fedor, Félix, Fortunát, Gerzson, János, Leonóra, Nóra és Uzonka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 12-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1490. július 12-ével kezdünk. Székesfehérvárot királlyá koronázták II. Ulászlót, akit a többi trónkövetelővel szemben hosszas küzdelem után választott királlyá az országgyűlés. Folytassuk a 16. századdal. 1543. július 12-én 8. Henrik feleségül vette Catherine Parr-t, 6. és egyben utolsó feleségét. Még mindig a 16. század. 1560. július 12-én Bázelban meghalt rotterdami Erasmus író, humanista. Az észak-európai humanizmus legjelentősebb képviselője volt. Folytassuk a 19. századdal. 1854. július 12-én megszületett George Eitzman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlag emberek számára is. Az örök aglegény Eitzman 77 éves korában öngyilkos lett, nem tudta elfogadni, hogy fájdalmas gerincbetegsége tolókocsiba kényszerítse. Búcsú levelében azt írta, megtette, ami a dolga volt. 75 milliós vagyonát teljes egészében jótékonysági célokra fordította. És még mindig a 19. század. 1884. július 12-én megszületett Amadeo Modigliani, olasz festő, az ikonszerű lírai hangvételű női aktok és arcképek festője. Folytassuk a 20. század elejével. 1904. július 12-én született Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő. Továbbra is a 20. század. 1942. július 12-e a következő időpontunk. Ekkor a német Luftwaffe először bombázta Moszkvát. Ugorjunk a 20. század második felére. 1954. július 12-én Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Recordszal, és abbahagyta a teherautósofőrséget. És végül, de nem utolsó sorban, 1982. július 12-én az E.T. című film megdöntötte a jegyeladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 6. részéből.
1: Halld meg, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok néked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfájra és kapuidra.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót! 2026. július 12-e évközi 15. vasárnap. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 1-től 23. vers. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni, amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg, mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek a szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalók a vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Elmélkedés. A mag nem változik, a talaj igen. A magvető példázata talán az egyik legismertebb Jézus tanításai közül, és éppen ezért sokszor elsiklunk a mélysége fölött, pedig ha igazán elgondolkodunk rajta, észrevesszük, ez a történet nem a magról szól, hanem a talajról. A mag Isten igéje ugyanaz mindenki számára. De a föld, ahová hull, nagyon is változatos. Ez a föld a mi lelkünk. Van, hogy az ember szíve kemény, mint az út széle, a szó lepattal róla. Máskor lelkes, de sekés, ezért a mag nem erez gyökeret. Van, hogy minden jó indulat ellenére túl sok benne a tövis, a gond, a félelem, az anyagiak hajszolása. És néha, igen néha, a szív jó földé válik. Hogyan történik ez? Nem egyik napról a másikra, és sosem fájdalom nélkül. Egy ismerős tanár mesélte, hogy sokáig azt hitte, Isten szava hatással van rá, mert rendszeresen olvasta a Szentírást. Mégsem változott meg benne semmi igazán. Aztán hirtelen nagy veszteségért elveszítette a férjét, akivel 25 évig élt együtt. Összezuhant. Teljesen értelmetlennek, üresnek tartotta az életét. A Bibliája hetekig porosodott. Aztán egy nap eszébe jutott egy szöveg. Az én szavam nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat. Nem értette, miért éppen ez jutott eszébe, de másnap újra elővette a Bibliát, és csendben olvasni kezdte az evangéliumot. És akkor történt valami. A mondat, amit olvasott, belé hasított. Felébresztette gondolatait, felkavarta lelkét, vigasztalást adott neki a fájdalomban. És azóta minden reggel ott nyitja ki a Szentírást, ott folytatja, ahol előző nap abba hagyta. A fájdalom megmunkálta a földet. A szenvedés nem pusztán megtörte, hanem megnyitotta a szívét. És itt nem az a lényeg, hogy melyik igehelyre, melyik mondatra talált rá, hanem az, hogy Isten szava bármikor szíven találhat minket, ha jó a talaj. Ez a különbség a terméketlen és a termő talaj között, a befogadókészség. Nem a tudás számít, nem az előélet, nem a vallásos neveltetés, hanem az, hogy hagyom-e, hogy Isten szava behatoljon az életem mélyére. Mert a mag mindig életet hordoz, sokszor félünk a belső fájdalmak érintésétől, pedig éppen ez az a tér, ahol Isten dolgozik, jó földé alakítja szívünket. A példázat egy másik üzenetére is érdemes odafigyelnünk. Jézus egy belső drámát is megoszt velünk, az ige hirdető fájdalmát, aki szól, de nem mindig hallgatják meg. A magvető elindul, hinti a magot, de sok mag elvész. A madarak felkapkodják, a kövek között kiszáradnak, a tövisek elfojtják, és mégis. A magvető nem áll meg, mert abban reménykedik, hogy ami jó földbe hull, az 30-60-100-szoros termést hoz. A példabeszéd tehát nem csak a hallgatóról szól, hanem a hirdetőről is. A szülőről, aki próbálja hitre nevelni a gyermekeit. A papról, aki minden vasárnap prédikál. A hitoktatóról, aki újra és újra elmagyarázza tanítványainak a bibliai történeteket. A barátról, aki próbál bátorítani egy nehéz, kilátástalan helyzetben. Sokan vagyunk, akik vetünk, hintjük a magot szóval, példával, imával, és közben olykor kétségbe esünk, van ennek értelme, meghallja valaki, észreveszi valaki? Jézus válasza bátorító. Igen, sok elvész, de ami jó földbe esik, abból Isten bő termést vakaszt. A mi feladatunk a vetés, a növekedés Isten dolga. A gyümölcs nem mindig látszik azonnal, sőt, lehet, hogy nem is a mi életünkben. Isten ideje nem a mi óránk szerint jár. A mag, amit ma mondunk, lehet, hogy 10 év múlva hajt ki, vagy később. Jézus példabeszéde bátorítás minden ige hirdetőnek, tanítónak, nevelőnek, szülőnek. Ne fásulj el! Ne várj azonnali eredményt! Ne félj a kudarctól! A te feladatod a hűség. A szó, amit kimondasz, a tett, amit szeretetből teszel, nem vészel. A többit bízd Istenre. Uram Jézus Krisztus, te vagy a magvető, aki ma is hűségesen hintett tanításodat minden ember szívébe. Köszönöm, hogy az én lelkem talaját sem hagyott parlagon. Add, hogy ne legyek kemény szívű, ne hagyjam, hogy a világ zaja elragadja tőlem tanításodat. Távolítsd el belőlem a köveket, a felszínességet, a közömbösséget, a lelki fáradtságot, és vágd ki a töviseket, a félelmeimet, az aggodalmaimat, az önzésemet. Kérlek, munkálkodj bennem, hogy lelkem jó földé váljon, csendessé, figyelmessé, nyitottá, amely befogadja igédet és termést hoz. 100-szorosat. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió.
4: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a látássérült gyermekeket nevelő szülők együttműködnek, hogy létrehozzanak egy olyan nappali intézményt, ahol a fiatalok biztonságos és fejlesztő környezetben tölthetik a mindennapjaikat. Olvasható portálunkon, hogy most az állami és önkormányzati döntéshozók segítségét kérik ennek a nappali ellátásnak a megvalósulásához. Emellett kiemeltük, hogy a Bácsvakok csapata újra aktív a TikTokon. Egy teljesen megújult felülettel és szórakoztató tartalmakkal várják az érdeklődőket. A nyár sem marad események nélkül, hiszen a VGKE, 18. kerületi lámpás klubja nyári fagyizást és limonádézást szervez a Fresh Gardenben, valamint a Kőrösi Csoma Sándor kőbányai kulturális központban fagylalt történeti klubnapot tartanak. További információk és részletek a hobbyradio.hu oldalon találhatók, ahol mindent megtudhatnak a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének legfrissebb híreiről és eseményeiről. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsorral várjuk Önöket. Este 19 órától Vers, Esti Mese, Kabaré, a Nap Érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben

0: Izgalmas történetek, kabaré és a nap legérdekesebb eseményeiről számolunk be. Később 21 órától Jazz Club című műsorunkkal Zsuffa Péter kalauzolja önöket a jazz világában 2 órán keresztül. Végül 23 órától Szevasztok című műsorunkkal Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd garantáltan jókedvre deríti önöket, hiszen a poénkodás és a nevetés lesz a főszerepben, hogy önök szórakozzanak és jól érezzék magukat. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mezőn

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. 18 óra után 28 fok van. A holnapi nap folyamán végig velünk marad a napsütés, a délutáni csúcsértékek pedig elérik a 31 fokot. Az égbolt nagy részét borult felhők fogják uralni, de a nap csak rövid időre bújik el mögülük. A szél felfrissül, és a legnagyobb széllökések elérhetik a 36 km/órás sebességet. Az UV-szint magas lesz, érdemes védekezni ellene. A hőmérséklet reggel 20 fok körül alakul, majd fokozatosan melegszik. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kulturái a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Jóvá hagyták az uniós pénzügyminiszterek Magyarország uniós újjáépítési tervét. Csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, ők pedig közben 3 hónap kemény munkával megcsinálták. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére, tette hozzá a miniszterelnök. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, május 28-án benyújtotta a csatlakozási kérelmet, most pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás keretében tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, hogy második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől, és türelmesen várni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Matics Ádám, ne félj a sötétben. Ha sötétben érzed magad, olyankor a hangok mutatnak utat. Ha kíváncsi vagy egy formára, bízd magad a tapintásra. A fényt érdemes magunkban keresni. A nevetés a sötétséget elűzi. Ha látják, hogy vidám vagy, az érzés másra is ráragad. Mindig akadnak segítő kezek, kiket odafentről küldenek. Ha netán úgy érzed, elvesztél, s helyed nem leled, ők mindig ott lesznek veled. Ne félj a sötétben, mert van jó oldala. A látszat is sokszor lehet csalóka. Nem jó, ha valakit előre megítélünk, önmagunkat is meg kell ahhoz mérnünk. Így megtanulsz figyelni a benső értékekre. Fölösleges lesz alapozni a szemmértékekre. A gyémántot érdemes a ládában keresni, s ha ekként teszel, kincsre fogsz lelni. Hisz a nap is világít, egész télen s nyáron, olykor felhők borulnak rá, mint menyasszonyra a fátyol. Lám, én sötétségben születtem, és mégis látom, de nyugodtan mondhatom, az élet nekem barátom. Vak. Sokaknak ez szó olyan, mint kardnak pengéje, pedig teljes tud lenni vele is az élet. A dolgokat nevezzük mindig a nevén, még ha durván is hangzik, de a névtől ne félj. Ha nem így teszel, sosem fogod magad elfogadni, s levakarhatatlan pecsétként fog rád ragadni. Mégis azt mondom, nem a pecsét határoz téged, sose vont kétségbe emberi léted. Társam, ki segítő szándékkal vagy felénk, kérdezz nyugodtan, s ne légy olyan félénk. A kérdésed tárgyát butának is tartod, mindig megkapod tőlünk arra válaszod. S hidd el, ebből mindannyian tanulunk, megismerni egymást csak is így lesz módunk. Ha nem szólsz, jeleidből nem sokat értek, mivel hiány vagyok a dolog szemmel látható részének. Mivel így születtem, nem vesztettem túl sokat. Számomra megszokott módon szerzek információkat. Lehet elvesztettem ugyan látásomat, de kaptam cserébe jó barátokat.
1: A verset elmondta Fóri Zsildikó.

0: József Attila. Óda. Itt ülök, csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege száll. Szoktatom szívemet a csendhez. Nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt. A fej lehajlik és lecsüng, a kéz. Nézem a hegyek sörényét. Homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a szimva patak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündér nevetés. Ó, mennyire szeretlek téged! Ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, a mindenséget. Ki, mint vízesés önnön robajától, elválsz tőlem és halkan futsz tova. Míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltom verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te. Édes mostoha! Szeretlek. Mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad, őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint fénybe a savak ösztöneimmel belemartalak, te, kedves szép alak. Lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben, csillagok gyúlnak és lehullnak. De te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet fölföldereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít, miféle lélek, és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankás tájait, s mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe, vérköreid, miként a rózsabokrok reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve bontva bogját, hogy ne dűjt sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi saját dicsőségüket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgó vesék forró kútjain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak, gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fény borong, tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság. mint alvat vérdarabok úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog. Csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiállt. Kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy. Fogadj magadba! Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben. Bántja szemem a nagy fényesség. El vagyok veszve, azt hiszem, hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Visz a vonat, megyek utánad. Talán ma még meg is talállak. Talán kihűl elángoló arc. Talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz. Fürödj meg. Íme a kendő. Törülközz meg. Sül a hús. Enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Jó napot kívánok, Moser Ádám, a láng és élmemenedzser Kft. Ügyvezető igazgatója, itt tessen aláírni ezt.
1: Mondom, Gyökér.
0: Gyökér, mondom, hogy ne tessék már szólni. A Béla bácsi első nyilatkozata ez a rádióban, 370 ezer plusz áfa, elmúlt kérem az az idő, amikor önök pofátlan honoráriumokkal kicsalogatják az ártatlan feltalálókból a titkaikat, aztán meg lenyúlják rendesen és kihozzák Friderikus Évát.
2: Na de kérem
0: tessék itt aláírni!
2: Dehogy írom alá, kérem!
0: Kusbilla bácsi, kuss már, kezicsókolom!
1: Én, mint Gyökér,
0: maradjon már békén! Már elnézést, hogy kuss, most még kuss! Majd ha megadom a jelet, akkor beszélhet! Ugye?
2: Jó napot!
0: Nem az, hogy tudom, semmit, ne, az is meg lesz
1: majd. Az én gyökeremben mi van?
0: Majd meg lesz az is.
2: Kérem, egy pillanatra, ha hallgatnának, kérem.
1: Ha rájöttek egy
0: maradjon adott. Már, tudom, hogy a cseresznyéről akar beszélni, az is meg lesz majd, csak most még fogja be a pofáját, jó? Tessék kérem nyugodtan mondani a műsorvezető úrnak.
2: Kérem szépen, ez egy egyenes adás, az anyagaiak majd megtesszik beszélni utána a szerkesztővel, én szeretnék most néhány kérdést föltenni.
0: Jó, de nincs, jó, van semmi konkrétum, és akkor amikor rájön a késedelmi kamat is, akkor majd mit szól hozzá, mi? Tehát jó. Az összesen az 420 ezer plusz áfa, tessék itt találni.
2: Jó, kérem szépen, majd később ezt megbeszéljük,
0: tessék,
2: az anyagiakat lekérdezhetek?
0: Tessék.
2: Jó, Béla bácsi, hol tetszik élni?
1: Hát az úgy kezdődött, hogy megcsapott engem az áram.
0: Egy pillanatra. Na már egy pillanatra, ugye ez már itt egy konkrétum, inkább én, aki hivatalosan az ön érdekét képviselem, ebben a világra szóló találmány, majd én elmondom, persze. Persze csak azt, amit el lehet mondani, mert aztán egyszer csak hip-hop is már is megjelenik az üzletekben, Feledi Péter neve alatt, ugye? Hát szóval úgy kezdődött, hogy a Béla bácsit megcsapta az áram.
1: Hát ezt én is mondtam.
0: Na hallgasson már! Hallgasson már, Béla bácsi! Mi
1: a vargát, úgy megcsapott az áram.
0: Én megmondtam, hogy ezekben nem lehet bízni, na tetszik látni. Szóval Lang és Elme Manager Kft. Az különböző marketing elgondolások miatt fölkarolta a Gyökér Kovácsféle eljárást, ugye? Benyújtunk neki, a találmány lényege egy folyadék, majd én elmondom, tessék maradni, egy folyadék a lényege, amit most marketing stratégiánk értelmében nem kívánok közelebbről megnevezni.
1: A víz, jó,
0: de
1: víz.
0: Béla bácsi, még egy szót szól, és akkor leveszem a kezem magára.
2: Leveszi, na és akkor mi van?
0: Hogy mi van? Hát ha leveszem Béla bácsira a kezemet, elesik.
1: Hát a cseresznye,
0: ugye? Lesz majd, cseresznye már, hogy lesz majd, holnap lesz a találmány lényege egy folyadék. Mondtam, hogy a lényege egy folyadék, ami bizonyos fémtárgyakra nagy hatással van.
1: Ja, az vonzza, mint a mágnes.
0: Ja, Béla bácsi, hoppá, ez már ugye ez egy konkrétum. Emelkedett a tarifa, ez már 500 ezer plusz áfa, ugye? Maga meg ne pofázzon, figyelje meg, holnap megjelenik a maga kenőcse a Pomezsánszki név alatt. Hát,
2: na, vicces. Szóval valamilyen csodakenősről van szó ezek szerint? Vagy legalább a szervezetre gyakorolt hatásáról mondjanak valamit.
0: Hát kérem szépen, ahogy én rám tekint, akkor gondolom látja belőlem az értelmét. Hát csak annyit mondhatok én ehhez, hogy én magam vagyok az élő bizonyíték.
2: Igen.
0: Tessék megnézni nekem, nem egészen 10 nappal ezelőtt még megvolt mind a két kezemen itten. Na, és tetszik látni, most nincs.
2: Mi volt a kezén? Kiütés, daganat?
0: Aranylánc, tetszik tudni. És ehhez mindössze kétszer kellett megmosnom a kezemet a Gyökér Kovácsféle folyadékban. Tetszik, hogy az első héten az egyiket, majd egy hét múlva a másikat, de elmondhatnám a kis Arankának az esetét.
2: Igen,
0: is,
2: ki az a kis Aranka?
1: Lotyó, ismer.
0: Béla bácsi, ne adjon ki adatokat, jó? Az anyja minden itt már nekije magának ottan bele. Ha maradjon még, kis Aranka az egyik tőkebefektető. Hát kérem szép, ő neki itt a lábáról kapta le a folyadék az aranyláncot, pedig nem is mosta.
2: Értem, és más egyéb referenciáik vannak?
0: Konferencia majd lesz, igen. Az amikor már a világ minden országába bejegyeztük a szabadat.
2: Nem, én most más esetekről beszélek, ami nem magukkal, meg kis Arankával történt meg.
1: A kompost, a cseresznye.
0: A kompost, igen, a kompost eset, kérem, a Gyökér féle folyadék, amelyet a Láng és Elme Manager Kft. Felkarolt, egy kis darabja belefolyt a Tiszába Szolnoknál, erre mi történt Szegeden, lerántott a kompról egy zsigulit. Ez volt ez a kompós eset, ugye kérem szépen.
2: Na, és akkor most én Gyökér Kovács Béla bácsi elé tartom a mikrofon. Béla bácsi, ez a találmány mire jó?
1: Hát ez felveszi a hangot.
2: Most én nem a mikrofonról beszélek, hanem a maga találmányáról. Mire lehet a maga találmányát
1: ez
2: használni?
1: Ez olyan, hogy visszahoz a lefolyóból az esztályot.
0: Na, de már mit vagy? Majd ezért
1: úgy is mondtuk, hogy ez az esztály sztori.
0: Na ezért is neveztük el a külföldi forgalmazás értelmében a Walter pulinak, ugye? Egyébként a fogorvosok is alkalmazhatják, aki ilyet iszik, annak kiszedi a fogából az amalgámat, ugye? Na de nagy jelentésége a találmány a társadalom védelme szempontjából.
2: Társadalom ez érdekelne, kifejteni bővebben.
0: Ha kérem szépen! Csak egy gyors zuhany a gyárkapunál, és már is előkerülnek az eltulajdonításra szánt eszközök.
2: A kedves hallgatók, a mai műsorunkban egy érdekes találmány nyomába jártunk. Még egy kérdés önökhöz. Nem terveznek valami közös gyártás, kooperációt valamelyik nagyobb világcéggel?
0: De már, te húj, de már jártunk Amerikában is. Amerikában jártunk, és onnan átmentünk a Sargasso tengeren, legészen a Vapapapunál hatátáig, aztán ott balra kanyarodtunk a lacikáikra, és elfogyott a pénzünk, ugye? Na de úgy néz ki, hogy jelenleg a Grüncsik, a Nacionál, meg a Braun, meg a Sonyi, az fut versenyt értünk. Tetszik tudni, de meg lehet, hogy a Junost kerül ki győztesen. Hát, nem hiába a Lank és Elme Manager Kft. Neve nem csak rosszul a világpiacon, ugye?
2: Igen, és a szabad érdeklődnöm, hol az önök telephelye?
1: A francban van.
0: Villabán. Bila bácsi, a központunk Szalkapusztán van.
2: És jó messze van, és Budapesten közelebb valami irodájuk van.
0: Hogy, ha már nekem rám tetszik nézni, azt mondja, hogy nincsen nekünk budapesti. Hát édes fiatal barátom, hát önálló budapesti irodaházunk van, az Úri utca 2. Előtti telefonfülke a miénk, ugye? Így aztán a licenszdíjakat fénypénzbe kérjük.
2: És miért?
0: Ha miért csak azzal működik az irodaházunk?
1: És vissza lehet hívni, sok mindent vissza lehet hívni. Vissza lehet hívni belőle a szovjet csapatokat, mert ki tudja ugye, hogy most kinyeri meg a választásokat.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőola és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
8: Hobbyradio.hu.

0: Minden felnőtt volt egyszer gyerek, és felnő majd az új gyereksereg. Többet s jobban törődjetek velünk, mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk. Amit Bródy János megfogalmazott, azt Csányi Sándor megvalósította egy olyan alapítvány létrehozásával, amelynek célja a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Az a Csányi Sándor, akit a legtöbben csak úgy ismernek, mint az OTP Bank elnök vezérigazgatóját. Azt viszont kevesen tudják, hogy a sikeres üzletember nagyon szegény körülmények között nőtt fel. Éppen ezért hozott létre az ország egyik legvagyonosabb embere egy alapítványt a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére.
1: Az alapítvány létrehozásának az ötlete már nagyon régóta megfogalmazódott bennem, illetve nem is az alapítvány, hanem hogy valamilyen formában a szegény gyerekeken, de tehetséges gyerekeken segíteni kellene, mert hát vidéken nőttem fel, és sok gyereket láttam elkalódni, akik megfelelő segítség mellett sokkal többre vihették volna.
0: Csányi Sándor felesége magánemberként és a kuratórium elnökeként is szívügyének tekinti az alapítvány céljainak megvalósítását.
2: Az alapítvány célja igazából az lenne, hogy lehetőséget adjunk gyerekeknek a világ megismerésére, és egy olyan lehetőséget adni nekik, ami könnyebbé teszi az életüket. Nem pénzben kifejezve, inkább az életüket megszervezve és a tanulásokat elősegítve.
0: A Csányi Alapítvány Magyarországon egyedülálló úgynevezett életút programot indított el. A gyermekek támogatása 10 éves kortól kezdődik, és egészen addig folytatódik, amíg fiatal felnőttként a munkaerőpiacra kerülnek. Ez gyermekenként jelenthet akár 11-14 évet is. A programnak kiemelkedően fontos eleme, hogy az általa felkarolt gyermekeket, családjaikat egyéni szociális támogatással is segíti.
2: Az alapítvány egy tehetséggondozó program, amiben olyan tehetséges gyerekekkel foglalkozunk, akik hátrányos helyzetűek valamilyen okból. Nem feltétlenül a nagyon szűk törvényben meghatározott hátrányos helyzetről van szó, hiszen ma Magyarországon egy olyan értelmiségi nő, aki egyedül neveli a gyermekét, esetleg kettőt vagy hármat, a mi megítélésünk szerint hátrányos helyzetű lehet.
0: A Csányi Alapítvány munkatársai pedagógusokkal együttműködve választják ki azokat a gyermekeket, akik részesei lehetnek az életút programnak.
2: Pedagógiai és pszichológiai teszt és egy szóbeli beszélgetés után a mentorok meglátogatják a családokat, felmérik a családok hátrányos helyzetét, anyagi helyzetét, beszélgetnek a szülőkkel, és ez után döntünk arról, hogy bekerülhet egy gyerek a programba.
0: A gyerekek közös és egyéni érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelő fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. Minden gyermek tanul angol nyelvet, informatikát, részt vesz tanulásmódszertani, drámapedagógiai tréningeken. Vannak olyanok, akik programozást, zenét, rajzot, matematikát vagy táncot tanulnak. Hétvégékre gyakran szervez az alapítvány színes, élményt adó kulturális programokat, múzeum vagy színház látogatásokat. Szünidőben pedig az ország különböző pontjain egy vagy két hetes tehetségfejlesztő táborok várják a tanulókat. 2008-ban összesen 9 tábort szerveztek a gyerekeknek.
3: Angol táborunk volt, számítástechnika táborunk, volt multicenter táborunk, és hát nem utolsó sorban azoknak a gyerekeknek, akik nem tanultak meg úszni, azoknak úszástábort szerveztünk. Idén 54 gyerek tanult meg az alapítványunkból táborúszni.
0: Ezek a gyerekek nem csak kiemelkedően jó képességeik miatt különlegesek. Sokan közülük már ebben a korban tudják, mihez akarnak kezdeni a nagybetűs életben.
4: Ügyvéd szeretnék lenni, amikor nagy leszek, mert nekem nagyon tetszik ez a szakma, és sokat szeretnék tanulni, hogy biztonságban legyek, amikor nagy leszek.
0: Biztonságban. Patrícia már most, ilyen fiatalon tudja, ha biztonságban akar élni, azért bizony meg kell dolgoznia. A Csányi Alapítvány segítségével most már minden esélye megvan arra, hogy céljait elérhesse, álmait valóra válthassa. De úgy tűnik, az alapítvány nem csak az ő életében játszik kiemelkedő szerepet.
1: Remélem, hogy majd lassan tudok visszalépni az üzleti életből, és egyre többet tudok a gyerekekkel foglalkozni. Megmondom őszintén, szívesebben foglalkoznék velük, és több időt töltenék velük, mint amennyit ma tudok.
0: Nemes célok, mögöttük konkrét tartalom. Bárki, aki adományozni szeretne, ide biztonsággal megteheti. Segítse adományával a jövő nemzedékét. A Csányi Alapítvány számlaszáma 117-94-008 kötőjel 222-21-111.
5: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánló.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
10: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Life.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
10: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad 2 órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
13: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
8: Ez egy ballada, vallomás Bartó Tamástól.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ah, ne, hogy ki ég a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szó.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését Magyar Péter, folytatódik az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 13-át és 14-ét javasolta. Ez az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. A módosítás az alkotmányos intézményrendszer működését, a hatalmi ágak közötti egyensúlyt, valamint több kiemelt jelentőségű közjogi intézmény szabályozását érintő rendelkezéseket tartalmaz. Sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után Magyar Péter. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A találkozón Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. A Tesco mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását és pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a stratégiai lehetőségek feltérképezésén, értesült a Financial Times. Az érintett közép- és kelet-európai divízió több mint 22.000 munkavállalót foglalkoztat és 561 üzletet működtet, és a brit kiskereskedelmi óriás egyetlen számot tevő piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül. A Tesco alap megkeresésére úgy nyilatkozott, pletykákat vagy piaci találgatásokat nem kommentálnak. Féradást a HIVA biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti, sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezés rájön a szükséges vérkészítmény. Jövőre Esztergomba költözik az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója, az EFOT. A szerdán kezdődött és máig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei tópartján tartanak. A tervek szerint további turisztikai és sportprogramokkal bővítenik a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Csökkenti a szorongás szintet és lehetőséget ad a valódi mély emberi kapcsolódásokra a digitális detoxikálás. A kutatások szerint azok a családok és párkapcsolatok, ahol kijelölt telefonmentes időszakok vannak, kimutathatóan boldogabbak. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati országrészben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
6: Legyen ön is kedvezményezettje akciónknak.
7: Mára mindenki számára elérhetővé vált a Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Clubbal és...
6: Már 0 forint befizetése mellett, vagy annak teljes elhagyásával...
7: Egészen nagyszerűen szórakozhat.
6: Próbálja ki!
7: Leginkább műsoridőben, vagy akár tetszőleges időpontban az interneten.
6: Természetesen pénz visszafizetési garancia mellett. Vagy tárcsázzon most, és keresse ingyenes szaktanácsadónkat.
7: Akit nem lesz könnyű megtalálni.
4: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. A Caribbean Jazz Project, Caribbean Jazz Project című lemezére kerül sor. Ez az első jellemezem a gyűjteményben, tehát ez a legrégebbi, 95-ben jelent meg. Az Inakusztik németországi kiadásáról van szó, és itt most olyan nagyon fontos néhány név, Steel Drumnál Andy Narell, ugye Marimba Vibrafon Dave Samuels, ugye Dario Eskenazi a zongorista, doboknál Mark Walker, kongák, ütőhangszerek, stb. Luis Conte, Oscar Stagdaro a basszus, Paquito Rivera Paquito Rivera a saxofon klarinét. Nagyon ott van a zene, nagyon rendben van, nem kopik, nem fárad, és csodák csodája. Amúgy meg a klíma úgyis pontosan ezt indokolja, ez a helyzet. A Van for Tommal indulunk, az Abracadabra 2-es, Carousel 3-as, a 4-es a Como Un Beluro, és a Paco and Dave lesz a 5. felvétel. Eddig fog tartani az első fele a műsornak, innen fog visszajönni. Alapvetően az egészet a klíma, klímagondolkodás szerint határoztam meg, tehát hogy forró égövi, ilyen trópusi napokat élünk. Én már most várom, hogy az, de az milyen? Már most várom, hogy vége legyen a nyárnak. Még el se kezdődött igazándiból, hogy most van a fele. Jó lenne már fázni egy kicsit. De nem a légkondi alatt, mert hát az nem ér, hanem úgy fázni, hogy úgy vagy, és úgy, ha, de cidri van, de jó lenne. Na, ezért fogok menni Ausztriába a hegyekbe nyaralni. Jövőre meg Norvégia lesz majd, valami fjordos rész. Induljon a Caribbean Jazz Project, Caribbean Jazz Project, ezenek első 5 felvétele.

0: Desi Banagbo.
1: Ma este nézz rádiót. A tévéképernyők vibrálása, gyakori fényerő változása érzékszerveinket, központi idegrendszerünket megterhelheti. Ezzel szemben a rádiókészülék kellemes megvilágításban, esetleg gyertyafénynél, megnyugtató, állandó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat, a többi a mi dolgunk.

Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.

0: Igen? Várjál már egy kicsit, még fél óra van a műsorból, aztán tényleg hívlak, jó? Bírd ki, jó? Szia!
1: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni, menjek ki a busztába!
3: Péter, folytassa a műsort. Ne álljon meg, folytassa a műsort.
4: Itt kedvenc rádió műsorok, a Mené Starsky és Hot Jazz Club, a mikrofon meg egy Zsuffa Péter. A Caribbean Jazz Project címlemezet hallgatjuk, a lemez 95-ben jelent meg Németországban, az inakusztik gondozásában. 95-ben, mint mondtam. Hát ez, igen. Na most, ha 95-ben kikapnánk a top listáról, vagy még egy korabeli slágert, azt hiszem, hogy többen tépnék a hajukat, hogy mi ez a mindegy. Ehhez képest a jazz erre képes. Hát ezek a dolgok nem kopnak. Tehát ezek a örök dolgok. A Vals Tristével folytatjuk, a Latin Quarter követi ezt, a Todo Quel Ayer lesz a harmadik a sorban, és a Free Amigos-szal lépek ki a műsorból, búcsummal, majd pedig még két felvétel időn túli blogban, az Afro és a Café España. Na, akkor jön az említett négy felvétel.

0: kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hát Jazz Club. A mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Caribbean Jazz Project. Caribbean Jazz Project című lemezet hallgatjuk. 1995-ből nem a fáradó zenéről van szó. Bármilyen dátumot mondhatnék. 1742-t is mondhattam volna. Vagy 1684-et. Mindegy. Egyszerűen tök mindegy, mit mondok. A zene az, ami, és úgy szól, ahogy. Tehát ez nem fáradnak ezek a dolgok. Ezért ez jó a jazzben. Ezt lehet szeretni benne. És akkor a két felvétel időn túli blokkban, amit le fog keverni a technika, tehát ezt majd csak egy helyet meghallgatni, ezt mindjárt elmondom. Az a Afro és a Café España, és ugye ahol ezek a felvételek biztosan hallhatók lesznek, az a www.zsuffajazz.hu, amit idegen nyelvű hallgatóink kedvéért ugye így is el szoktam mondani. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Kedves hallgatóink! A műsorban elhangzó hangok, személyek, kedves hallgatóink, a műsorban elhangzott személyek, ezt te mondjad már, mert nekem nem megy.
2: Várjál, mert én meg nem tudom, hogy ez most hogy kellene rádiósan mondani.
1: Kedves hallgatóink, a műsorban
2: elhangzott.
1: Ezt mondnál, mi
2: csodák, személyek, nem. Kedves hallgatóink, az előző műsorunkban elhangzott audio-vizuális effektek pusztán kitalációi, hogyha bármilyen nemű összefüggés látnak a történtekkel, vagy sajátosan olyan eseményekre utalnak, amelyek tulajdonképpen...
1: Nem jó.
2: Elnézést.
3: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Extrém szigor jöhet az új Kresszel, kiszámíthatóságra és átláthatóságra lenne szükség a szakemberek szerint a külföldi vendégmunkások fogadásánál, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már zajlik a Kressz átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedés csomag előkészítése. Tartozik ez egy véglegesítés alatt álló társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy majd mi hamarabb be lehessen vezetni az új intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos részletek még a nyáron várhatók. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a kérdőívben több lehetséges megoldást vizsgálnak, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják, és ezek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek. A vendégmunkások foglalkoztatását szigorító kormányzati intézkedések után szakmai szervezetek és HR szolgáltatók új szabályozási javaslatot dolgoztak ki a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazására. A kezdeményezők szerint nem általános nyitásra, hanem kiszámíthatóbb, átláthatóbb és a gazdaság igényeihez igazodó rendszerre lenne szükség. Választási csalás történhetett Magyarországon. A TASZ civil jogvédő szervezet feljelentést tett, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. A szervezet szerint a legtöbb embert a roma nemzetiségi névjegyzékbe vettek fel. A kampányidőszakban több mint 10 000 főt meghatalmazott útján vettek fel névjegyzékbe, ami valószínűsíti, hogy visszaéltek az adataikkal, és a tudtuk nélkül adtak be a nevükben hamis kérelmet. Bűncselekmény hiányában megszüntette a tavaly nyáron a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indult nyomozást a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság. A Honvédelmi Minisztérium tavaly augusztusban azt közölte, hogy az alkatrészeket egy a laktanya területén belül roncstelepszerű helyen tárolták. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincs. Korábban kiderült, hogy a tolvajok a drótkerítést átvágva törtek be a kecskeméti katonai repülőtérre, és lopták el az eszközöket a vadászgépek lokátorteréből. A nyári aratási munkák miatt a közlekedők több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közölte, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendi utakon az előfordulásuk gyakori. A munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet nagy oldaltávolságot tartva. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északi aszelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Oliver Nelson szerzeménye a Stolen Moments, amely egy dal, a maga módján jelkép is. A ellopott pillanatok egy nagyszerű projektnek is ez volt a címe, nyilván a dal kapcsán. A szerzemény kapcsán, amikor is ugye európai, amerikai mindenféle hip-hop, jazz és pop muzsikusok együtt egy AIDS kampány koncertet tartottak, volt ez már vagy 20 éve, vagy nem tudom mikor, de nagyon régen.
6: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
5: És a zene az teljesen friss és fantasztikus hangulata van. Ennek néhány változatával indítom ezt a Zsuffa Péter Jazz Club című előadást. Az első Carmen McRae és Betty Carter kettes felvétel lesz a Stolen Moments, mi más. Aztán jönni fog a Caribbean Jazz Project-től, a 2002-es The Gathering lemezről. Sose vettem észre, hogy ott van. ez milyen? De most én ezt nagyon komolyan mondom. Tehát egyszerűen én ezt nem vettem észre, hogy van egy ilyen felvételem, ott is a kettős felvételről van szó. Egyébként, hogyha most ez fog jönni, ez a kettő stolen moments, ez a két ellopott pillanatok, nincsen túl sok belőle, tehát no para, a műsor feléig megyünk kb. Ezzel a vonallal. Következő két stolen moments.
7: Zsuha pedig mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg, eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
2: A Zsuffa Péter Jazz Klubban.

0: A stúdióban a Jazz Jedi. A groove ereje legyen veletek.
1: Nádas Diontól, de szép volt.
2: De szép volt, de szép. Kívántam mindenét. Még néztem szép szemét, kép volt erembe szép. Arany volt hajszíne, hódított messzire. Szeme meg kék, az úr, s tudtam már, ő az úr.
3: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk. We apologize for the previous spot.
4: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Na, az egy dolog, hogy a 2002-es Gathering lemezen meglepetésszerűen csap le rám a Caribbean Jazz Project, ugye nagyszerű lemezéről beszélünk. A Stolen Moments Oliver Nelson szerzemény, és lepődök meg rajta 2016-ban, egy május elejé éjjelen, vagy pirkadatban. De ehhez képest mellbevágólag szembesülök a ténnyel, a csupasz ténnyel, a pucér valósággal, hogy miszerint a Caribbean Jazz Project 2080 Afrobop Alliance című lemezének hatos felvétele a Stolen Moments. Másik olvasatban. Hát akkor értelemszerűen, most ez fog következni, kérem szépen. Nagyon bitang a vonal, nekem nagy kedvencem a téma. Majd pedig ezután egy kicsit hogy mondjuk ezt, tehát nehezítek a helyzeten. Mert hogy egy ezt inkább mondanám precízen, nehogy esetleg az a vád érje, hogy nem voltam alapos, jó? Tehát visszajöttem, nem tudom, hogy mondtam, hogy ott ez a lény, mert percekig kerestem, hogy minden meglegyen. Szóval két Stolen Moments van előttem. Az egyik az effektíve ismétlésnek számítana, hiszen a Caribbean Jazz Projectnek a Guttering lemezén is megtaláltam, a 2002-es Guttering lemezén ott volt ugye a Stolen Moments. Ezt fogja követni most. A Caribbean Jazz Project közreműködik Dave Samuels Afrobop Alliance lemez, 2008-as március 25-én megjelent lemezről van szó. A hatos felvétele, a Stolen Moments újfent, ugye Oliver Nelson tollából, majd pedig, tehát ez most így már is egy effektíve ugye egy Caribbean Jazz Project ismétlés, de egy másik, egy frissebbet fogunk hallani, és erre pedig rádobjuk a zicserek zicserét, mondanám azt is, hogy tulajdonképpen egy három pontos dobás jön. A Stolen Momentsnek egy különleges olvasata a Soylent Pimp Session 6 japán együttestől, melyről kizárólag azért tudok, mert a Szudi Jancsék hoztak Tokióból egy ilyen lemezt. És ennek 11-es felvétel a Stolen Moments, de hát a japánok azok aztán végtelenül kirecsegtetik a hangszereiket. Tehát azt hallani fogjátok, hogy ez nem az a simogatós dolog, sőt, hát azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen egy rendkívül, hogy mondják ezt, ilyen karakán megszólalásnak lesznek a fültanúi. És még azt sem mondanám, hogy jazz. Inkább azt mondom, hogy jazz közeli élmény lesz. Következik a 2008-as Dave Samuels-es Afrobop Alliance lemez Stolen Moments-e, Caribbean Jazz Project-től, majd pedig a Soylent Pimp Session egészen messziről, Tokióból.

A fejlődés immár megállíthatatlan. Önnek már nem kell a hangerőgombhoz nyúlnia. Műsorunk hangmérnökei gondosan ellenőrzik az adás hangerejét, amit kordában is tartanak. De ez még nem minden. Szeretné, ha halkabb lenne? Íme. Vagy hangosítsuk feljebb? Tessék! Oda van kötözve a székéhez a konyhában? Nincs szabad keze? Közben zavarja a hangos zene? Ne aggódjon! Mi lehalkítjuk.

0: Hotimérbe Hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll anyára, apára.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Na hát a műsor felén túl vagyunk itt a Zsuffa Péter Jazz Klub, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és mégis folytatom még mindig ezt a bizonyos Stolen Moments vonalat, a Brandon Fields and Strings lemeznek a... És azt játszottuk nem régiben, mert Brandon Fields téma volt, ugye a 8-as felvétel Oliver Nelson szerzeménye a Stolen Moments, kőkemény jazz, a Poil and Pimp Session 6 sem mondanám, hogy rockabilly, tehát az is jazz volt a maga módján, csak egy kicsit ilyen hevenyészett változatban, majd pedig ez a United Future Organization ismertebb nevén az UFO fog jönni, ezért szinte Japánban jelent meg ez a dolog, ott van egy remek Stolen Moments, amely viszont ott van, mint nagyon fontos címadó felvétel azon a projekten, amiről a legelején beszéltem, amikor amerikai, európai világ, stb. Világ legismertebb hip-hop, jazz és pop előadói az AIDS kampány koncerten és lemezen szerepeltek. Most ennek a vonal, ide fog megérkezni, ugye természetesen, tehát mindenki látja a vonalat. Úgyhogy most Brandon Fields and Strings-től jön egy nagyon jó kis jazz, aztán rákövetkezik az UFO, ami már tulajdonképpen elektropop, vagy nem is tudom, minek nevezhetném, de semmiképpen sem az a kategória, electro jazz, semmiképpen sem az a világ, amit ebben a műsorban megszokhattatok. Ami persze nem jelenti ezt, hogy nem bitang jó, nagyon is bitang jó. Ez a két zene most jön.

0: legyen ön is kedvezményezettje akciónknak.
1: Mára mindenki számára elérhetővé vált a Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Clubbal és
0: már 0 forint befizetése mellett, vagy annak teljes elhagyásával
1: egészen nagyszerűen szórakozhat.
0: Próbálja ki!
1: Leginkább műsoridőben, vagy akár tetszőleges időpontban az interneten.
0: Természetesen pénz visszafizetési garancia mellett. Vagy tárcsázzon most, és keresse ingyenes szaktanácsadónkat,
1: akit nem lesz könnyű megtalálni.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: A fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati országrészben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva. Akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a Kacaj Birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
4: Fiai Guli, hogyha majd akkor, jó, szerencsére zene van. Szóval, hogyha a következő megszólalás lesz, akkor majd figyelj, úgy lesz, szerintem úgy kellene csinálni, hogy lesz valami hír, majd be fogok olvasni, aztán mi legyen, lesznek majd valami játék, lehet, hogy majd felhívok valakit, jó Guli, meg majd akkor segítse, már ilyen híreket kellene még valonnan szerezni, meg hogy miket tudnék így még bemondani, ilyen fontos közhasznú információkat. Mi zene, amúgy mi fog következni majd?
5: Hát éppen adásban vagy, különben.
4: Jó, és mennyi van még hátra?
5: 3.
4: 3, 2, 1, Woman. Meg se szólalok addig, amíg ez a szép harangzúgás el nem múlik. Épp most nyeltem le egy atombombát, úgyhogy ha lehet, hogy a műsor végéig fel fogok robbanni, ezt még nem tudom. De azonban megígértem, hogy lassabban fogok beszélni az elkövetkezendőkben, és üdvözlök mindenkit otthon. Szia, anya! Jó ebédfőzést is üdvözlöm, ugyanakkor a nagymamámat is biztos hallgatja a rádió műsort. Ha vár, lehet, hogy többen nem is hallgatják a mai műsort. Üdvözlés amúgy mindenkinek, aki azért mégis velünk tart ezen a szép, csodálatos, gyönyörű szép napon. Tudjátok, mi a különbség a kisbaba és a mák között? Hát Green már bólogat hevesen, hogy nem tudja. Az a különbség, hogy a mák az nem siramkor darálják. Most pedig elmondanék egy ilyen jellegzetes, illetve stílszerűen, hogy ugye mondtam, hogy lenyeltem egy atombombát, atombomba visszafele, nem tudom, hogy van ambomba, rabarabtara. Szóval ebből következően most szeretnék felkonferálni egy nagyon súlyos, tragikus eseményt, amely velem történt meg a mi napokban. Ez az volt, hogy elfejtettem visszaküldni a könyvtárba a könyveket. Úgyhogy hát gondolom mindenkivel előfordult már az a bizonyos cetli, hogy küldenek egy cetlit, ami az van, hogy egy bizonyára elkerülte a figyelmét a kedves olvasónak, hogy a könyvtárunkból kölcsönzött dokumentum kölcsönzési határideje lejárt, és hát végső soron vissza kellene vinni azt belátható időn belül. Nos, hogy velem is ez megtörtént, és szörnyű trauma volt. Egyszerűen elhagytam ezt a könyvet, és meg kellett szereznem. Ezért fölrészt felett vennem egy perben is, és hát erről készített gulipajtásom egy remek szabású riportot. Hallgassuk csak. Itt vagyunk, bementünk már a épületébe a bíróságnak, már látjuk is, hogy itt vannak a tanúk, és hát akkor át is adom a szót a ügyész úrnak.
6: Igen, látom, szép számban megjelentünk ebben a ügyben. Gálincs Lád többszöri beidézéssel ellenére sem hozta vissza a könyveket. A könyvtár többször is felszólította, ha bár őt, hát nekem is idéznénk az első tanút, özvegy, Szutyok Andrásné Cecília. De jön, kérem, köszönöm, megéri ugye, hogy csak is az igazat, semmi mást, szóval hazugságot nem mond.
7: Persze, megígérem.
6: Köszönjük szépen, azt szeretném megkérdezni, hogy látta esetleg, hogy Gárdonyi Szilárd, nevezünk G. Szilárdnak, szóval látta, hogy valamilyen csúnya dolgot csinált esetleg a könyvekkel?
7: Láttam, hogy ő illetítelenül használta és meggyalázta a könyveket, de...
6: Mégis kifejteni, és kérem, tartózkodjon a heves ezen a megnyilvánulásoktól, ez egy bírósági terem, és nem bohóc képző tanintézet.
7: De arra, hogy... Persze megpróbálom uralkodni az érzelmeiben, lehet,
6: pár perces szünet van, még fel tud épülni a nénike.
7: Szóval láttam, hogy a könyvtárban a újságokat meggyaláztam.
6: Értem, szóval nem, látom, nem fogunk zöldágra vergődni, és nem fogunk dőlőre jutni. Kifejtene valamit mégis, mit látott, tépkedte a lapokat, esetleg összenyáztam?
7: Összenyáztam a könyveket.
6: És mit javasolna, hogyan büntessék ezt a gonosz, elvetemült bestiális lényt? Már nevezzük így, egy gonosz orgazmusnak. Gulipajtás már jelenzés, hogy fejezzük le. Na jó, mégis mit gondol, mi lenne az ideális büntetés? Igen, elnézést, itt azt hiszem a cenzúrázásba kell, hogy beleütközzünk. Másik tanú is van, ő is ugyanezt állítja. Nézzük magát a bűnös szemszögéből. Mit tud felhozni a bűnös a bűnösre mentségére? Hát, hogy is mondjam. Szóval volt nekem egy ilyen könyvben, olvastam és emlékszem, és sok betű volt benne, de hát egyszerűen elhagytam, és most, hogy ilyenekkel baszkurálják az agyamat, hogy küldjenek cetliket, meg ilyenek. Nem tudom, hogy mit csinálják. Látom, a bíró is hevesen rázza a fejét. Mi lesz ebből az ítélet?
8: Mivel a büntény fennforog, a maga feje fennforog. A következő számunk pedig következő.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Na tűnés.
1: Kamu reklám.
2: Apu, egy meztelen férfi rohangál itt az erdőben.
3: Hogyan hagy, kislányom?
2: De már háromszor hagytam, ő pedig negyedszer is akarja.
1: Kamu reklámot hallottak. Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Szevasztok! A fiatalok fülhallatára történő cincognak az elgerek. Meg is született az ítélet közben a bíróság épületében, az ítélet pedig a következő. Életem végéig kölmeket kell pucolnom. Súlyos azért. Egyébként elnézést, hogy így léhegek, éppen fekvőtámaszokat gyakoroltam itt magamban, hiszen a hét elején lesz egy ki a világ legerősebb rádiósa verseny, és hát ezen szeretnék elindulni, és valamelyes jó eredményeket is elérni. Hát itt van egy levél, ezt egyébként a felvételi bizottság küldte el nekünk, ez egy be nem került jelentkezőnek a önéletrajza. Hát ezt szeretném elolvasni, végül is elég is szösszremetni az egész. Azt írja, hogy bemutatkoznék, nevem Kolompár Cecília. 80 élünk egy teásdobozban, hideg sarat eszünk minden reggel, és egy teásdobozban élünk, mint már azt említettem. Apám egy alkoholista, idült Kolompár Arisztid, becsületes neve. Kukás autó, szemmel tartó, amúgy nagyon jó csávó. Édes mutéromat Lakatos M. Magdalenának hívják, közismertem nevén azonban a fekete tiszentő szemöldök banya. Általános iskolát végeztem, ugyan több-kevesebb eredménnyel. Az osztályfőnököm igazán büszke lehetett rám, miután letettem a 8 általánost, és utána az egyik szakiskolában folytattam tanulmányaim, mint géplakatos. Azt hiszem, hogy az középiskolában elért eredményeim biztosan alátámasztanák az én sikeres továbbtanulásomat, mert hogy én azt hiszem, hogy minden áron állatorvos akarok lenni. Van egy macskánk, őt már megütöttem, kérem segítsenek. Nagyon szép levél. Ez egy effekt volt, amit Guli küld a világ összes rádió hallgatójának. Azt hiszem, mondtam már, ez a Szavaztok elnevezésű föltömirigy gyulladás. Amúgy jogában áll mindenkinek hallgatni. A falon van egy konnektor, a falnak támasztva a gitár.
1: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Izgalmas újdonság a Legótól. Karácsonyi árvarázs. A Lego System Sphinx titka képlel bazápát fasz. Az előbb jobb volt. Na most...
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.

0: Szevasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: A világ legbüdösebb szájú emberétől hallhattuk. Ha én egyszer kinyitom a számot, ez mindig a szevasztok a napfény a jégen, a Richter skála legnagyobb slágereivel, éjjel-nappal. Újra itt vagyunk, feleim, fültükkel hallgassatok minket és füleljetek ránk. Ez most az új szlogenünk, hogy miért beszélek ilyen mondhatottan? Ez majd az adás végére kiderül. Ugyanis én fogom elmondani, hogy mi volt ma hallható egész nap. Szóval itt van egy hír a kezemben, számos bejelentés érkezett, hogy a halottitól legmeghittebb süteményezései közepette ismeretlen származású ujjat vagy fület, illetve egyebeket találtak a tisztában, a krémben vagy a puncsban, de leggyakrabban azért, mert meglepően furcsa íze volt a porcukornak. Miután utána jártunk, bizonyossá is vált, hogy egy és ugyanazon személy lett a hibás, méghozzá nem is más, mint na jó, nem árulunk el szakmai titkokat, szóval ezért a furcsa közjátéket egy kisebbségi ember a felelős, de hogyha megkérdezzük, hogy miért a baleset, akkor csak az lehet a válasz. Hogy hozzájött, hogy segítem, felkevett a két tornatörpöt, hogy az egyikbe tartom a porcukrot, az a gyepak, hogy még mindig nem értem. Szóval itt vagyunk még mindig. Van valami jó viccet, Huli, amit elmondhatnák a nedves rádió hallgatóknak. Én csak annyit tudok mondani, hogy egy nagy fegyver jön most.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
6: Fogalmazni, menjetek ki a busztába!

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Igen, épp arról beszéltem az előbb, hogy felmásznék a plafonra és elsztepelnék egy amerikai népdalt. És már itt is van a vonalban Kondás Marian. Szia, hogy vagy? Mi újság van veled?
3: Egy kicsit fáradt, talán is sikerült kikeszmeregnem az ágyból.
2: Meddig aludt? Eddig aludtál?
3: Nem, még most megünnepeltük a szülinapomat, meg ilyesmi.
2: Hanyadik?
3: 18.
2: Ah, gratulálok. Ezt majd a suliban külön megünnepeljük.
3: Hát ajánlom is. Na, szóval a
2: egy buli. Magyar dolgozattal. Igen, hogy most ezt adjuk. Ne fárasszuk a rádióhallgatókat. Képzeld, most veszem észre, hogy itt a telefonon rá van írva, flash. Esküszöm. Itt van pauze, radiál és flash. Ez furcsa.
3: Akarod már szívni.
2: Esküszöm. És nem csak szivatlak. Egyébként nekünk is volt a buli, tegnap Matyéknál voltunk, tudod, már
3: meséltünk.
2: Na, persze, hiszen tudod te is. Szóval
3: igen,
2: voltak
3: igen,
2: ilyen játékok, most mutasd meg játékok, meg szerelem szobra, meg mindenféle. Ismered talán?
3: Igen.
2: Hát ezt én is szeretem, ezt a játékot, ez ilyen gyenge gyerekes, ismerkedős játék, ilyen táborba első napra, amikor fiúk, lányok összejönnek. De úgy jó volt, szerintem összességében nagyon kitett Matyi magáért, fel volt díszítve rendesen, kaja is nagyon jó volt, szülei is nagyon rendesek voltak, úgyhogy sajnálod, hogy itt se voltál, de végül is itt se maradtál, semmi rossz.
3: Ezután szeretném Major Patriknak üzenni, ha hallgatja a rádiót, hogy boldog szülinapot egyébként.
2: Szerintem nem hallgatja, ő is alszik még valahol mélyen, alfába.
3: Vagyis jó, azért üzentem neki.
2: Nem fel,
3: együtt megér a dolog.
2: Persze. Vagy vegyél neki más csokoládét, szerintem annak biztos nagyon örülne. Láttunk egy nagyon jó kis szerelést, ilyen kis mini más csokoládét. Nem akarok reklámozni semmit, csak a más csokoládét. Hát azt annyira szereti Patrik. Én Patrikot reklámozom tulajdonképpen. Na jó, további kellemes napot, hogyha felköltöttelek, akkor annak örülök. Megérkezett egyébként a nyelvvizsga bejúd?
3: Nem, nekem még nem jött semmi, szóval nem tudom, mit csináljak. ITK, szak.
2: Micsoda?
3: Ezt is üzenem.
2: Micsoda? ITK?
3: Szak.
2: Szak.
3: Ez olyan, mint a flash, csak fordítva.
2: Néha értem.
3: Értem.
2: Muli összevonta a szemöldökét, ő is értette ezt a heves szójátékot. Amúgy ő is szeretne neked köszönni.
3: Hello.
4: Hellóka.
2: Üdvözött is téged. Na hát akkor további kellemes napot, majd hétfőn találkozunk.
3: Okay. Jó,
2: szia.
3: Jó.
2: Szia. Hello. További kellemes napot. Szia.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Thank you, friends.
1: Thank you, friends. Köszönjük, barátok, ezt mondta Elvis. Egy cím.
2: És... Ez azt hittem, hogy még buli van. Oh, azt hittem.
1: Hát haverok, buli van. Volt a Szevasztok mára. Zárul Miki munkatára, vagyis hogy a Szevasztok munkatára. Itt volt veletek Horváth Péter a jobb oldali székben.
2: És Gárdonyi Szilárd a bal oldali székben.
1: Igen. Egyébként
2: bal oldali.
1: Én bal oldali vagyok.
2: Én jobb oldali.
1: Reggel megettem egy rádióaktív uránelemet. Én szélső bal oldali vagyok. Igen, a testvériség egyenlőség. Barátaim az
2: Urban. Szabadság Lenin.
1: Szabadság Lenin, ahogy Lenin mondta. Rádiót hallgatni, rádiót hallgatni, rádiót hallgatni.
2: És rádió volt, lesz, lenni fog.
1: Fog. Igen, és Guli is itt lesz mindig, amíg a föld tányér alakú, és amíg a föld körül kering a nap és az összes bolygó, azt hiszem addig mindig így lesz. Bár ez már egy régi szemlélet, azt hiszem, hogy már ezt valamit megdöntötték ezt a hit? Nem tudom.
2: Nem tudom,
1: a föld milyen alakú?
2: Amerikába?
1: Ó, nem tudom.
2: Nem tudom, ő bizonyított, nem hiszem.
1: Nem, mi nem, a, nem baj, mi ez, ezt túl kevesek vagyunk. Mi itt azt hiszem, hülyék is vagyunk ehhez, nem tudom, semmit igazán. De azért Guli majd megválaszolhatná ezeket a kérdéseket.
2: Ezeket a nyomós érvekkel való meggyőződő. Erre kell.
1: Alátámasztott ilyeneket, olyanokat, és olyanokat, izéket. De ilyenkor egyszerűen csak mondasz, hogy izéket. A következő bűsort már Horváth Peti fogja levezetni, élő egyenlátásban, és lehet, hogy itt lesz felette valaki, majd hogyha tud hozni valakit.
2: Reméljük.
1: Reméljük. És akkor, ha megszokott színvonalon, várhatjátok továbbra is a műsort.
2: Vagy még lakott színvonalon.
1: Nem. Peti majd felvilágoztatja, hoz majd újabb érdekes információkat is.
2: Le van kopogva.
1: Kopogtak közben, benne éppen a rendőrök jöttek be, és már tartóztatnak is le minket, még visznek ki, addig közben még elbúcsúzunk.
3: Ezek a tarkóra!
1: Éppen a falhoz támasztanak, közben még elbúcsúzunk a kedves rádió hallgatóktól. Továbbra is hallgassanak minket.
3: Gyorsan!
1: Jó, mindjárt csak még el szeretnénk búcsúzni a rádió hallgatóktól. Sziasztok, puzi a
2: sarokat,
1: őrizzétek a PT-t. Na, menjünk már, menjünk
3: ki!
4: Reklám.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak. Show!

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: A fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Egy év türelmi időt adott a kormány az e-beutalók kötelező használatára, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A kormány döntött a javításhoz való jogról szóló új uniós szabályozás magyarországi bevezetéséről. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azt követően is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatára, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Még 2021. január 1-én vezették be az e-beutalót az egészségügyi rendszerben azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban most júniustól már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány arról döntött, hogy egy év türelmi időt ad. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava megtudta, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik ismeretlenek az országos jégkármérséklőrendszer munkatársait, mert a gazdák egy része úgy gondolja, hogy miattuk ilyen súlyos az aszály az Alföldön. Az RTL híradóban elhangzott, hogy a véleményosztók szerint a levegőbe juttatott ezüstjodiddal nem csak a jégesőt mérséklik, hanem elriasztják az esőfelhőket is. Gál Tamás klímakutató professzor elmondta, nem a rendszer miatt nem hullik elegendő csapadék. Baranya megyében már majdnem 30 éve működik ez a típusú rendszer, és nem volt csapadék csökkenés a 30 év alatt, kivéve az elmúlt 5 évet, de az egyértelműen a klímaváltozás miatt van. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati országrészben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 13-án köszöntjük Jenő nevű hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név az egyik honfoglaló törzs neve, majd ebből keletkezett helynév, jelentésebb, tanácsadó és miniszter. Ünnepelnek még a Jenők június 2-án és november 13-án is. A név becézése Jenőke, Jenci, Jencike és Jenőcske. Jeles viselői Komjáti Jenő költő, Szavolyai Jenő Habsburg hadvezér, Heltai Jenő író, újságíró, Rejtő Jenő regényíró, Knézi Jenő sportközvetítő, Tersánszki Józsi Jenő regényíró és elbeszélő, valamint önkedves Jenő. Ugyanezen a napon köszöntjük Ernest, Ernő, Eugén, Harry, Henriette, Henrietta, Henrik, Indra, Jakab, Milda, Petronella, Petrónia, Sára, Sarolta, Szilas, Szilvánus, Szórád, Szovát, valamint üdvöske nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 13-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1558-al kezdünk, július 13-án a spanyol-francia háborúban a flandriai Gravelinsnél Franciaország döntő vereséget szenvedett. Ennek következményeként írták alá 1559. április 3-án a Cateau-Cambrésy békeszerződést, amely véget vetett az 1557 óta tartó II. Fülöp spanyol és II. Henrik francia király háborújának. II. Fülöp spanyol király Franciaország elleni hadjáratával itáliai hegemóniáját akarta megerősíteni, annak ellenére, hogy felesége első katolikus Mária angol királynő nem volt hajlandó belépni a háborúba, Spanyolországnak végül sikerült győzelmet aratnia. A Cateau-Cambrésy békével a franciák végleg lemondtak Itáliát illető igényeikről, de megtartották az angoloktól visszafoglalt Calais-t. Folytassuk a 18. század végével, 1793. július 13-án Charlotte Corday saját fürdőszobájában leszúrta Jean-Paul Marat francia forradalmárt írót. És most jöjjön a 19. század, 1876. július 13-án meghalt Mihail Alekszandrovics Bakunin, orosz anarchista vezető forradalmár, aki 1861 és 1876 között fejtette ki politikai tevékenységét Európa szerte. A róla elnevezett bakuminista filozófiai nézet az ateizmuson, az állam megszüntetésén és az egyéni szabadságjogok korlátlan érvényesítésén alapul. Csak két évet lépünk előre, 1878. július 13-án a berlini kongresszus az európai hatalmak között felosztotta a Balkánt. Ugorjunk a 20. századra, 1940. július 13-án megszületett Patrick Stewart színész, a Star Trek sorozat Picard kapitánya. Még mindig a 20. század, 1942. július 13-án Chicagóban megszületett Harrison Ford amerikai színész. Az 1960-as években a Columbia szerződtette Hollywoodban, 1966-tól filmezett, majd abbahagyta és ácsként dolgozott. 1973 óta újra filmezik. Nézzünk néhányat fémjeiből. Amerikai Graffiti, Csillagok háborúja, A birodalom visszavág, A szárnyas fejvadász, Az elveszett Fridláda fosztogatói, A Jedi visszatér, valamint az Indiana Jones és A végzett temploma. És még mindig a 20. század, 1944. július 13-án született Rubik Ernő feltaláló, a bűvös kocka atya. És végül, de nem utolsó sorban, 1962. július 13-án először lépett színpadra a Rolling Stones Londonban, a Marquee Klubban. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a Tituszhoz írt levél második részéből.
1: Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.
2: Hobbi Rádió.

0: 2026. július 13-a, hétfő. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Evangélium Szent Máté könyvéből, 10. fejezet 34-től a 11. versig. Abban az időben. Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a mennyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Emélkedés. Jézus szavai ebben az evangéliumi részben első hallásra zavarba ejtőek. Hol van az a Jézus, aki a béke fejedelme, aki azt mondja, békességet hagyok rátok? Most pedig azt állítja, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Kijelentése azonban nem hadüzenet. A szavai nem erőszakról, nem háborúról szólnak, hanem a megkülönböztetés és döntés fontosságáról. Jézus követése nem jelent mindig látható békét. Néha éppen az Istenhez való hűséghoz konfliktust a családban, egy baráti körben, a társadalmi közegben. Az igazság, a szeretet, a vallásos élet olykor elválaszt, mert elkülöníti egymástól a régi és az új életet, az önzést és a szolgálatot, a bűnt és a kegyelmet. Szétválasztja a sötétséget és a világosságot. Jézus nem azt mondja, hogy ne szeressük a szeretteinket, hanem azt, hogy az Isten iránti szeretet legyen az alap, amelyből minden más szeretet táplálkozik. Ha Isten tesszük az első helyre, akkor lesz minden más szeretetünk is tisztább, szabadabb, önzetlenebb. Mi vagy ki áll az első helyen az életemben? Hűséges vagyok-e hitemhez, ami lehet, hogy megsebzi a kapcsolataimat, de megerősíti közösségemet Krisztussal? A tanítvány útja nem mindig békés, de mindig Krisztus felé vezet. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem tetszetős szavakat, hanem mindig igazat mondasz. Nehéz hallani, hogy kardot hozol, de mégis értem, jössz el így, hogy világossá tedd az utat, hogy megkülönböztessem a lényegest a mulandótól. Add, hogy merjek hozzád igazodni, még ha emiatt félreértenek, vagy konfliktusba kerülök. Te vagy szívem békéje, lelkem nyugalma, és ha rád építek, nem ingok meg. Segíts úgy szeretni a családomat, a barátaimat, hogy közben téged szeresselek leginkább, s a tőled tanult szeretet legyen a mintája, hogy milyen szeretettel fordulok embertársaim felé. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármilyen más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedes vesszőt, így a vizsgálat eredménye 10-szeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy zöld halleves fogok önöknek elkészíteni. Szedjük rózsáira a brokkolit, és a szárakat hámozzuk meg. Főzzük puhár enyhés sós vízben. Figyeljünk arra, hogy a brokkolinak nem kell sok idő, forrástól számított 2-3 percen belül már le is vehetjük a tűzhelyről. Szűrjük le a főzőlevét, őrizzük meg. Egy vastag falu lábosban olvasszuk meg a vajat, fonyasszuk meg rajta üvegesre a hagymát és a póréhagymát. Ízesítjük sóval és örölt borssal. Hintsük meg liszttel és kevergessük néhány percig. További kevergetés közben lassan öntsünk fel hal alaplével. És a hal alapléhez lehet venni halászlé alapkockát, ez bőven jó, forrástól számítva belerakjuk a kockákat, felforraljuk, és ez hal alaplének tökéletes. További kevergetés közben lassan öntsük fel a hal alaplével, úgyhogy maradjon benne 150 ml. Lassú tűzön gyöngyöztessük körülbelül 10 percig. Ellenőrizzük az ízesítést és tegyünk bele a halat. Forraljuk egy percig, aztán vegyük le a tűzről és hagyjuk kisőt kihűlni. Kanalazzuk át egy turmixgépbe, adjunk hozzá a főtt brokkolit és dolgozzuk, keverjük simára. Öntsük vissza a lábosba és keverjünk hozzá tejszínt és óvatosan melegítsük fel. Ha túl sűrűnek találjuk, a maradék alaplével és a brokkoli főzőlevével hígíthatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Műsorajánló.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
0: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Ma éjjel táncolni, ez a
6: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Biztos úr, mondja már meg kérem, hogy én most Budán vagyok, vagy Pesten? Jaj, bácsika, hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Hát mit tehetek én róla? Maga volt itt egyedül.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
4: Már az országgyűlés előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló javaslat. Másfél hónapnyi üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, marad az enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos, a rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmék helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem. Hétfőn is még sok napsütés várható, de az északnyugati ország részben már a déli-délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporzivatar is kialakul. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15 és 21, a délutáni maximumok 31 és 34 fok között alakulnak. A zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Fere.

0: Bence István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.